0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimusz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, a mi kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak. A reggeli kávé mellé hadd osszak meg veletek egy kis mennyei ízelítőt vagy süteményt. Isten beszédéből olvasok. Akkor az Úrnak szelleme reát fog szállni, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel, mondta Sámuel proféta Saulnak, a leendő királynak. Valami egész érdekes, csodálatos dolog történik, amikor Istennek szent szelleme betölt. Elsősorban is bátorrá tesz, bátor leszel, és úgy érzed, hogy most tenni kell valamit. Ha megnézzük a bibliai történeteket, láthatjuk, hogy sokak életében, akik találkoztak a Szent Szellemmel, betöltekeztek a Szent Szellemmel, ugyanígy történt. Például pünkösd előtt a tanítványok eléggé félénkek voltak, bezárkóztak. Még amikor Krisztus mennybe menetele után felmentek Jeruzsálembe, az úgynevezett felházba, bezárkóztak, féltek. De amikor a Szent Szellem reájuk szállt, betöltötte őket, valami az életükben megváltozott. Elsősorban is bátrak lettek. Jézus ezt ígérte nekik, vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samariában, és a föld végső határáig. És érdekes módon, miután betöltekeztek Szent Szellemmel, vagy bemerítkeztek Szent Szellemmel, Péter teljes bátorsággal szólta Istennek beszédét. Olyan bátorsággal, ami azelőtt nem volt látható nála. Bár Péter egy bátor ember volt, mert kész volt mindig kiállni az ő véleményével, de most nem a saját bátorságáról volt szó, hanem arról a bátorságról, amit Isten adott neki a Szent Szellem által. Ugyanezt történt Saul királlyal is ebben a történetben, amiből egy részt olvastam fel. Amikor reászállt a Szent Szellem, elkezdett profétálni. Ez olyan volt, amit azelőtt nem csinált. Valami olyan történt vele, amit azelőtt nem élt át. A Szent Szellem, mikor betölt, átformál. Átformálja a szívet, átformálja az elmét, átformálja az agyat. Krisztus bizonsága leszel. Krisztus tanúja leszel. Másféleképpen mondod ugyanazokat a szavakat, mert abban már szellem és élet is lesz, nem csak információ, nem csak tudás. Ennek van egy másik oldala, ami sokszor megtörténik az emberek életében, hogy megtámadja őket egyfajta félelem. De mi lesz akkor, ha beszélek, mit mondanak a szomszédok, a barátok? Jézus Krisztus nevében erő és hatalom van. És vissza tudod ezt utasítani. Jézus nevében ki tudod magadból parancsolni a félelmet, a félénkséget. Isten szelleme az, ami bátorrá tesz téged a mai napon is. Ne csüggedjetek a múlt eseményein, vagy a régmúlt dolgain, ne gondolkodjatok. Újat cselekszem, most teszem. Már történik, már látod is, mondja Ésajás proféta a 43. rész 19. versében. Isten újat akar ma cselekedni a te életedben. Légy bátor és erős.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, halva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt? És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból? Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak. A reggeli kávé mellé hadd osszak meg veletek egy kis mennyei ízelítőt vagy süteményt. Isten beszédéből olvasok. Akkor az Úrnak szelleme reát fog szállni, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel, mondta Sámuel proféta Saulnak, a leendő királynak. Valami egész érdekes, csodálatos dolog történik, amikor Istennek szent szelleme betölt. Elsősorban is bátorrá tesz, bátor leszel, és úgy érzed, hogy most tenni kell valamit. Ha megnézzük a bibliai történeteket, láthatjuk, hogy sokak életében, akik találkoztak a Szent Szellemmel, betöltekeztek a Szent Szellemmel, ugyanígy történt. Például pünkösd előtt a tanítványok eléggé félénkek voltak, bezárkóztak. Még amikor Krisztus mennybe menetele után felmentek Jeruzsálembe, az úgynevezett felházba, bezárkóztak, féltek. De amikor a Szent Szellem reájuk szállt, betöltötte őket, valami az életükben megváltozott. Elsősorban is bátrak lettek. Jézus ezt ígérte nekik, vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samariában, és a föld végső határáig. És érdekes módon, miután betöltekeztek Szent Szellemmel, vagy bemerítkeztek Szent Szellemmel, Péter teljes bátorsággal szólta Istennek beszédét. Olyan bátorsággal, ami azelőtt nem volt látható nála. Bár Péter egy bátor ember volt, mert kész volt mindig kiállni az ő véleményével, de most nem a saját bátorságáról volt szó, hanem arról a bátorságról, amit Isten adott neki a Szent Szellem által. Ugyanezt történt Saul királlyal is ebben a történetben, amiből egy részt olvastam fel. Amikor reászállt a Szent Szellem, elkezdett profétálni. Ez olyan volt, amit azelőtt nem csinált. Valami olyan történt vele, amit azelőtt nem élt át. A Szent Szellem, mikor betölt, átformál. Átformálja a szívet, átformálja az elmét, átformálja az agyat. Krisztus bizonsága leszel. Krisztus tanúja leszel. Másféleképpen mondod ugyanazokat a szavakat, mert abban már szellem és élet is lesz, nem csak információ, nem csak tudás. Ennek van egy másik oldala, ami sokszor megtörténik az emberek életében, hogy megtámadja őket egyfajta félelem. De mi lesz akkor, ha beszélek, mit mondanak a szomszédok, a barátok? Jézus Krisztus nevében erő és hatalomban. És vissza tudod ezt utasítani. Jézus nevében ki tudod magadból parancsolni a félelmet, a félénkséget. Isten szelleme az, ami bátorrá tesz téged a mai napon is. Ne csüggedjetek a múlt eseményein, vagy a régmúlt dolgain, ne gondolkodjatok. Újat cselekszem, most teszem. Már történik, már látod is, mondja Ésajás proféta a 43. rész 19. versében. Isten újat akar ma cselekedni a te életedben. Légy bátor és erős.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott, és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává, a szellem által.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok a kedves rádió hallgatóknak. A reggeli kávé mellé hadd osszak meg veletek egy kis mennyei ízelítőt vagy süteményt. Isten beszédéből olvasok. Akkor az Úrnak szelleme reád fog szállni, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberré leszel, mondta Sámuel proféta Saulnak, a leendő királynak. Valami egész érdekes, csodálatos dolog történik, amikor Istennek szent szelleme betölt. Elsősorban is bátorrá tesz, bátor leszel, és úgy érzed, hogy most tenni kell valamit. Ha megnézzük a bibliai történeteket, láthatjuk, hogy sokak életében, akik találkoztak a Szent Szellemmel, betöltekeztek a Szent Szellemmel, ugyanígy történt. Például pünkösd előtt a tanítványok eléggé félénkek voltak, bezárkóztak. Még amikor Krisztus mennybe menetele után felmentek Jeruzsálembe, az úgynevezett felházba, bezárkóztak, féltek. De amikor a Szent Szellem reájuk szállt, betöltötte őket, valami az életükben megváltozott. Elsősorban is bátrak lettek. Jézus ezt ígérte nekik, vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön rejátok, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, Judeában, Samariában, és a föld végső határáig. És érdekes módon, miután betöltekeztek Szent Szellemmel, vagy bemerítkeztek Szent Szellemmel, Péter teljes bátorsággal szólta Istennek beszédét. Olyan bátorsággal, ami azelőtt nem volt látható nála. Bár Péter egy bátor ember volt, mert kész volt mindig kiállni az ő véleményével, de most nem a saját bátorságáról volt szó, hanem arról a bátorságról, amit Isten adott neki a Szent Szellem által. Ugyanezt történt Saul királlyal is ebben a történetben, amiből egy részt olvastam fel. Amikor reászállt a Szent Szellem, elkezdett profétálni. Ez olyan volt, amit azelőtt nem csinált. Valami olyan történt vele, amit azelőtt nem élt át. A Szent Szellem, mikor betölt, átformál. Átformálja a szívet, átformálja az elmét, átformálja az agyat. Krisztus bizonsága leszel. Krisztus tanúja leszel. Másféleképpen mondod ugyanazokat a szavakat, mert abban már szellem és élet is lesz, nem csak információ, nem csak tudás. Ennek van egy másik oldala, ami sokszor megtörténik az emberek életében, hogy megtámadja őket egyfajta félelem. De mi lesz akkor, ha beszélek, mit mondanak a szomszédok, a barátok? Jézus Krisztus nevében erő és hatalom van. És vissza tudod ezt utasítani. Jézus nevében ki tudod magadból parancsolni a félelmet, a félénkséget. Isten szelleme az, ami bátorrá tesz téged a mai napon is. Ne csüggedjetek a múlt eseményein, vagy a régmúlt dolgain, ne gondolkodjatok. Újat cselekszem, most teszem. Már történik, már látod is, mondja Ésajás proféta a 43. rész 19. versében. Isten újat akar ma cselekedni a te életedben. Légy bátor és erős.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek híva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően odaszánva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévejgésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Good evening, everybody.
3: Jó estét mindenkinek.
2: It's good to see you again.
3: Nagyon jó újra látni benneteket.
2: We're having a good time once again here in Hungary.
3: Újra egy jó időt töltünk itt Magyarországon.
2: I think this nation and particularly this church has earned a special place in our heart.
3: Én azt hiszem, hogy ez a nemzet és különösen ez a gyülekezet megérdemli azt a speciális helyet, amit a szívünkben elfoglal. And,
2: I know I've said this before, but when I come to Eastern Europe, I feel momentum.
3: Tudom, hogy amikor, hogy ezt már mondtam korábban is, de amikor Kelet-Európába jövök, akkor mindig egy ilyen lendületet, egy nyomatékot érzek.
2: I'll probably say some more about this tomorrow, but on this trip in particular, I felt it again, even stronger.
3: Még fogok erről ma beszélni bővebben is, de mai, mostani jövetelem alkalmával, ha lehet ezt, még erőteljesebben érzékelem.
2: I feel that you are, that there's going to be an awakening in Europe.
3: Úgy érzem, hogy ébredés jön Európában.
2: And for the first time, this time, I wondered if Hungary will not lead the way.
3: És most első alkalommal, mintha úgy érezném, hogy talán nem Magyarország fogja vezetni, vagy nem... Igen?
4: Okay, so, Hungary will?
2: I think it may lead the way.
3: Akkor Magyarország fogja vezetni, vagy nyitni ezt a...
2: I'm not a prophet, so I'm always very careful about making predictions.
3: Nem vagyok proféta, emiatt aztán elég óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy előre mondjak dolgokat.
2: But I feel there's some signs of some real strength.
3: De úgy érzem, hogy vannak ennek erőteljes jelei.
2: So in the topic that Pali's asked me to talk about is church growth.
3: Az a téma, amiről Pali megkért, hogy beszéljek, az a gyülekezet növekedés.
2: I actually was thrilled that he asked for this.
3: Én számítottam arra, hogy ő erre fog kérni engem.
2: I don't think I've ever had a church ask me to speak on this topic.
3: Nem is emlékszem arra, hogy valaha egy gyülekezetben kértek volna arra engem, hogy erről a témáról beszéljek.
2: In fact, sometimes churches feel awkward about the topic.
3: Igazából a gyülekezetek gyakran tartanak ettől a témától.
2: Almost as if to talk about how to grow a church is not proper, like we shouldn't do those things.
3: Mert hogy ugye növeszteni egy gyülekezetet, az talán nem a megfelelő mód, és ezért aztán óvakodnak attól, hogy erről beszéljenek.
2: The idea is that only God can grow a church, and so it's improper for us to aim to try to do that.
3: Mert hogy az elgondolás van emögött, hogy Isten az, aki növeli, a növekedést adja és növeszti a gyülekezetet, és hogy ezt célul kitűzni a mi magunk fejétől, az nem biztos, hogy jó.
2: Tomorrow I will have Cheryl tell our story of how it went with our church.
3: Holnap Cheryl fog beszélni arról, hogy ez hogyan működött, hogy ment a mi gyülekezetünkben.
2: But we did not reach 100 people till we were almost 20, at least 18 years.
3: Nem értük el a 100-as létszámot addig, amíg 18 éves nem lett a gyülekezetünk, majdnem 20.
2: And I had to learn some things before we really began to increase.
3: Nekem is meg kellett dolgokat tanulnom, mire aztán igazán elkezdtünk növekedni.
2: So I'll try to share some of that with you.
3: És ezeket a tapasztalataimat meg fogom osztani veletek.
2: There also may be differences between America and Hungary.
3: És persze ezzel együtt is lehetnek különbségek Amerika és Magyarország között.
2: So what I thought tonight is I would teach a little bit and then we'll have time for questions.
3: Azt gondoltam ma estére, hogy röviden fogok tanítani, és utána pedig lesz idő arra, hogy kérdésekről beszélgessünk.
2: But even with the questions, I'll tell you what I think, but it may not be, I don't want to sound like I have all the answers, I don't.
3: És a kérdésekkel kapcsolatban már előre mondanám, hogy elmondom a kérdéseitekkel kapcsolatos gondolataimat, de ezt ne úgy vegyétek, mint hogy én fogom a tutit megmondani.
2: I thought I would give you a checklist tonight of some practical things that leaders need to be aware of in growing a church.
3: Szeretnék elétek adni most egy ilyen checklistát, tehát egy ellenőrző listát, amit szem előtt kell tartaniuk azoknak a gyülekezet vezetőknek, akik szeretnék, hogyha a gyülekezetük növekedne.
2: I'll wait until tomorrow to give some biblical foundations for church growth.
3: Holnapig várok azzal, hogy bibliai alapjait fektetnénk le a gyülekezet növekedésnek.
2: So I won't read a lot of scripture tonight.
3: Ezért aztán ma este nem fogok sok biblia részt felolvasni.
2: I know you're all leaders and you have most of it memorized already.
3: És tudom azt, hogy ti itt vezetők vagytok, és úgy is tudjátok már fejből ezeket a biblia részeket.
2: I impressed Kati the other day by knowing where a verse was found.
3: Valamelyik nap mély benyomást gyakoroltam Katira azzal, hogy megmondtam egy biblia versről, hogy hol található.
2: But generally I know what the Bible says, but I can't tell you the numbers of where.
3: Ez lehet, hogy fordítva volt, hogy a Kati tett nagy benyomást rá, mert egyből tudta, hogy hol van az adott biblia, mert én általában tudom, hogy mi van megírva, csak azt nem tudom, hogy hol.
2: So I don't have it all memorized.
3: Nem tudom ezeket fejteni mindig.
2: Some of what I say tonight will not sound very spiritual.
3: Azok a dolgok, amiket ma mondani fogok, nem fognak túlságosan szellemi módon hangzani.
2: It's going to be practical.
3: Hanem gyakorlati lesz.
2: And some of what I learned about church growth is actually, some of it seems like sociology.
3: Igazából a gyülekezet növekedéssel kapcsolatban, amit eddig megtanultam, az inkább úgy hangozhat, mint hogyha szociológiai okfejtés lenne.
2: And I resisted these things for decades.
3: És évtizedeken keresztül emiatt ellenálltam ezeknek a dolgoknak.
2: I still believe that the best thing you can do to grow a church is to have God's presence in the midst.
3: Még mindig hiszem azt, hogy a legjobb dolog, amit tudtok tenni a gyülekezet növekedés érdekében, az az, hogyha Isten jelenléte jelen van köztetek.
2: But there are other practical considerations.
3: De vannak más gyakorlati megfontolások is.
2: So I assume that tonight I'm going to assume that you all understand God's love and value for lost people, for unbelievers.
3: Ma feltételezem azt, hogy mindannyian tisztában vagytok Istennek az elveszett emberek felé való szeretetével és a feléjük való elkötelezettségével.
2: And we'll talk about that tomorrow.
3: De holnap fogok erről is beszélni.
2: Because I think it's very important for a local church.
3: Mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos egy helyi gyülekezet számára.
2: And I'm going to assume that you want to grow the church and that you believe that church growth glorifies God.
3: És azt is feltételezem, hogy azzal is tisztában vagytok, hogy azért akarjátok a gyülekezet növekedést, mert ez Isten dicsőíti.
2: We had this movement in the United States when we first started our church.
3: Volt az Egyesült Államokban egy mozgalom, amikor mi elindítottuk az első gyülekezetünket.
2: And the movement would actually say that small is beautiful.
3: Akkor az a mozgalom azt mondta, hogy a kicsi az szép.
2: And we were that way.
3: Mi is e szerint gondolkodtunk.
2: We were hippies.
3: Hippik voltunk.
2: We wanted a small group that could worship and have intimate fellowship.
3: Egy kis csoportot terveztünk, ahol szoros közösségben lehetünk együtt és dicsőíthetjük az Urat.
2: We actually criticized larger churches.
3: És igazából kritizáltuk a nagyobb közösségeket, a nagyobb gyülekezeteket.
2: Because they could not possibly have the depth that we had.
3: Mert valószínűleg ott nem tudtak a kapcsolatok olyan mélyek lenni, mint amilyen mély kapcsolatban mi voltunk egymással.
2: And actually that's sort of true.
3: És igazából valahol ez igaz is.
2: When I was in San Antonio 3 weeks ago, we went to church with Alan and Eileen.
3: 3 héttel ezelőtt San Antonióban jártam, Alan és Eileen Vincenttel együtt mentünk a gyülekezetbe.
2: First time ever that I went to church with Alan and Eileen. That he wasn't preaching.
3: Első alkalommal voltunk úgy velük gyülekezetben együtt, hogy nem Alan prédikált.
2: So this church has 17,000 people.
3: Abba a gyülekezetbe 17,000 embert tartozik.
2: And so obviously there were people there that didn't know each other.
3: Nyilvánvalóan vannak köztük olyanok, akik nem is ismerik egymást.
2: And it wouldn't have the small intimacy that a small wouldn't have the intimacy that a small church would have.
3: Így aztán nem is lehet közöttük olyan közvetlen kapcsolat, mint ami egy kisebb közösségben van.
2: But during the worship time I was in tears.
3: De a dicsőítés ideje alatt sírtam, annyira megérintett az Úr.
2: They had very good worship.
3: Nagyon jó dicsőít csapat volt.
2: And it was a denominational church.
3: És ez egy felekezeti gyülekezet volt.
2: And they gave a call for people to receive Jesus, and there were people that became Christians that day.
3: És azon a napon is volt előrehívás, és voltak emberek, akik megtértek.
2: That always excites me.
3: És ez mindig izgalommal tölt el engem.
2: To me, one of the most happiest things is when someone becomes a new believer and is baptized.
3: Számomra az egyik legörömteli esemény, amikor valaki megtér és aztán majd bemerítkezik.
2: So here's this large church that you could criticize for any number of things, and yet they were doing some things that I think was admirable.
3: És sokszor hallottam már azt, hogy ezeket a nagy megacsörcsöket kritizálják, ugyanakkor látjuk azt, hogy csinálnak olyan dolgokat, amik nagyon is tiszteletre méltóak.
2: So I believe that a growing church does glorify God.
3: Én hiszem azt, hogy a növekvő gyülekezet az, ami Isten dicsőíti.
2: One of the biggest changes that we made in the 1990s was that we began to shift our focus outward, away from ourselves.
3: Az egyik fontos gondolatmód változtatás, amit a 90-es években elkezdtünk, az az, hogy levettük a figyelmünket saját magunkról.
2: And I challenged our members that we existed for God, not for ourselves.
3: És azt a kihívást intéztem a tagjainkhoz, hogy mi Istenért létezünk, és nem magunk miatt.
2: And that we existed to glorify God.
3: És azért létezünk, hogy dicsőítsük Istent.
2: And for us that was a huge shift, because we thought we existed for each other, to support each other, love each other, all those things.
3: És ez azért volt egy nagy kihívás, mert korábban mi úgy gondolkodtunk, hogy azért létezünk, hogy egymást a közösségen belül építsük, támogassuk, segítsük.
2: But I do believe God is glorified when we reach lost people, unbelievers.
3: Én hiszem azt, hogy Istent akkor dicsőítjük, hogyha az elveszettek felé szolgálunk és elérünk hitetleneket.
2: And I want to look at some of the practical things that as a young pastor I needed to change for our church.
3: Szeretnék most néhány gyakorlati dolgot elmondani, amit fiatal pásztorként nekem is változtatnom kellett.
2: So again, you may not want to or need to do the same things I did.
3: És újra mondom, lehet, hogy ti nem akarjátok, vagy nem ez az, amit nektek tennetek kell.
2: I want to begin just by reviewing a short list of reasons why people return to a church when they visit.
3: El szeretnék mondani néhány olyan okot, ami miatt emberek visszatérnek egy gyülekezetbe az első látogatásukat követően.
2: And this is taken from the list that I think some of you got in Prague when you were there.
3: És ez egy olyan lista lesz, amit néhányan megkaptatok Prágában, amikor ott voltunk.
2: So the number one reason is that visitors return if they feel the presence of God.
3: Az elsődleges ilyen ok az Istennek a jelenléte. Amikor érzik az emberek Isten jelenlétét egy helyen, akkor oda vágyni fognak visszamenni.
2: Number two is that visitors return if they feel they can trust the leaders.
3: A második, hogy úgy érzik az emberek, hogy bízhatnak a vezetőkben.
2: It's taken me 40 years of being a leader to realize that people's trust in me is the most important thing.
3: 40 év vezetésre volt ahhoz szükségem, hogy megértsem azt, hogy mennyire fontos az emberek számára az, hogy bízhassanak a vezetőikben.
2: That's another whole topic.
3: Ez egy teljesen más téma.
2: But I had to learn to do the things that increase trust and not to do things that decrease trust.
3: Meg kellett tanulnom azt, hogy olyan dolgokat tegyek, amik felépítik és erősítik a bizalmat, és olyan dolgokat ne tegyek, amik pedig rombolják és csökkentik a bizalmat.
2: The next one on the list is that visitors will return if the worship service is positive, relevant and biblically sound.
3: A következő pont, hogy akkor fognak visszajönni az emberek a gyülekezetbe, hogyha a dicsőítő szolgálat pozitív, jelentőségteljes és bibliailag megalapozott.
2: So I think all three of those are important.
3: Úgy gondolom, hogy mindez a három tényező fontos.
2: And the service has to be conducted with heartfelt feelings and with excellence, both.
3: A szolgálatnak, tehát
2: Yeah, the service has to be led with emotion, feeling, and also with excellence, both those things.
3: Tehát az egész alkalom vezetésének szívszerintinek kell lenni, és kiválónak.
2: I actually think this church fills these.
3: Én azt gondolom, hogy ez a gyülekezet betölti ezeket a feltételeket.
2: But I wanted to just list the list anyway.
3: De azért szeretnék végigmenni ezen a listán.
2: Visitors return if the church volunteers express genuine love and care.
3: Akkor is visszajönnek az emberek az adott gyülekezetbe, hogyha a gyülekezetben azt tapasztalják, hogy a szolgálók őszinte törődést és szeretetet nyilvánítanak ki feléjük.
2: So when they come for the first time, they feel that they are coming to family where they're accepted and loved and that someone actually cares for them.
3: Amikor az első alkalommal bejönnek és úgy érzik, hogy egy olyan közösségbe jöttek, ahol szeretettel fogadják őket mint családtagot és törődnek velük, akkor oda vissza fognak jönni.
2: And another reason is that they return if they see no obvious areas of neglect.
3: És a másik dolog, hogyha nem látnak nyilvánvalóan olyan területeket, ahol elutasítják őket.
2: So obviously every church has a few things that they do very well.
3: Nyilvánvalóan vannak minden gyülekezetben olyan dolgok, amiket igazán jól csinálnak.
2: We can't do everything the best.
3: Nem tudunk mindenben a legjobbak lenni.
2: But we don't want any areas that are obviously neglected.
3: De nem szabad, hogy legyenek olyan területek, amiket teljesen figyelmen kívül hagyunk.
2: So, could be poor music, poor preaching, poor children's ministry, all the different areas. We want to be sure that they're at least attended, looked after.
3: Tehát fontos odafigyelnünk a gyerekszolgálatra, a dicsőítés szolgálatára, a prédikálásra, hogy ezek jól menjenek.
2: Even things like the decor and cleanliness and maintenance of a building, visitors will notice.
3: Még az épületnek az állaga, a kinézete is olyan dolog, amit észre fognak venni a látogatók.
2: You know how it is at your house. You get used to thing to paint wearing out over time, and you don't think about the fact that it needs paint. In a home where you live, you become accustomed to something not being maintained well.
3: Tehát, hogy az otthonodban is nem gondozod rendesen, és nincsen úgy rendbe rakva.
2: So Cheryl and I, when we opened our bed and breakfast in, all of a sudden we were inviting 10 guests into our house every weekend.
3: Amikor mi elindítottuk ezt a motelt Cheryllel, akkor minden hétvégén 10 vendéget fogadtunk először.
2: So we became aware of what a guest might see that we would just not think is a big deal, because to us it's home.
3: És ott megtapasztaltuk, miután a számunkra az otthonunk volt, de megtanultuk azt, hogy mik azok a dolgok, amiket a vendégek észrevettek, nekünk meg fel sem tűnt, hogy nem olyan esetleg, mint amilyennek lennie kéne.
2: So I'll return to some of these things later.
3: Ezekre majd még visszatérek később.
2: And the other reason that visitors return is when the children's ministry is outstanding.
3: A másik ok, ami miatt a látogatók visszatérnek egy közösségbe, az amikor kiváló a gyerekszolgálat.
2: Our church was built on fellowship and relationship and worship. Those were the two things that were important to us when we were young.
3: A mi gyülekezetünk kezdetben, amikor fiatal gyülekezet voltunk, még akkor két nagyon fontos dologra épült. Az egyik a kapcsolatoknak az erőssége, és a
2: fellowship and then worship, music.
3: És a dicsőítés volt a másik.
2: And those are very important.
3: És ezek nagyon fontosak.
2: Particularly music.
3: Különösen a zene.
2: And for the younger generation, music is huge.
3: És a fiatalabb generációknak különösen nagyon jelentős.
2: And we would have these discussions about how much money we would actually spend on sound equipment and things like that.
3: És akkor is komoly döntéseket kellett arról hoznunk, hogy mennyi pénzt tudunk elkölteni a hangtechnikára.
2: I was a farmer, so to me these things weren't that important.
3: Én farmer voltam korábban, és így ezeket a dolgokat nem tartottam annyira fontosaknak.
2: But I changed my mind eventually.
3: De aztán megváltoztattam az ezzel kapcsolatos gondolkodásmódot.
2: Made the worship team very happy.
3: És ezzel nagy örömet okoztam a dicsőítő csapatnak.
2: But I didn't see until later how important children's ministry was.
3: De azt csak később értettem meg, hogy mennyire fontos a gyerekszolgálat.
2: I remember when we as elders set a goal to have the best children's ministry in the area.
3: Emlékszem arra, amikor gyülekezet vezető vénekként azt a célt tűztük magunk elé, hogy a régiónkban a legjobb gyerekszolgálatot hozzuk létre a gyülekezetben.
2: I know that sounds arrogant and we maybe never reached that, but it was a goal that we needed to work towards.
3: Tudom, hogy ez kicsit arrogánsnak hangzik, és lehet, hogy soha nem értük el ezt a szintet, de minden esetre ezt tűztük ki célul.
2: What I found out is that if mom and dad are talking to the children on the way home from church and the children said we want to go back there, it really does help mom and dad want to come.
3: És azt tapasztaltam, hogyha az apuka és az anyuka a gyerekekkel mennek haza az autóval, és a gyerek azt mondja, hogy ebbe a gyülibe menjünk vissza, mert annyira jó volt a gyerekszolgálat, akkor annak az lesz az eredmény, hogy visszamennek.
2: Sorry. But the opposite is true also. If it's next week and mom and dad say let's go back to that church again and the children said no, we don't want to go, it makes it hard to bring the family.
3: És ennek az ellentétje is igaz, hogyha a következő héten mondják a szülők a gyereknek, hogy megyünk vissza abba a gyülibe, ahol a múlt héten voltunk, és a gyerek elkezd sikítani, hogy nem akar menni oda többet, akkor az távol tarthatja az embereket.
2: So that list comes out of a study that was done with thousands of visitors at hundreds of churches that they came up with the list.
3: Ez a lista úgy jött létre, hogy sok gyülekezet és sok gyülekezet látogatónak a véleményét gyűjtötték össze.
2: So what I want to do with the rest of the time is focus on two things and then we can have questions.
3: A hátralévő időben két dologgal szeretnék még foglalkozni, és utána majd a kérdésekre rátérünk.
2: Actually, if you have a question while I'm talking, just raise your hand or holler at me and we can talk about it then.
3: De hogyha közben van kérdésetek, akkor akár közben is felemelhetitek a kezeteket és jelezhetitek ezt.
2: So if it doesn't make sense or if you want to challenge it, that's okay, you can challenge me.
3: Hogyha nem értetek valamit, vagy van valami kihívásotok hozzám, akkor csak jelezzétek.
2: Get my attention. I want to encourage you to consider how visitors see your church.
3: Szeretnének bátorítani arra benneteket, hogy vegyétek figyelembe, fontoljátok meg, hogy a látogatók vajon milyennek látják a gyülekezeteteket.
2: So this could be somebody who's not a Christian, but is coming along with somebody that invited them to the meeting.
3: Lehet ez a személy, ez a látogató olyan, aki még nem ismeri az Urat, nem keresztény még, és valaki elhívta őt.
2: Or it could be somebody who's a Christian that's moved into the area or is just looking for a better church, a different church.
3: Lehet olyas valaki is, aki már keresztény, de ide költözik ebbe a régióba, vagy másik gyülekezetből keres más helyet magának.
2: I will guarantee you that they have made a judgment about your church before the pastor ever gets up to deliver his wonderful sermon.
3: Garantálom, hogy leveszik a gyülekezetről, vagy megalkotják a gyülekezetről a saját véleményüket még mielőtt a pásztor elkezdeni a prédikációt.
2: I always thought that people decided whether they liked the church or not based on my amazing preaching.
3: Korábban azt gondoltam, hogy az emberek annak alapján döntenek a gyülekezetünk mellett, hogy az én elképesztően jó prédikációimat hallgatják.
2: Unfortunately, that's not true.
3: De sajnos ez nem így van, ez nem igaz.
2: And I'm not sure how that if the pastor's preaching is actually that high or important in the area of growing the church.
3: Nem vagyok egyáltalán biztos abban, hogy olyan túl nagy jelentősége van a prédikáció színvonalának abban, hogy egy gyülekezet növekedjen.
2: Most people that come to our church have visited our website 4, 5, or 6 times at least before they ever come to the building.
3: Sok a látogató több alkalommal, 4-5 alkalommal is akár meglátogatja az internetes honlapunkat, mielőtt a lábát beteszi a gyülekezetbe.
2: One family listened to 6 or 7 of my sermons before they ever came.
3: Volt olyan család is, aki 6-7 szolgálatomat meghallgatta már korábban az interneten, mielőtt eljöttek volna a gyülekezetbe.
2: We have it saved on the internet, so you can go to our media file and you can actually catch the worship and the preaching.
3: Van a gyülekezeti honlapon média letöltési lehetőség, ahol a gyülekezeti dicsőítések és szolgálatok is letölthetőek.
2: So one family actually decided they were going to join our church before they ever even came to us.
3: Volt olyan család, aki úgy elhatározta ezek alapján, a médiatartalmak alapján, hogy csatlakozni kívánnak a gyülekezetünkhöz, mielőtt még bejöttek volna.
2: They looked at what we believe, they listened to me preach. And they talked to other people and they had their mind made up before they ever came to the first service.
3: Tudták az alapvetéseinket, meghallgatták több szolgálatomat, beszélgettek más emberekkel, és már döntésre jutottak, mielőtt bejöttek volna először a gyülekezetbe.
2: But even if they've never done those things and they're coming to your meeting the first time, there's a lot of things that they think about before you actually preach your message.
3: De még hogyha valaki nem is teszi ezt, nem néz utána a dolgoknak, nem hallgat előre anyagot az interneten, stb., akkor is, mire a prédikációra kerül a sor, addigra elég jól elhatározza a véleményét.
2: So one day, when nobody was at the church building, I pretended I was a visitor, and I walked myself through the service in the building.
3: Egy napon egyszer, amikor üres volt, nem volt senki a gyülekezeti házunkban, úgy mentem be, minthogyha én egy látogató lennék, és ilyen szemmel néztem körül.
2: So I drove my car, and I imagined what would I do to find a parking space.
3: Leállítottam az autómat az utolsó parkolóhelyen.
2: How would I know which door to go in?
3: Honnan fogom tudni vajon, hogy melyik ajtón kell bemenni?
2: And when I walked in, what would I see and feel for the first time when I came?
3: És amikor belépek a bejáraton, akkor mi az az első dolog, amit látok, amit érzek?
2: How would I find a seat?
3: Hogyan fogok vajon helyet találni magamnak?
2: Where would I want to sit?
3: Hova szeretnék ülni?
2: I would want to sit in the back, probably.
3: Valószínűleg hátul szeretnék valahol leülni, ha látogató vagyok.
2: How would I interpret the way they began the service and the music, the announcements, all these things?
3: És hogy hogyan fogom venni azokat a hirdetéseket, ahogy leültetnek, ahogy elkezdik az összejövetelt.
2: So I thought through everything that a visitor, I tried to think through everything that a visitor experiences the very first time they come.
3: Megpróbáltam végig gondolni magamban, hogy milyen élményeket okoz ez egy olyan személynek, aki első alkalommal jön be a gyülekezetünkbe.
2: Would I think the announcements were too long and uninteresting with a bunch of facts that I didn't care about?
3: Gondoltam azt, hogy vajon a hirdetések, amiket az alkalom elején elmondunk, nem túlságosan részletesek-e, vagy nem túlságosan hosszúak-e egy olyan ember számára, akik igazából még nem érintettek ezekben a dolgokban.
2: Would I understand communion when they served the cup and the bread?
3: Fogom-e érteni azt első látogatóként, hogy miről szól egyáltalán az úrvacsorai közösség, amikor szétosztják a kenyeret és a bort?
2: Would they expect me or want me to come and receive communion with everybody else, or would they prefer that I not do that?
3: Vajon el fogják-e várni, hogy részt vegyek ebben a közösségben velük, vagy pedig jobban örülnek neki, hogyha távol tartom magam ettől?
2: If I never heard anybody prophesy, would I know what was happening when someone took the mic and began to prophesy?
3: Hogyha még életemben soha nem hallottam proféciát, akkor vajon fogom-e érteni, hogy mi történik, amikor valaki fogja a mikrofont és elkezd profétálni?
2: Would I understand the terms that they were using?
3: Fogom-e érteni azokat a terminus technicusokat, amiket használnak?
2: In other words, were there words?
3: Hát tudod, az ilyen szakkifejezés, mennyei nyelv.
2: Okay. These are good, yeah. So were they using words that only people that were members would understand and a new person would never know?
3: Tehát, hogy olyan szavakat fognak-e használni, amit csak a régóta járó emberek értenek, vagy pedig mindenki számára érthetően beszélnek?
2: Would I feel that the service and the meet and the church is just too complicated for me to understand?
3: Nem fogom-e úgy érezni magam, hogy az egész gyülekezeti helyzet, ez túl komplikált nekem ahhoz, hogy megértsem?
2: What if they prayed for somebody and the person fell over on the floor?
3: Mi történik akkor, hogyha imádkoznak valakiért, és ez a személy, akiért imádkoznak, elterül a földön?
2: Would I understand if people began to scream and shout in the meeting?
3: Fogom-e érteni azt, hogy mi történik, miért kezdenek el az emberek sikítozni vagy hangosan sírni?
2: None of these things are wrong, and I want them all to happen.
3: Bocsánat. Ezek közül egyik sem rossz dolog, és igazából szeretem és várom, hogy ezek megtörténjenek.
2: But how would I feel?
3: De hogy fogom én érezni ezt, mint új látogató?
2: Would I need somebody to explain some things to me?
3: Valakire szükségem van, aki ezeket elmagyarázza nekem? Vagy van-e szükségem valakire?
2: So I began to be conscious of what a visitor experiences in the meeting.
3: És így eltetszett, elkezdett tudatosodni bennem, hogy vajon hogy érezheti magát egy látogató, aki első alkalommal jön.
2: We were very proud of manifestations of the Holy Spirit.
3: Mi nagyon büszkék voltunk a Szent Szellemnek a megnyilvánulásaira.
2: And I would never want that to stop.
3: Soha nem akarom, hogy ezek megszűnjenek, megálljanak.
2: But when we had visitors come into our church during the height of our renewal, when there was a lot of things happening, what did they experience and how did that make them feel?
3: De amikor látogatók jönnek a gyülekezetünkben, akkor figyelemmel kell arra lennünk, hogy vajon hogy fognak ők érezni ezzel kapcsolatban, hogy fogják érezni magukat ebben a környezetben.
2: And I would have some people say we should never worry about what a visitor thinks, we just want God.
3: Hallottam olyan véleményeket is, hogy nem kell nekünk azzal törődnünk, hogy egy látogató hogy érzi magát, meg mit gondol, nekünk csak Istennel kell foglalkoznunk.
2: But I realized then that right in the middle of 1 Corinthians, where he's talking about the gifts of the Holy Spirit, Paul was concerned about ungifted unbelievers.
3: De aztán megértettem azt, hogy az 1 Korintusi levélben Pál beszél arról, pont a Szent Szellem ajándékaival kapcsolatban, hogy legyünk figyelemmel azokra, akik még nem ismerik ezeket.
2: He said, if you all speak in tongues,
3: azt mondja, hogyha mindnyájan nyelveken szóltok,
2: and someone like that comes in the meeting, they're going to think you're crazy.
3: És valaki bejön az összejöveteletekre, akkor azt gondolják, hogy őrültek vagytok.
2: So it was a legitimate concern.
3: Tehát ez egy jogos aggodalom, vagy egy jogos kérdés.
2: I would never tell people not to speak in tongues.
3: Soha nem mondom az embereknek, hogy ne beszéljenek, ne szóljanak nyelveken.
2: What happened was we did begin to think about how they feel, and we started to explain some things.
3: De azt mondom, hogy gondoljanak bele abba, hogy egy újonnan jött ember hogy érezheti magát egy ilyen helyzetben, és magyarázzák el neki.
2: And that's why Paul said, let all things be done decently and in order.
3: Ezért mondja Pál azt, hogy legyen minden szépen ékes rendben.
2: So we want all things to be done, but we also need to do it in a way that makes sense to people and that they can connect with.
3: Mindezeket a dolgokat szeretnénk, hogyha történnének a gyülekezetben, de azt is szeretnénk, hogyha az emberek, akik jönnek látogatóba, értenék azt, hogy miről van szó.
2: I think church should be simple.
3: Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek egyszerűnek kellene lennie.
2: It should be easy to understand.
3: És könnyen érthetőnek kellene lennie.
2: And if we develop a culture that has special language, special behaviors, and other people don't understand it, I think that limits their ability to connect with us.
3: És hogyha egy olyan légkört, egy olyan helyzetet teremtünk, ahol speciális nyelvezettel beszélünk, speciálisan viselkedünk, az egy olyan légkört teremt, ami nem vonza az embereket.
2: And as things grow and develop, it's natural for things to get more complex.
3: És ahogy a dolgok növekszenek és fejlődnek, nyilván egyre komplexebbekké válnak.
2: We add one program and event after the other till we have a whole bunch of things.
3: Az egyik program követi a másikat, még nem sok dolog jön össze.
2: We add terminology, and all these things can make it seem more complex to a visitor.
3: És kialakul mégiscsak egy olyan terminológia, egy olyan nyelv szóhasználat, ami komplikált lehet egy látogatónak.
2: So now what we do is we work very hard at keeping things simple and easy to understand.
3: Mi nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk most annak érdekében, hogy a dolgok minél egyszerűbbek és érthetőbbek legyenek.
2: So when we call something a house group, we actually explain what a house group is.
3: Mikor például házi csoportról beszélünk, akkor elmagyarázzuk, hogy mi az a házi csoport.
2: Because if they don't know what it is, they may not go because they're not sure.
3: Mert hogyha nem tudják, hogy miről van szó, akkor nem fognak elmenni, mert nem tudják, hogy mi is az tulajdonképpen.
2: The faster that you can bring a new person to understand who you are and what you do and how they could benefit by it, the quicker they will connect with the church.
3: Minél gyorsabban tudod megértetni egy új emberrel azt, hogy mit, miért és hogyan teszel, annál hamarabb lesz képes arra, hogy bekapcsolódjon a gyülekezetbe.
2: So when I walked through this process as if I was a visitor. Here's a couple things that I found.
3: Ezek voltak azok a dolgok, amiket megértettem, amikor így végig gondoltam magamban, hogy egy olyan látogató, aki első alkalommal jön be, hogy érezheti magát.
2: I realized that we needed some signs in the building.
3: Megértettem azt, hogy a gyülekezeti házunkban szükség van jelekre.
2: So people could find the bathrooms.
3: hogy az emberek megtalálják a mosdót.
2: The children's area.
3: A gyerekszolgálatnak a helyét.
2: So just simply that things were clearly marked.
3: Tehát hogy ezek világosan ki legyenek jelölve, meg legyenek jelölve.
2: And we worked on having a warm welcome by the church people.
3: Azon is dolgozunk, hogy melegen üdvözöljék az érkezőket a gyülekezeti tagok.
2: Which you have always done. I've noticed that here. You've done that.
3: Amit ti szintén gyakoroltok, ezt már tapasztaltam itt többször.
2: But, we had an information table where there would be a different lady scheduled to be there every week.
3: Van egy információs asztalunk is, ahol heti beosztással vannak testvérnők.
2: This sounds ridiculous, but I actually had to tell them to smile.
3: Ez mulatságosnak hangozhat, de mindig mondom nekik, hogy mosolyogjanak.
2: The one lady looked so how did she look? She looked so serious and almost angry that I'm not sure anybody would walk up to her and ask her a question.
3: Az egyik hölgy annyira komolynak vagy szinte mérgesnek szokott kinézni, hogy egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy bárki felmer neki tenni egy kérdést.
2: Actually, she's a great lady. I like her a lot.
3: Én nagyon szeretem őt, egy nagyon nagyszerű hölgy.
2: But she doesn't smile much.
3: De sokat nem mosolyog.
2: And so in our training, I said, even if you don't feel happy, at least act like it and be happy and approachable.
3: És amikor egy ilyen képzést tartottunk nekik, akkor mondtam, hogy még hogyha nem is érzed magad olyan nagyon boldognak, akkor is tegyél úgy, mintha az lennél, hogy elérhető legyél az emberek számára.
2: Have you ever walked into a shop or a restaurant and the hostess or the salesperson is very friendly and offers to help you?
3: Voltál úgy, hogy bementél egy étterembe vagy egy boltba, és ott az eladó vagy a pincér nagyon készséges és segítőkész volt?
2: And they're probably trained that way.
3: Valószínűleg őket tanítják erre, hogy így viselkedjenek.
2: Because a culture that's friendly and helpful makes you feel like you want to come back.
3: Mert egy baráti segítőkész szituáció az felold téged, segít ebben.
2: So the next thing I looked at is, you know, is worship and music. I already mentioned that.
3: A következő, amit így átgondoltam, az a zene és a dicsőítés, amit már említettem is.
2: Again, you do this very well.
3: Megint azt kell, hogy mondjam, hogy ezt nagyon jól csináljátok.
2: It should be quality music, it should be engaging, and the team should be happy and inviting to worship.
3: De az nagyon fontos, hogy ennek zeneileg jónak kell lennie, olyannak kell lennie, amiben be lehet kapcsolódni, amiben részt lehet venni, és hát minél magasabb színvonalúnak.
2: The other thing we did is that we began to train our volunteers more thoroughly.
3: A másik dolog, amit tettünk, az, hogy az önkénteseinket alaposabb képzés alá vettük.
2: In other words, just because they were willing.
3: Más szavakkal, csak azért, mert önként vállalkoztak
2: valamire. Use the espresso machine in the cafe didn't mean that they could make an espresso.
3: Hogy csak azért, mert önként vállalkoztak arra, hogy a kávéautomatát kezeljék a büfébe, az nem biztos, hogy feltétlenül azt jelenti, hogy ők már nagyon jó kávét tudtak csinálni.
2: So we had classes and they had to learn how to use the machine.
3: És akkor tartottunk nekik arról képzést, hogy hogyan kell jól használni a kávéfőzőt.
2: Every volunteer area has a written job description of what they're expected to do.
3: Minden önkéntes területen megvan a úgymond munkaköri leírás, hogy mit hogyan kell tenniük.
2: So as we grew, we needed more and more volunteers.
3: Mert ahogyan növekedtünk, egyre több önkéntesre volt szükségünk, vagy van szükségünk.
2: Right now the church has over 400 volunteers working every weekend.
3: Most a gyülekezetünkben minden hétvégén több mint 400 önkéntes szolgál.
2: So training.
3: Tehát a képzés,
2: a clear job description,
3: világos munkaköri leírás,
2: and a schedule that gives them some weekends off, we found to be very important.
3: És egy olyan beosztási rendszer, ami nekik is biztosít szabad hétvégéket.
2: Just because they were willing to do it doesn't mean that they're able to do it well.
3: Tehát csak önmagában véve az, hogy önként jelentkeznek egy feladatra, az nem jelenti azt, hogy ettől automatikusan jól fogják csinálni.
2: Then we also looked at our website and our publications.
3: És utána néztünk a honlapunknak és azoknak a dolgoknak, amik a kiadványainknak.
2: When we our first newsletter, I did most of it myself.
3: Ezért a hírlevelünket legnagyobb részt én magam csinálom.
2: Now I have some younger people helping that do it.
3: Most már vannak fiatalok, akik megteszik ezt.
2: They have up-to-date graphics.
3: Ők az ilyen grafikai dolgokban nagyon napra készek.
2: And so we want things just to look up to date.
3: És szeretnénk azt, hogyha ezek nagyon frissek, nagyon napra készek lennének.
2: Even the website needs to be updated fairly regularly, so there's new content and also that if people come back and see the same old thing, they won't keep coming back.
3: Fontos, hogy a honlapon is legyen mindig fenn friss információ, mert hogyha az emberek többször visszanéznek és mindig csak a régi dolgokat látják, akkor egy idő után nem fognak visszajönni.
2: I don't know if you use a lot of graphics, but there are places where you can get free graphics for churches.
3: Nem tudom, hogy ti mennyire használtok ilyen grafikai dolgokat, de vannak olyan helyek az interneten, ahol ingyen vannak ilyen grafikai készletek elérhetőek gyülekezetek számára.
2: There's a place called growleader.com.
3: Van egy growleader.com nevű honlap.
2: They will give you almost anything free for a church.
3: Szinte bármit ingyen el tudsz érni, ami a gyülekezetnek szüksége lehet.
2: If you like it, but they have all kinds of ideas.
3: És mindenféle ötletek vannak ott fent.
2: Then you know another thing that makes a difference is the location of the church.
3: Egy másik fontos dolog a gyülekezetnek a helye, a gyülekezeti háznak a helyzete, hogy hol helyezkedik el.
2: Our church started in a barn.
3: A mi gyülekezetünket egy fészerbe indítottuk el.
2: We had a very small sign.
3: Sign.
2: Yeah,
3: egy nagyon kis jel ki volt írva.
2: And so people didn't know that we existed.
3: Nem is tudták az emberek, hogy egyáltalán ott egy gyülekezet van, mert nem volt kitáblázva, vagy kiírva.
2: Again, your church is along a main road, you have a big sign, that's very good.
3: Itt a ti helyzetetekben nagyon jó az, hogy egy főút mellett vagytok, és van nagy tábla kitéve.
2: But church buildings must look public.
3: A gyülekezeti épületeknek nyilvánosaknak kell kinéznie.
2: It must look like a place where anybody can come and go in on a Sunday rather than it being a private organization.
3: Azt a benyomást kell sugározni, hogy bárki bejöhet például a vasárnapi összejövetelekre, hogy ez nem egy ilyen zárt körű hely.
2: So we put a bigger sign up.
3: Mi is egy nagyobb feliratot vagy transzparenst tettünk ki.
2: I think the fact that we met in a it was a chicken barn. We met in a chicken barn.
3: Egy tyúkolban találkoztunk.
2: But people thought that was strange.
3: Az emberek úgy gondolták, hogy ez különleges.
2: In fact, people thought we were a cult.
3: És az emberek azt gondolták, hogy biztos valami okkult társaság.
2: I worked hard to overcome all the thoughts that our church was a cult.
3: És nagyon sokat kellett azon dolgoznom, hogy eloszlassam ezt a tévhitet, hogy a gyülekezetünk az okkult.
2: Our name didn't even have church in it.
3: A gyülekezetünk nevében még csak nem is volt benne a gyülekezet szó.
2: We were hippies.
3: Mert hogy hippik voltunk.
2: So we called the church Servants of Love Community.
3: A szeretet közösség szolgáinak hívtuk magunkat.
2: So I realized people weren't really sure what we were.
3: És rájöttem aztán, hogy az embereknek fogalmuk sincs, hogy mik vajon kik lehetünk, vagy miről szól ez az egész.
2: So we changed the name.
3: Megváltoztattuk a nevünket.
2: So that everybody knew that we were a Christian church.
3: Hogy hadd tudja meg mindenki, hogy mi egy keresztény gyülekezet vagyunk.
2: And that helped a lot.
3: És ez sokat segített.
2: When we built a different building, we built a new building after we were 25 years old. No, maybe closer to 30 years old.
3: Amikor már 25-30 év között volt a gyülekezet, akkor építettünk egy új épületet.
2: I hate to admit it, but the church doubled in a year after we got into a different building.
3: És hát nem voltam túlságosan boldog attól, de amikor megépítettük ezt az új épületet, akkor
4: Within 2 years?
2: 1 year.
3: Egy éven belül megduplázódott a gyülekezetnek a létszáma.
2: So, and I thought, well, this is impossible.
3: És azt mondtam, hogy hát ez nem igaz, nem lehetetlen.
2: And some of them were new believers that came and became Christians.
3: És voltak köztük újonnan megtért hívők.
2: I believe a lot of it was that we were a small group that nobody knew what we were, and we met in a barn. It didn't look public, and so they never visited us.
3: És hiszem, hogy ebben az is benne volt, hogy korábban egy olyan helyen jöttünk össze, ami nem volt megjelölve, egy kis zárt hely volt, nem gondolták az emberek, hogy ott egyáltalán egy keresztény gyülekezet van, és ezért nem jöttek el, és nem látogattak meg minket.
2: So, I still believe that having God's presence is the most important.
3: Még mindig hiszem azt, hogy az, hogy Isten jelenléte jelen legyen, ez a legfontosabb.
2: We'll talk about evangelism and some of the other things that are important tomorrow.
3: Fogunk beszélni holnap az evangelizálásról és más fontos dolgokról is.
2: But some of these practical things, honestly, they did make a difference.
3: De őszintén ezek a gyakorlati dolgok is nagyon sokat változtathatnak a helyzeten.
2: The church growth books told me that once an auditorium or a parking lot reaches 80% capacity, you're full.
3: Egy gyülekezeti ház, hogyha vagy hasonlóan egy parkolóhoz, hogyha 80%-ban tele van, az már azt az érzést közvetíti, hogy fullra tele van, tehát hogy nincs hely.
2: And honestly, I scoffed at the idea. I laughed at it.
3: És én valahogy megragadtam ennél az ötletnél.
2: Until our auditorium reached 80% and we stopped growing.
3: Egészen addig, tehát megtapasztaltam azt, hogy amikor a gyülekezeti épületünk 80%-ban tele volt, akkor megállt a növekedés.
2: And I think that people felt like the church was already full.
3: És azt hiszem, hogy ez azért van, mert az emberek úgy érzékelik, hogy már full tele van a gyülekezet.
2: Now, some of this is about Americans.
3: És hát lehet, hogy ez az amerikaiakra érvényes csak.
2: Americans like a little extra space.
3: Az amerikaiak szeretik a tágasabb tereket.
2: If this building was in India, we'd probably have about 400 people in here.
3: Hogyha Indiában lenne ez az épület, akkor itt körülbelül 400 ember lenne.
2: They pack them in, there's no chairs, they're on the floor, they're right up against the preacher.
3: Leülnek a földre, közvetlenül a prédikátor elé, és minden elképzelhető helyet betöltenek.
2: And if you go on the bus, They're right up against you like this on the bus. They don't mind that.
3: És a buszon is nem törődnek vele, hogy egymáshoz érnek.
2: But in our culture, we need a little more space.
3: De mi kultúránkban nekünk szükségünk van egy kis helyre.
2: You would think that people that's a wrong reason to not be at a church, but it made a difference.
3: Azt gondolhatod, hogy ez egy gyülekezetnél ez nem okozhat problémát, de mégis.
2: And I would say that we watched both the number of seats that were available and the number of parking spaces available, and either time that those get up towards 80% or so, we have to do something.
3: És ez vonatkozik a gyülekezeti épületen belüli ülőhelyekre is, és a gyülekezeti házon kívüli parkolóhelyekre is. Ha az emberek azt látják, hogy tele van a parkoló, lehet be se fognak jönni.
2: We had when the auditorium got full.
3: Amikor az auditorium tele van.
2: Barry wanted to add a second service, and we had a crisis.
3: Akkor Barry egy második istentiszteletet akar beindítani, és ez egy krízis helyzetet eredményez.
2: Because two services are twice the work.
3: Mert két istentisztelet vasárnap az dupla munka.
2: And
3: nyilván.
2: So I had it took me a year to convince the elders.
3: Egy évenbe került, hogy a véneket meggyőzzem.
2: And then it took us even longer to convince everybody else that it was a good thing.
3: És aztán még egy évnél többbe került, hogy mindenki mást is meggyőzzek arról, hogy ez egy jó dolog.
2: I can tell you more about that if you like.
3: Majd mondok erről többet is, hogyha szeretnétek.
2: But having extra space for people to sit and actually having choices of the time helped the growth of the church.
3: De az, hogy az embereknek van komfortos helyük ahhoz, hogy leüljenek, és hogy van választási lehetőségük, hogy mikor akarnak vasárnap istentiszteletre menni, délelőtt vagy délután, ez is segít a gyülekezet növekedésben.
2: Right now we're building a new building as we speak.
3: pont most építünk egy új épületet.
2: And the first thing we're doing is creating some stoned area for parking.
3: Az első dolog, amit csinálunk, az egy térkövezet, vagy tehát szóval egy leburkolt parkoló rész.
2: Because I was preaching and I forgot my pen, my flash drive, and I ran home to get the flash drive.
3: Mert szolgálat előtt otthon felejtettem a pendrive-ot, és kimentem, hogy hazamenjek érte.
2: The service had already started.
3: Az alkalom már folyamatban volt.
2: And I couldn't find a parking space. Someone took my space.
3: És valaki elfoglalta a parkoló helyemet, és nem találtam parkoló helyet.
2: And I'm not one of those pastors that has a special parking space.
3: És én nem akarok olyan pásztor lenni, akinek egy elkülönített saját parkoló helye van a ház
2: előtt. So I parked in the grass.
3: A fűbe parkoltam.
2: And then I saw someone else drive through the lot looking for a place, couldn't find one, and they left.
3: És láttam, ahogy kiszálltam az autóból, hogy valaki más is jött utánam, ment egy kört a parkolóba, látta, hogy nincs hely, és azzal a lendülettel el is ment.
2: So we had an elders meeting.
3: Aztán volt egy vezetői összejövetel.
2: We had to create more parking.
3: Kell, hogy csináljunk több parkolóhelyet.
2: Some of the very difficult decisions we made came down to one simple thing.
3: A néhány nagyon nehéz kérdés egy egyszerű dologban foglalható össze.
2: Do we exist for ourselves or do we exist for God's glory?
3: Mi magunkért vagyunk, vagy Isten dicsőségére?
2: Because we all had parking spaces, we came on time, but the visitor that was late, they couldn't stay.
3: Mi ugye időbe érkezünk az összejövetelre, nekünk van parkolóhely, de az a látogató, aki később esik be.
2: Okay, I'll move on to another topic.
3: Jó, most akkor tovább lépünk egy másik témára.
2: Visitors and new people that join your church, they must understand the terms you use, and you may need to explain the terms.
3: A látogatóknak és az új embereknek, akik jönnek a gyülekezetbe, érteniük kell azokat a kifejezéseket, amiket használtok, és ezeket el kell magyarázni.
2: If it's not a word used on the street or in the larger culture, then you have to define it.
3: Hogyha olyan szavat használsz, amit nem használnak a hétköznapi nyelvben, akkor azokat meg kell magyarázni.
2: Or find a word that they do use on the street.
3: Vagy kell találni arra egy olyan szót, olyan kifejezést, amit használnak a hétköznapi nyelvben.
2: So there's a lot of things that we began to explain, even though 95% of the people there knew it already, we would still explain it just for the one person that didn't know.
3: Hogyha valami olyat mondunk, ami az jelenlévő 95%-ának evidens és teljesen nyilvánvaló, akkor is az ott lévő új emberek miatt elmagyarázzuk azoknak a szavaknak a jelentését, amik az ő számukra kérdésesek lehetnek.
2: Did you ever join an organization that had their own language?
3: Volt olyan, hogy valami olyan szituációba kerültetek, hogy egy olyan közösségbe mentetek, ahol saját nyelvet vagy saját nyelvezetet használtak?
2: And they created words to mean things that you didn't know what they were talking about.
3: Olyan szavakat találtak ki maguknak, amikkel bizonyos dolgokat elmagyaráztak, ami számukra nyilvánvaló volt, de te, ha újként mentél oda, nem értetted.
2: You feel like an outsider until you know what all the words mean.
3: Úgy érzed magadat, mint egy outsider egészen addig, tehát egy kívülálló, egészen addig még be nem avattak, hogy mit jelentenek azok az adott kifejezések vagy szavak.
2: The other thing we started doing was we wanted to know their names and where they lived.
3: Arra is elkezdtünk hangsúlyt tenni, hogy megtanuljuk a nevüket és hogy hol élnek.
2: If they will tell us.
3: Ha megmondják nekünk ezeket az adatokat.
2: Sometimes people don't want to tell you.
3: Mert vannak, akik nem szeretnék ezt megmondani az első alkalommal.
2: We've had people attend our church for probably 2 years before they gave us their address.
3: Vannak olyan emberek, akik már 2 éve csatlakoztak a gyülekezetünkhöz, mire odáig eljutottak, hogy a címüket megmondják nekünk.
2: We never pushed them to do that.
3: De soha nem erőltettük őket erre.
2: I would like to be sending them something in the mail or email, but if they don't want me to do that, then I respect that.
3: Szeretnék időnként küldeni nekik valamit levélben vagy e-mailben, de elfogadom azt, hogyha ő nem akarja az elérhetőséget megadni.
2: So this is I'll tell you the way we got to do that, and you can find a different way to do it.
3: Ezt csak elmondom, hogy mi ezt így csináljuk, ti ezt, ha úgy gondoljátok, csinálhatjátok máshogy is.
2: We use a card that every person that attends, we ask him to fill the card out. It's a little card that they have to fill some information.
3: Használunk egy kártyát, amit az új embereknek oda szoktunk adni, amin az adataikat ki tudják tölteni. Ha ők ezt megteszik, akkor visszakérjük.
2: I'm sorry. Okay. It's actually a prayer request card.
3: Ez igazából egy imakérés kártya.
2: So all the members can write on a thing that they want the intercessors to pray for.
3: Minden gyülekezeti tag tölthet ki ilyen kártyát, hogyha szeretne a közbenjáróktól valamilyen témában imát kérni.
2: And we also use it to take attendance. We know who's there because they put Cheryl Whistler, and she puts her prayer request that she wants $1 million.
3: És hát ezt odaírja a nevét, Cheryl Whistler, az imakérése $1 million szeretne.
2: But we say if we tell we on the other side there's a place where you, for new visitors to put their name and address.
3: A másik oldalán a kártyának van lehetőség arra, hogyha valaki új látogatóként jön, akkor oda felírhatja a nevét, a címét.
2: And we ask them, how did you find out about our church?
3: Azt megkérdezzük tőlük, hogy hogy találtak rá a gyülekezetünkre.
2: And then we tell them if do it.
3: Ezt csak elmondom, hogy mi ezt itt csináljuk, ti ezt, ha úgy gondoljátok, csinálhatjátok máshogy is.
2: We use a card that every person that attends, we ask them to fill the card out. It's a little card that they have to fill some information.
3: Használunk egy kártyát, amit az új embereknek oda szoktunk adni, amin az adataikat ki tudják tölteni. Ha ők ezt megteszik, akkor visszakérjük.
2: I'm sorry. Okay. It's actually a prayer request card.
3: Ez igazából egy imakérés kártya.
2: So all the members can write on a thing that they want the intercessors to pray for.
3: Minden gyülekezeti tag tölthet ki ilyen kártyát, hogyha szeretne a közbenjáróktól valamilyen témában imát kérni.
2: And we also use it to take attendance. We know who's there because they put Cheryl Whistler, and she puts her prayer request that she wants $1 million.
3: És hát ezt odaírja a nevét, Cheryl Whistler, az imakérése $1 million szeretne.
2: But we say if we tell we on the other side, there's a place where you, for new visitors to put their name and address.
3: A másik oldalán a kártyának van lehetőség arra, hogyha valaki új látogatóként jön, akkor oda felírhatja a nevét, a címét.
2: And we ask them, how did you find out about our church?
3: Azt megkérdezzük tőlük, hogy hogy találtak rá a gyülekezetünkre.

0: Minden gyülekezeti tag tölthet ki ilyen kártyát, hogyha szeretne a közbenjáróktól valamilyen témában imád kérni.
1: We also use it to take attendance. We know who's there because they put Cheryl Whistler, and she puts her prayer request that she wants $1 million.
0: És hát ezt odaírja a nevét, Cheryl Whistler, az imakérése $1 million szeretne.
1: But we say if we on the other side, there's a place where for new visitors to put their name and address.
0: A másik oldalán a kártyának van lehetőség arra, hogyha valaki új látogatóként jön, akkor oda felírhatja a nevét, a címét.
1: And we ask them, how did you find out about our church?
0: Azt megkérdezzük tőlük, hogy hogy találtak rá a gyülekezetünkre.
1: And then we tell them, if you don't mind giving us filling out the card and bring it to the information desk, we'll give you a free gift.
0: És azt is mondjuk nekik, hogyha kitöltik ezt a kártyát és visszaadják az információs pultnál, akkor egy ajándékot kapnak.
1: So we give them a coffee mug with chocolate inside.
0: Adunk például nekik egy kávés bögrét csokival.
1: Not quite as good as the figs that we found downtown.
0: Nem annyira jó, mint azok a fügék.
1: But some people won't give it to us, and then that's fine. We don't pressure them. But if they come and they give us the card and we give them a mug, sometimes they just have their name with no address.
0: Vannak, akik egyáltalán nem akarják visszaadni, és nem adják vissza a kártyát. Vannak, akik visszaadják, és csak a nevüket írják rá. Ez a látogatótól függ.
1: So it's an exchange, and we do get at their addresses, and then we can send them invitations to other things.
0: Hogyha megadja a címét, akkor küldünk meghívókat nekik, meg ehhez hasonló dolgokat.
1: I already mentioned the website.
0: Már említettem az internetes honlapot.
1: In our culture today, it's huge.
0: A mi kultúránkban, napjainkban ez nagyon nagy jelentőségű.
1: And like I said, we actually asked visitors if they visited our website before they came to the building, and I would say probably 60-70% of them do.
0: És ezt szoktuk is az embereknek javasolni, hogy mielőtt eljönnek a gyülekezetünkbe, látogassanak el a honlapunkra, és az a tapasztalat, hogy az embereknek a 60-70% ezt meg is teszi.
1: So we tried to put pictures on the website that would help them visualize what it will look like, what they will see when they come.
0: Ezért olyan képeket teszünk fel az internetes oldalra, ami segít nekik abban, hogy majd el tudják képzelni, hogy milyen lesz, amikor ott lesznek.
1: So since we all don't wear suits and ties, they see that we dress normal.
0: Hát, hogyha például azt látják a képeken, hogy inkben nyakkendőbe vagyunk, akkor már tudnak rá készülni, hogy rendesen fel vagyunk.
1: They can listen to some of the music.
0: Meghallgathatják, van lehetőségük, hogy a dicsőítő zenébe belehallgassanak.
1: And if what they want is a pipe organ playing Bach music, they probably go to another church.
0: És hogyha ők Bach zenét szeretnének a gyülekezeti összejövetelen orgonálni játszva, akkor valószínűleg nem hozzánk fognak jönni.
1: But the idea is that there's not a lot of surprises when they come.
0: Az az ötlet van, vagy az a gondolat van emögött, hogy ne érje őket túl nagy meglepetés, amikor eljönnek.
1: Okay, that's enough of that.
0: Ez erről a témáról elég.
1: I want to talk to you a little bit about the need to measure things.
0: Szeretnék beszélni egy kicsit arról, hogy szükséges mérni bizonyos dolgokat.
1: So do you keep a count of attendance or take attendance? Do you take a total count of how many are at meetings?
0: Számon tartjátok ti azt, hogy a gyülekezetek ti összejöveteleken hányan vesznek konkrétan részt?
1: Okay. So we didn't for a long time we didn't count.
0: Mi hosszú ideig nem számoltuk.
1: I felt that counting was unspiritual.
0: Úgy éreztem, hogy ez nem szellemi.
1: And I thought that since David was reprimanded for counting, that I shouldn't count anything.
0: Arra is gondoltam, hogy Dávid ugye kikapott azért, hogy amikor megszámoltatta a népet, és ezért én sem fogom megszámoltatni.
1: Until one day I realized that the book of Acts records all kinds of things that were counted.
0: Egész addig, amíg észre nem vettem, hogy az abcselben viszont egy csomó olyan dolog van, szerepel, ahol konkrét számok vannak.
1: So probably David's sin was something in his heart that was it was more than just counting, because a lot of things were counted in the Bible.
0: Valószínűleg Dávid esetében az ő szívében lehetett valami olyan bűn, ami az indítéka volt annak, hogy ő megszámoltatta a népet, és nem magával a számolással volt a gond.
1: So tomorrow I will actually make a biblical case for

0: metrics or counting.
1: Most a bibliai módját gyakorlom a számbavevésnek vagy a számolásnak.
0: And you think about it, if you're in business, you measure a lot of things so you know how the business is doing.
1: Gondoljátok meg, hogyha valamilyen üzleti vállalkozásotok van, akkor ott nagyon sok mindent mérni fogtok annak érdekében, hogy meg tudjátok ítélni, hogy hogy megy a bolt.
0: I mean, if I'm working hard at a business, I want to know that I'm making money or I'm not going to do that business anymore, right? I have to know the bottom line and I need to know the trends and all the things.
1: Hogyha keményen dolgozom egy vállalkozásban, akkor adatokra van szükségem, hogy lássam azt, hogy megéri-e az erőfeszítés, amit belefektetek, van-e bevétel, a bevétel megfelelő mértékű, stb.
0: Same way with a doctor.
1: Ugyanez a helyzet egy.
0: He reads vital signs, right?
1: Egy orvossal is, ő is méri az életjelenségeket.
0: So to tell a doctor that the numbers aren't important is sort of useless.
1: Tehát egy orvos számára is nem kell azt különösebben magyarázni, hogy mennyire fontosak a számadatok sokszor.
0: Your temperature, your body pressure, your blood sugar, all these things are watched with numbers.
1: Testhőmérséklet, a vérnyomás, a különböző labor eredmények, ezek mind számokat jelentenek, és ezeket mérni kell.
0: So I think I was afraid to look at numbers because I was afraid it would discourage me.
1: Azt gondolom, hogy azért is féltem talán a számoktól, mert attól féltem, hogy ezek elbátortalanítanak.
0: And it can be discouraging.
1: És ezek lehetnek is elbátortalanítóak.
0: If the church isn't growing at the time, or if you lose people, or if the offerings drop.
1: Hogyha a gyülekezet nem növekszik, vagy veszítesz embereket, vagy a bevételek csökkennek.
0: But I found it helpful to watch certain things, and it would tell me a little bit about the church's health.
1: De én úgy tapasztaltam, hogy mégis segítségemre van az, hogyha ezeket az adatokat látom, mert ez segít megítélni a gyülekezetnek az egészségi állapotát.
0: So I have a list of 10 things that we now keep track of.
1: Most van egy listám, amin 10 olyan dolog van, amit rendszeresen figyelemmel kísérünk.
0: We've actually learned a lot by keeping track of these things.
1: És igazából sokat tanultunk ezeknek az adatoknak a figyelemmel kíséréséből.
0: Even if it's difficult to look at the first time you see it.
1: Még hogyha első alkalommal kicsit nehézkes is ezeket áttekinteni.
0: I learned that every time we sent out people to plant a church, God replaced them.
1: Megtanultam azt, hogy minden alkalommal, amikor kiküldünk embereket gyülekezet plántálásra, Isten helyettesíti őket, pótolja őket.
0: I now have a chart of the attendance and the growth of the church for probably 15 or more years.
1: Most már talán 15 éve is vezetünk egy táblázatot, ahol a gyülekezet növekedési üteme kísérhető figyelemmel.
0: And I can see every time we sent out people to plant a church, the attendance dropped by 40 or 50.
1: És látom ezen a táblázaton azt, hogy amikor kiküldünk mondjuk 40-50 embert egy gyülekezet plántálásra,
0: and I can see that over the next year it climbed back up and then continued to grow at the same rate as before.
1: És akkor ott látom azt, hogy mondjuk a következő évben növekszik, pótolódik a 40 ember, és ugyanolyan arányban és mértékben folytatódik a növekedés tovább.
0: So when that happened the first time and I noticed it and we wanted to plant another church, I told the church, I believe God will do this. So we're not losing in the end.
1: Amikor első alkalommal ezt láttam, ezt az eredményt, akkor mondtam az embereknek, hogy gyülekezet plántálás ezért is milyen jó, mert Isten bepótolja és további növekedést ad, ha ezt tesz.
0: Those of you that are school teachers know that they watch the number of students in a certain class, so they know how many will be there next year, and you watch the trends of the ages and the classes.
1: Akik pedagógusok vagytok itt is, tudjátok azt, hogy az adott évben hány gyerek jár az osztályotokba, következő években milyenek lesznek a kilátások, jön-e még valaki, stb.
0: So some of these things might sound silly to you at this point.
1: Ebben a pillanatban lehet, hogy őrültségnek tűnhetnek ezek a dolgok számotokra.
0: But if you don't record them, I would start now because I think Hungary is going to come into a season where you're going to have a lot of things happening.
1: És ezt azért is mondom, hogy érdemes lenne csinálnotok, mert hiszem azt, hogy Magyarországon sok dolog fog történni.
0: And it will be to your benefit to begin to record it.
1: És javatokat fogja szolgálni, hogyha meglesznek ezek az adatok később.
0: So I'm going to read the 10 and I can give you the list in print if you want.
1: Most nem olvasnám fel ezt a 10 pontot, ha valaki igényli, akkor so oda tudom adni.
0: I would record the weekend attendance.
1: Fel fogom olvasni. Tehát a minden héten a résztvevőknek a száma.
0: And plus the total for each of the children age groups, if you have, I don't know how many groups you have, but I would record the number of children there.
1: És a gyerekszolgálatban a korcsoportoknak a résztvevőinek a száma.
0: I would record the number of visitors, new people that you have present.
1: Aztán az új emberek külön vannak összeírva.
0: And you know, if you begin to do this and you have weeks without or months without visitors, it can be very discouraging. But at some point, it'll begin to happen, and then you'll be encouraged because you'll be able to see the progress you've made.
1: Hogyha mondjuk azt látod, hogy hónapokon keresztül nincs új látogató a gyülekezetbe, akkor az elbátortalaníthat, de aztán, hogyha látod a trendet beindulni, hogy hétről hétre jönnek, akkor az pedig
0: the number of salvations
1: pozitív.
0: At each meeting.
1: A megtérők száma minden hét, minden összejövetelen.
0: The number of baptisms each year.
1: A bemerítések száma évente.
0: The number of small groups that you operate.
1: A házi csoportok, amiket működtet a gyülekezet.
0: If you have a class, a growth track or a discipleship class, those kinds of things you could count.
1: Hogyha van ilyen tanítványképző csoport, vagy ehhez hasonló más összejövetelek, akkor az azon résztvevők száma.
0: The number of volunteers working.
1: Az önkéntes szolgálók száma.
0: And I would count almost anything that could be counted.
1: Szinte minden mérhető adatot mérünk.
0: The time. Yeah. How long the preacher preaches.
1: Mennyi ideig prédikál a prédikátor?
0: Yeah, for example, yeah, exactly. What did he say?
1: Kati knows every time. Exactly.
0: How long you preach keeps you accountable. So I forgot how long was I supposed to preach tonight?
1: Ja, nem is tudom, mit mondtatok, hogy mennyi időt prédikáltok ma este.
0: You'll be, I mean, it might sound ridiculous to you now, but I think over a couple years you would understand why I'm suggesting this.
1: Most ha ez furcsának tűnhet nektek, de egy néhány év múlva majd megértitek.
0: I was telling Polly and Kati how we began to use Christmas Eve as a way to reach out to people.
1: Elmeséltem azt Polly-nak és Katinak, hogy hogyan kezdtük el a karácsony estét arra használni, hogy elérjünk embereket.
0: It probably took me 3 or 4 years to convince the elders to do this.
1: 3-4 évbe telt, amíg sikerült a véneket meggyőznöm arról, hogy ezt kellene csinálnunk. És nem mondom azt, hogy nektek is ezt kell csinálnotok.
0: We had a couple hundred people come the first time.
1: Az első alkalommal pár száz ember jött el.
0: Most of them weren't from our church.
1: A legtöbben nem a gyülekezeti tagjaink közül voltak.
0: And we've been doing it now for about 12 years.
1: Most már azt hiszem 12 éve csináljuk
0: ezt. It has the most visitors of anything that we do.
1: Az összes ténykedésünk közül erre jön el a legtöbb látogató.
0: Muslims, Buddhists and Hindus come to find out about what Christianity means.
1: Muzulmánok, buddhisták és hinduk jönnek el, hogy lássák azt, hogy miről is szól a kereszténység.
0: And we baptized a Hindu and a Buddhist that came on Christmas Eve.
1: Mi bemerítettünk egy hindut is és egy buddhistát is, aki egy ilyen karácsony esti összejövetelre jött el először.
0: And because we know how many people came last year, we know how many cookies to make next year.
1: És miután tudjuk azt, hogy az előző évben hányan jöttek el erre az összejövetelre, azt is meg tudjuk mondani, hogy idén majd hány sütit kell sütnünk.
0: Something like 5,000 or 6,000 homemade cookies, right? Yeah, because they have over 2,000 people come.
1: 5-6 ezer házi készítésű sütit csinálunk.
0: Yeah, praise the Lord. So, but please keep in mind, it took us almost 20 years to reach 100 people.
1: De vegyétek azt figyelembe, hogy majdnem 20 évbe került az, hogy elérjünk 1000 embert.
0: And then it took us another 10 years to reach 400 people.
1: Aztán következő 10 évbe került, hogy elérjünk 4000 embert.
0: And the last 10 years we went
1: 400-ot.
0: From the last 10 years we went from 400 to almost 2000.
1: Tehát 20 évbe telt, mire 100-an lettek. 10 év alatt 400-ra, és utána
0: The last 10 years we went from like 400 to almost 2000.
1: A 400-ról 2000-re az utolsó 10 évben.
0: And a large part of that last growth are people that were not belonging to any church, some of which I don't know how many percent, but they were baptizing 150 a year probably, or 200. I don't know. I have to ask Kevin.
1: Az utolsó növekedési ütemben nagyobb volt azoknak az embereknek az aránya, akik nem más közösségből jöttek, tehát nem voltak megtérve, hanem hogy mi gyülekezetünkben merítettük be őket 150-200 embert évente.
0: I honestly don't say that to boast, but to let you know that some of the things I'm telling you about was what we addressed that allowed us to begin to see some growth.
1: Őszintén nem dicsekedésképpen mondom ezt, de azért mondom el, hogy majd ti is meg fogjátok látni ezeket a dolgokat itt megtörténni.
0: And then we also record financial things, the offerings.
1: És az anyagi természeti dolgokat is számon tartjuk, az adományokat.
0: People vote with their feet and with their pocketbooks.
1: Az emberek a lábukkal és a pénztárcájukkal szavaznak.
0: So when they're upset about something in a local church, their giving will be the first thing that will be reduced, and then eventually they'll stop coming.
1: Amikor valamilyen dolog miatt bántva érzik magukat a helyi gyülekezetben, akkor az első dolog, amin ezt észre lehet venni, az, hogy az adományok csökkennek.
0: There may be very understandable reasons for that, but it was a thing that told me something about them, just like a doctor looks at vital signs.
1: Lehet, hogy van ennek valami nyilvánvaló oka is, de mégis ez az én számomra egy olyan jel, mint egy fontos tünet az orvos számára.
0: So maybe I'll stop there. Do you have questions?
1: Talán most akkor itt megállnék. Vannak kérdéseitek?
0: And I honestly don't mind if you challenge me.
1: Őszintén nem bánom, hogyha kihívás elé állítotok.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának negyedik részét hallhatjuk.
3: Force which motivated David.
4: Az az erő, ami Dávidot motiválta arra, hogy felépítse a sátrat,
3: was his passion for the Lord.
4: Az Úr iránti szeretete volt.
3: That's what drove him.
4: Ez az, ami hajtotta őt.
3: And I wonder sometimes whether he knew the other dimensions which were coming.
4: És azon tűnődtem néha, hogy valójában ismerte a másféle hozzáállásokat, amikben mi élünk sokszor.
3: He wanted God's presence desperately.
4: Nagyon akarta Isten jelenlétét.
3: And he wanted to provide a place where face-to-face intimacy with God was a practical possibility.
4: És akart egy olyan helyet, ahol az Istennel való szemtől szembe való kapcsolat gyakorlati lehetőség.
3: And that's where it all begins.
4: És itt kezdődik az egész történet.
3: You can't raise up David's tabernacle as a methodology to get things changed in your society.
4: Nem állíthatod fel Dávid sátrát, mint egy módszert arra, hogy a társadalmatban megváltoztasd a dolgokat.
3: Then you just got to know God, then it will be worth it for that reason alone.
4: Egyedül azért az okért már érdemes felállítani Dávid sátrát, hogyha Istent akarod megismerni ezáltal, és ez sikerül.
3: And what you discover is that God is desperately longing for intimacy with his people.
4: És Isten is nagyon akarja az ő népével való bensőséges kapcsolatot, ez a felfedezésünk
3: Jesus
4: van.
3: Jesus did not die on a cross to save souls.
4: Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy lelkeket megmentsen.
3: He came to mend a relationship.
4: Azért jött, hogy egy kapcsolatot

0: megjavítson.
1: Amen.
0: Így van.
1: And to mend it so powerfully that what man could know with God will be greater than what Adam knew with God in the days of his innocence.
0: És olyan jól megjavította ezt a kapcsolatot, hogy az ember a megváltás után sokkal jobb kapcsolatban lett Istennel, mint amilyenben Ádám volt bűnbeesése előtt. Jézus sok okból jött le a földre.
1: The primary reason was to be the Lamb of God to take away the sins of the world.
0: Ennek elsődleges oka az volt, hogy ő legyen Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
1: But it didn't take 33 and a half years to do that.
0: De ehhez nem kellett volna 33 és fél év.
1: Amen. He could have dealt with sin in one day on the cross.
0: A bűnnel egy nap alatt elbánhatott volna a kereszten.
1: But all those 33 and a half years to the last minute had divine purpose.
0: De mindennek a 33 és fél évnek minden percének volt isteni célja.
1: And particularly the last 3.5 years were a model for us of what the kingdom is like.
0: Különösen az utolsó 3.5 év egy minta volt a számunkra, hogy milyen Isten királysága.
1: The kingdom isn't a place.
0: És Isten királysága nem egy hely.
1: It's not a sphere.
0: Nem egy szféra.
1: It's an environment
0: hanem
1: that is produced because of a relationship.
0: Hanem egy olyan környezet, egy helyzet, amit egy kapcsolat hoz létre.
1: The environment is such intimacy with God.
0: Ez a környezet, ez a légkör, ez egy olyan bensőséges kapcsolat Istennel.
1: Such love for God.
0: És olyan szeretet Isten iránt.
1: That our passion is to do His will.
0: Hogy minden akaratunkkal az ő akaratát fogjuk akarni tenni.
1: I've passed through several phases in my life.
0: Életem különböző szakaszaiban, pásztori szolgálatban is voltam.
1: 30 years of my life, I was a rebel against God.
0: Életem első 30 évében lázadtam Isten ellen.
1: Then I got saved.
0: Aztán megtértem.
1: And I knew from day one, I was required to obey God.
0: És akkor az első naptól kezdve tudtam, hogy engedelmeskednem kell Istennek.
1: God was more like a student of a schoolmaster who was waiting to beat me if I did the wrong thing.
0: De Istennel való kapcsolatom olyan volt, mint a diák és az iskola igazgató közötti kapcsolat, hogy Isten, mint hogy arra várna, hogy rosszat tegyek, és rögtön leüthet engem. Tehát egy darabig azért engedelmeskedtem, mert muszáj volt.
1: Then I came to phase number two.
0: Utána jött a második lépcső.
1: I discovered that God's will for me was always better than my will for me.
0: Rájöttem, hogy Isten akarata számomra mindig jobb, mint a saját akaratom a számomra.
1: He's perfect love.
0: Az ő tökéletes szeretet.
1: Perfect wisdom.
0: Ő tökéletes bölcsesség.
1: All power and authority is with him.
0: Minden erő és hatalom az övé.
1: So to do his will brought his perfection into my life.
0: Tehát, hogyha az ő akaratát teszem, ezzel az ő tökéletessége bejön az én életembe.
1: So I began to realize I would be a fool if I didn't do God's will.
0: Tehát rájöttem, hogy bolond lennék, ha nem Isten akaratát cselekedném.
1: Because I would be the loser by getting my own way in anything.
0: Mert én vesztenék azzal, hogy a saját akaratomat tenném meg bármiben.
1: If you look at that carefully, you can see that even that is somewhat self-centered.
0: De hogyha megvizsgáljátok ezt a hozzáállást, rájöttem, hogy ez is valamilyen szintig önközpontú.
1: I was now obeying God for me.
0: Most már a saját érdekemben engedelmeskedtem Istennek.
1: And many people teach that if you do God's will, it's the best for you, which is true.
0: És sokan ezt tanítják, hogy ha Isten akaratát teszed, neked is ez a legjobb, és ez igaz is.
1: But what Jesus kept saying is this.
0: De amit Jézus folyton mondott, az a következő.
1: He says it altogether 18 times in the New Testament.
0: Összesen 18-szor mondta az Új Szövetségben.
1: He says, if you love me, you will keep my commandments.
0: Azt mondta, ha szerettek engem, megtartjátok a parancsaimat.
1: In other words, the obedience is the longing desire of a heart that genuinely loves God.
0: Tehát az a lényeg, hogy az engedelmesség egy olyan szívnek a gyümölcse, amelyik hatalmas vágyódással akarja Isten jelenlétét. Tehát nem szabad az írást rosszul értelmezni. Meg ezt az igét sem, mert néha egy elhanyagoltnak, egy olyan feleség, aki elhanyagoltnak érzi magát, ezt mondhatja a férjének, hogyha szeretnél engem, akkor megtennéd ezt, meg ezt, meg ezt.
1: But that's not what Jesus is saying. It's not that way round.
0: De Jézus nem ilyen értelemben mondja ezt a mondatot.
1: He's saying, if you really love God,
0: azt mondja, hogy ha igazából szeretitek Istent,
1: your passion is to do His will, to please Him, because you love Him so much.
0: Akkor az lesz a szenvedélyetek, hogy az ő akaratát tegyétek, mert annyira szeretitek őt, hogy örömet akartok
1: so
0: neki szerezni.
1: It's not a requirement. It becomes your greatest joy.
0: Tehát az engedelmesség itt már nem követelménye, hanem a legnagyobb öröm a számunkra.
1: And you do it for him and not for yourself.
0: És Istenért tesszük ezt, nem önmagunkért.
1: And when you've got to that place, you're now beginning to live like Jesus.
0: És amikor eljutok idáig, akkor elkezdetek úgy élni, ahogy Jézus élt.
1: And so in his life he demonstrated what love for the Father was like.
0: Jézus az ő életében megmutatta, hogy milyen az Atya iránti szeretet.
1: And he demonstrated what being loved by the Father was like.
0: És bemutatta, milyen az, amikor az Atya szeret valakit.
1: And he showed us the perfect relationship between a man and his heavenly father in the way that he lived.
0: És megmutatta nekünk az ő életmódja alapján, hogy milyen egy olyan ember élete, aki a mennyei atyával való tökéletes kapcsolatban él. És ő nem úgy mutatta ezt be, mint ami egyszer a történelemben megtörténhet, és ez egy kizárólagos dolog, hanem ő egy modell akart lenni a számunkra, amit követve mi is élni fogunk ugyanúgy.
1: So out of his relationship with the Father,
0: tehát ebből az atyával való kapcsolatból élt Jézus ilyen tökéletes Isten királysága beli életet, mert Isten királysága végső soron egy kapcsolat.
1: And in that relationship,
0: és ebben a kapcsolatban
1: God's will is done the way that it's done in heaven.
0: Megtörténik az atya akarata úgy, ahogy a mennyben is megvan.
1: And that's what heaven is.
0: És ilyen a menny, ez a menny.
1: Heaven is an environment where God's will is perfectly done.
0: A menny egy olyan környezet, ahol Isten akarata tökéletesen megtörténik.
1: That's what heaven is.
0: Ez a menny.
1: So you can see clearly how it's impossible for disobedient people to go to heaven. It's impossible.
0: Tehát most már világosan láthatjuk, hogy lehetetlen engedetlen embereknek a mennybe jutni.
1: Because disobedience produces hell.
0: Mert az engedetlenség létrehozza a poklot.
1: And obedience produces heaven.
0: Az engedelmesség pedig a mennyet hozza létre.
1: If you want heaven to come into your life,
0: tehát ha azt akarod, hogy a menny bejöjjön az életedbe,
1: just live like Jesus and heaven will fill your life.
0: Akkor élj úgy, ahogy Jézus, és megtölti majd a menny az életedet.
1: If you want heaven to come to your family, then let's live as a family in obedience and heaven will come to our family.
0: Hogyha azt akarjuk, hogy a családunkba eljöjjön a menny, akkor az egész család éljen Isten iránti engedelmességben, és akkor bejön a menny a családba.
1: Community of God's people.
0: Aztán ezt kiterjeszthetjük Isten népének a közösségére.
1: And if we have not established it in these respects, how dare we demand that the secular world allows the kingdom of God to come?
0: És hogyha ezeken a szinteken nem valósítottuk ezt meg, akkor hogyan merjük azt követelni, hogy a világ, a hitetlen világ Isten akaratát és királyságát befogadja?
1: How can we demand the world to come into the kingdom when we ourselves are not living in the kingdom?
0: Hogyan követelhetjük a világtól, hogy jöjjön be a királyságba, ha mi nem élünk a királyságban?
1: And so the foundation of this intimacy is to fall in love with God to such a degree.
0: Tehát a bensőségességnek az az alapja, hogy Istenbe olyan mértékig beleszerelmesedünk.
1: That out of that love relationship.
0: Hogy ebből a szeretet kapcsolatból.
1: You have just one primary passion.
0: Kinőve egyetlen elsődleges szenvedély van az életünkben. Ez pedig az ő akaratának a cselekvése.
1: Jesus lived that way.
0: És Jézus így élt.
1: And that's why frequently in the New Testament,
0: ezért van az, hogy az Új Szövetségben gyakran,
1: it does not come so clearly in the English language because we don't have a neuter gender.
0: Az angol fordításban ez nem jól jön ki, mert nem semleges nemben vannak leírva a dolgok. Ezeken a helyeken.
1: Quite frequently, Jesus is saying the kingdom.
0: Tehát Jézus nagyon gyakran mondja, hogy itt eljött a királyság,
1: and he calls the kingdom something.
0: És a királyságot valaminek nevezi. Tehát egy semleges nem, egy fogalom.
1: The English Bible translates it as someone, emphasizing the person.
0: De az angol Biblia ezt valakinek fordítja, tehát mintha egy személyes dolog lenne, azt hangsúlyozza.
1: Now he is of course the glorious king of the kingdom.
0: Természetesen Jézus a királyság dicsőséges királya.
1: And he's the one that we obey like a despot.
0: És úgy engedelmeskedünk neki, mint egy legfőbb úrnak.
1: He is a total despot.
0: Ő egy tökéletesen teljhatalmú úr.
1: As he's perfect love, that's okay.
0: De mivel ő tökéletes szeretet, és ezért ez nem baj.
1: Amen. It's okay to be totally ruled over by someone who's perfect love.
0: Nem baj, hogyha olyan valaki uralkodik fölöttünk teljhatalommal, aki a tökéletes szeretet.
1: And we've got to have that security. If I put myself totally in the hands of God, it's only in the hands of perfect love.
0: Bizonyosnak kell ebben lennünk, és biztonságban kell éreznünk magunkat, hogyha Isten kezébe helyezzük magunkat, akkor a tökéletes szeretet kezébe helyezzük magunkat. Amikor ezt az alapelvet felfogjuk, akkor eljön a királyság. Jézus azért jött, hogy Isten királyságát újra létrehozza a Földön. ami elveszett akkor, amikor Ádám az önállóságot választotta.
1: Let me underline this again. I say this frequently, but Christians need to hear this.
0: Újra akarom ezt aláhúzni, gyakran elmondom ezt, de a keresztényeknek gyakran kell hallaniuk.
1: The issue between God and man is not primarily the issue of sin.
0: Az ember és Isten közötti probléma lényege nem a bűn alapvetően.
1: That is a secondary fruit of another primary cause.
0: A bűn egy elsődleges oknak a másodlagos okozata.
1: The root, the real problem is man's disobedience.
0: A valódi probléma az ember engedetlensége.
1: Sin came as a result of the disobedience.
0: A bűn az engedetlenség eredményeként jött be.
1: And righteousness and eternal life came because of the obedience. Amen.
0: Az igaz állapot és az örök élet pedig az engedelmesség eredményeként jön.
1: So God's not so much concerned with the sin. That's relatively easy to deal with.
0: Tehát Isten nem annyira izgatja a bűn, mert azzal viszonylag könnyű elbánni.
1: What God's concerned with is the disobedience.
0: Isten igazából az engedetlenség aggasztja.
1: Because it's the disobedience which causes the sin.
0: Mert az engedetlenség okozza a bűnt.
1: And it's impossible to deliver disobedient people from sin.
0: És lehetetlen engedetlen embereket megszabadítani a bűntől, halljátok?
1: However much they repent, however much they weep, they will never be delivered from sin while they continue to rule and run their own lives.
0: Bármennyire sírnak, bármennyire megtérnek, soha nem lehet őket megszabadítani a bűntől, amíg úgy döntenek, hogy a saját életüket ők fogják irányítani.
1: Grasp the principle. I'm going to live like Jesus.
0: Fel kell fogniuk ez az alapelvet, hogy úgy fogok élni, ahogy Jézus.
1: It was A.W. Tozer who said this once.
0: A.W. Tozer mondta ezt.
1: He said many, many Christians long to be holy.
0: Azt mondta, sok keresztény szeretne szent lenni.
1: But they will not go through the process of being made holy.
0: De nem akarnak átmenni ezen a folyamaton, amely szenté teszi őket.
1: They want the fruit, but they won't go the route.
0: Akarják a gyümölcsöt, de nem akarják az odavezető utat.
1: And that's an impossibility.
0: Ez pedig lehetetlen ilyen módon.
1: Amen. So what happens is you come into God's intimate presence.
0: Tehát az történik, hogy Istennel való bensőséges jelenlétbe belépünk.
1: Only one way to live, and that's to live like Jesus.
0: És ott csak egy módon lehet élni, úgy, ahogy Jézus élt Isten jelenlétében.
1: The thing that's picked out about David is this.
0: És Dávid ezt fogta fel.
1: What God says is his testimony of David.
0: Isten ezt mondja Dávidról, mint bizonyságtétel.
1: Here is a man after my own heart.
0: Itt egy szívem szerint való ember.
1: Through whom I was able to do my will.
0: Akin keresztül meg tudtam tenni az akaratomat.
1: It says in another place, David served God in his generation, and then he fell asleep.
0: Egy másik helyen azt olvassuk, hogy Dávid szolgálta Istent az ő nemzedékében, és utána elaludt.
1: I want that written over my life.
0: Azt akarom, hogy az élet, én életem fölé is majd ezt írják.
1: Don't you?
0: Ti nem?
1: Saul, King Saul wrote his own epitaph.
0: Saul király megírta a saját sírfeliratát.
1: This is what he said.
0: A következőt mondta.
1: At the end of his life.
0: Élete végén.
1: I have played the fool, I have disobeyed exceedingly. That's what he said.
0: Bolond voltam, rendkívül engedetlenül éltem. Ezt mondta.
1: A shipwreck of my life through disobedience.
0: Az engedetlenségemmel zátonyra futtattam a saját életemet. Ezt mondta.
1: So let's make these decisions.
0: Tehát hozzuk meg ezeket a döntéseket.
1: And so the first purpose of David's tabernacle is first to is to revel in the presence of God.
0: Tehát David sátorának az elsődleges célja az, hogy Isten jelenlétében újjongjunk és éljünk.
1: And it's this which distinguishes David's tabernacle for many other good initiatives.
0: És ez különbözteti meg Dávid sátrát más különböző jó kezdeményezésektől.
1: There are many good and godly men.
0: Van sok jó és istenfélő ember.
1: But they will not give in their lives the priority of intimacy.
0: De az életükben nem akarják a bensőségesség árát megfizetni.
1: Such people haven't got time for David's tabernacle.
0: Az ilyen embereknek nincsen idejük Dávid sátorára.
1: It's a good thing for those women to do, but I'm too busy with other things.
0: Azt gondolják, hogy igen, ez nagyon jó tevékenység azoknak a nőknek, de én nagyon elfoglalt vagyok más dolgokkal.
1: As a result, they never quite make it to actually doing it.
0: Ennek következtében soha nem jutnak el igazán odáig, hogy ott legyenek. Hihetnek bennem.
1: They can encourage other people. It's a good thing for them.
0: Bátoríthatnak másokat, hogy nekik ez egy nagyon jó dolog.
1: By the way, while you're there, please pray for me.
0: Egyébként miközben majd ott leszel, imádkozz értem is.
1: I'll try and come sometime, but I've got this and this and this to do right now.
0: Egyszer majd én is megpróbálok elmenni, de most egyelőre ezt és ezt és ezt kell tennem. Az én emberek soha nem jutnak el Dávid sátorába.
1: Amen. Let's just remind ourselves of a few scriptures.
0: Emlékeztessük magunkat néhány igére.
1: I'll just say one more thing.
0: Még egy dolgot mondanék, nincs benne a jegyzetekben, de itt elmondom. Amikor Jézus elkezdett a királyságról tanítani, ezt a Máté 5-ben kezdi el,
1: goes through to Matthew chapter 7,
0: és a Máté 7-ig beszél erről,
1: and these are the foundational principles of the kingdom.
0: Ezek a királyság alapelvei.
1: He goes on teaching on the kingdom really through the whole book of Matthew.
0: Igazából egész Máté evangéliumában a királyságról tanít Jézus.
1: But those chapters 5 through 7 we have come to call the Sermon on the Mount.
0: De az 5., 6. és 7. részt neveztük el a hegyi beszédnek.
1: In chapter 6 he teaches very important things concerning the kingdom.
0: Három nagyon fontos dologról tanít Jézus a királysággal kapcsolatban.
1: He teaches on financial giving.
0: Tanít a pénzügyi adakozásról.
1: On prayer,
0: az imáról,
1: and on fasting,
0: és a bőtről.
1: And because he's dealing with a religious people,
0: és mivel egy vallásos népséggel van dolga,
1: he begins his teaching by teaching what they must now discontinue to do.
0: A tanítását azzal kezdi, hogy elmondja nekik, hogy mit hagyjanak abba innentől kezdve.
1: You see, if you've been trained in a religious way, there are things that you've got to stop doing before you can start doing them in the right way.
0: Tudjátok, ha vallásos módon neveltek titeket, akkor először abba kell hagynotok néhány dolognak a csinálását, mielőtt elkezdhettétek jól csinálni a dolgokat. És ez az egyik terület az ima életünk.
1: It's more difficult to train religious people to pray properly than people that have never prayed.
0: Nehezebb vallásos embereket megtanítani jól imádkozni, mint olyan embereket, akik soha nem imádkoztak. Ez teljesen igaz.
1: But Jesus says, here's how you learn to pray.
0: De Jézus azt mondta, így kell megtanulni imádkozni.
1: The heart of the whole thing.
0: Itt az egész dolognak a lelke.
1: Don't be a hypocrite.
0: Ne legyetek képmutatók.
1: Don't play act.
0: Ne játszatok
1: Don't
0: szerepet.
1: Say the things that you know you ought to say.
0: Ne azokat a dolgokat mondjátok, amikről tudjátok, hogy azt kell mondani.
1: Don't do it primarily before men.
0: Elsősorban ne az emberek kedvéért imádkozzatok, akik körülöttetek vannak.
1: And don't do it by just repeating the same thing, thinking you're going to be heard for your many words.
0: És ne úgy tegyétek, hogy mindig ugyanazokat a dolgokat ismétlitek, és azt gondoljátok, hogy a sok szavatokért fognak meghallgatni titeket a mennyben. Most nem tudok részletesen foglalkozni ezzel, de csak így megemlítem a hatodik vers a dolognak a lényege. Azt mondja, te pedig, amikor imádkozol, tehát amikor el akarsz kezdeni egy igazi, hatékony Dávid sátora jellegű ima életet, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, avagy találd meg a saját személyes ima sátradat. Ez lehet egy szoba a házadban,
1: it could be a tree in your garden,
0: lehet egy fa a kertedben,
1: a favorite seat in your garden,
0: egy kedvenc szék a kertedben.
1: Some of the biggest executives in San Antonio, their tent is their car.
0: Néhány jelentős igazgató San Antonióban az autóját használja a sátornak.
1: What they've started to do is this.
0: A következőt kezdték el.
1: They leave the house 1 hour early.
0: Egy órával hamarabb indulnak el az irodába, mint kéne. Elmennek az irodájukig autóval, leparkolnak.
1: Turn on their praise tape and listen and have an hour with God before they go into the office.
0: Bekapcsolják a dicsőítőkazettát, és egy órát Istennel töltenek, mielőtt bemennek az irodába.
1: The house is full of chaos, getting the children ready to go to school and this and that. That's not an easy place to have your secret time with God.
0: A lakásuk ilyenkor nagyon zűrös hely, a gyerekek készülnek iskolába menni, mindenféle zajlik, ezért ez nem megfelelő hely arra, hogy az embernek a titkos helye ott legyen Istennel. Tehát találd meg a saját titkos helyedet.
1: Something that works for you.
0: Valamit, ami neked működik.
1: And maintain it on a regular basis every single day of your life.
0: És rendszeresen életed minden napján tartsd meg ezt a szokást.
1: Wherever possible, make it the first hour of the day.
0: Hogyha egyáltalán lehetséges, akkor legyen ez a napod első órája. Vagy hogyha neked ez a megfelelő, akkor az éjszaka közepe. De legyen egy olyan időd, amikor azt mondod, hogy most Istennel fogok találkozni.
1: What it says in the Greek is quite interesting.
0: Nagyon érdekes itt a görög kifejezés.
1: If you will go into the secret place,
0: azt mondja, ha te bemész a titkos helyedre,
1: and shut the door,
0: és becsukod az ajtót,
1: you will find your father is already there. That's what it says.
0: Akkor azt fogod találni, hogy az atyád már ott van, és vár téged. Ezt jelenti.
1: Already is in the secret place. That's what it literally says.
0: És akkor imádkozz a te atyádhoz, aki már ott van a titkos helyen, ez van az eredeti szövegben.
1: If you'll give the time, he will give the time. That's what's so amazing about God.
0: Ez a megdöbbentő Istenben, hogyha te rászánod az időt, akkor ő is rászánja.
1: He's more eager to meet with you as an individual than you are to meet with him. That's amazing, but it's true.
0: Ő jobban akar veled egyénileg találkozni, mint te vele. Ez megdöbbentő, de igaz.
1: And if you take that hour of intimacy, God will train you how to become a great prayer.
0: És hogyha elszánod a bensőséges kapcsolatra ezt az egy órát naponta, akkor Isten megtanít téged, hogy nagyszerű imádkozó legyen belőled. Igazából az egész Szent Háromság együtt fog abban működni, hogy belőled kitűnő imádkozót csináljanak.
1: Amen. With the three persons of the Godhead teaching you how to pray, anybody can succeed.
0: Hogyha valakit a Szent Háromság tanít meg imádkozni, akkor bárki megtanulhat jól imádkozni.
1: And that hour becomes the most precious hour of the day.
0: És akkor ez az óra lesz annak a napnak a legértékesebb időszaka.
1: The beginning of the whole thing.
0: Ez az egész dolog kezdete.
1: That's how David started. He had his prayer tent on the hills with the sheep long before he built David's tabernacle.
0: Dávid is így tette ezt, neki megvolt a személyes ima sátra fönn a hegyeken, miközben a juhokat őrezte, sokkal előtte, mint hogy felépítette volna.
1: As well as joyfully going to the tabernacle.
0: Tehát dicsérte Istent, és megvolt neki valószínűleg ez a privát ima élete, miután felállította a sátrat is.
1: He carried into the corporateness of the tabernacle of David.
0: És amit megtanult az egyéni ima életében, az bevitte a Dávid sátorának a testületi életébe is.
1: And he greatly multiplied it.
0: És nagyban meg sokszorozta azt.
1: You'll also notice all the teaching on prayer.
0: Azt is észre fogjátok venni, hogy minden tanítás az imáról.
1: To do with worship.
0: És minden, aminek köze van a dicsőítéshez.
1: Jesus always speaks of it in terms of the Father.
0: Jézus minden ilyesmiről mindig az Atyával kapcsolatban beszél.
1: Pray to your Father in secret. He's waiting for you.
0: Imádkozzatok a ti Atyátokhoz titokban, mert ő már vár rátok.
1: John 4:21, Jesus says, the Father is seeking such who will worship him in spirit and in truth.
0: A János 4:21-ben azt mondja Jézus, hogy az Atya olyanokat keres az ő imádóiul, akik igazságban és szellemben imádják őt.
1: I haven't time to develop this as I would. I've got dozens of tapes. I teach for hours and hours on this.
0: Nem tudok most erről részletesen beszélni, de több tucat kazettám van. Erről sok órányi tanításom van erről a témáról.
1: The glory of the earthly life of Jesus was that he knew the Father.
0: Jézus földi életének az egész dicsősége abból származott, hogy ismerte az Atyát.
1: He and the Father knew each other intimately.
0: Ő és az Atya bensőséges módon ismerték egymást.
1: He and the Father loved each other deeply.
0: Ő és az Atya mélységesen szerették egymást.
1: And he and the Father just went and did things together.
0: És ő és az Atya egyszerűen együtt csináltak dolgokat.
1: And his humanity was so available to the Father.
0: És Jézus emberi lénye annyira rendelkezésére állt az Atyának.
1: That the Father could say whatever he wanted to say through him.
0: Hogy az Atya bármit elmondhatott rajta keresztül, amit akart.
1: And do whatever he wanted to do through his humanity.
0: És bármit megtehetett, amit akart Jézus emberi lényén keresztül.
1: He tells us that very, very clearly.
0: Nagyon világosan elmondja ezt.
1: Primarily in John's gospel this is emphasized.
0: Elsősorban János evangéliuma hangsúlyozza ezt.
1: In Luke's gospel the same events are now attributed to the Holy Spirit.
0: Lukács evangéliuma ugyanezeket az eseményeket a Szentléleknek tulajdonítja.
1: But Jesus says the purpose of the Spirit coming to you is to show you the Father.
0: De Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek azért jön el hozzátok, hogy megmutassa nektek az Atyát.
1: He said, I've done my best to tell you about the Father in words, but when the Spirit comes, he's going to show your spirit what I'm talking about.
0: Jézus azt mondta, én mindent megtettem, ami rajtam múlt, hogy a legjobban elmondjam nektek, hogy milyen az Atya, de amikor eljön a Szentlélek, akkor megmutatja nektek a szellemetekben valóságként, hogy milyen az Atya.
1: I live in every day, then you're going to be transformed into the same father-son relationship.
0: És amikor a ti szellemetek elkezdi megérteni azt, hogy én miben élek minden nap, akkor a ti életetek is elkezd egy ilyen atya-fiú kapcsolatra átalakulni naponta. Volt egy nap, amikor ez velem is megtörtént.
1: Wednesday, April the 27th, 1965. I know the date, I know the place, I know the time.
0: 1965. április 27-én, a szerdai nap volt. Pontosan tudom, milyen nap volt, milyen helyen voltam.
1: In the Baptist manse in Bombay, India.
0: Ez Bombayban, Indiában, a baptista paplakban volt. Bemerítkeztem Szentlélekbe röviddel előtte. Éppen a reggeli csendességemet tartottam.
1: Blew into the room.
0: És a Szentlélek egyszerűen befújt a szobába.
1: Showed me the Father,
0: és megmutatta nekem az Atyát.
1: And I was totally undone.
0: És teljesen fejreálltam ettől.
1: I just fell apart in the amazing revelation.
0: Egyszerűen szétestem ettől a megdöbbentő kinyilatkoztatástól.
1: Enveloped in the Father love in a way that I never knew was possible.
0: És azt találtam, hogy az Atya szeretete olyan módon beburkol engem, ahogyan soha nem gondoltam ezt lehetségesnek.
1: Now that was the beginning of something.
0: Ez valaminek a kezdete volt.
1: There was a moment of crisis when I stepped into this for the first time.
0: Ez egy döntő pillanat volt, amikor először léptem be ebbe a dologba.
1: But that's almost 40 years ago.
0: De ez már majdnem 40 évvel ezelőtt volt.
1: And I've continued to swim in the river of what I stepped into that Wednesday morning.
0: És azóta is abban a folyóban úszom, amiben akkor szerda reggel beléptem.
1: I've never got out of the river of my father's love. My father loves me, loves me, loves me.
0: Soha nem jöttem ki az atya szeretetének a folyójából. Az atya egyszerűen szeret engem, szeret engem, szeret engem.
1: He thinks I'm great.
0: Nagyszerűnek gondol engem.
1: He thinks that I'm great.
0: Azt gondolja, nagyszerű fickó vagyok.
1: And he likes me the way I am.
0: És kedvel olyannak, amilyen vagyok.
1: He created me to be me.
0: Úgy teremtett, hogy én legyek én.
1: I like myself intensely.
0: Én is nagyon kedvelem magamat.
1: Because I'm made this way by God to give him joy and glory forever.
0: Mert az atya teremtett engem ilyennek, hogy örökkévaló módon örömöt szerezzek neki a magam létével.
1: So my security is just being in my dad's, to be my dad's favorite son. I'm sorry about you guys.
0: Tehát én azért vagyok biztonságban, mert én vagyok az atya kedvenc fia, úgyhogy sajnállak titeket.
1: I mean, Jesus and I, we're special.
0: Tehát Jézus és én különleges gyerekei vagyunk Istennek.
1: And if you get the revelation, you're going to have to live in the same relationship.
0: És hogyha ti megkapjátok erről a kinyilatkoztatást, akkor ugyanilyen kapcsolatban fogtok élni az atyával.
1: One of the things we're going to be aiming at tonight.
0: Ez az egyik dolog, ami a célunk lesz ma este.
1: There'll be a revelation of God in intimacy that will totally transform you.
0: Kinyilatkoztatást kapjunk az atyáról, a vele való bensőséges kapcsolatban, és ettől átalakuljon az életünk. Imádkozom, hogy eljöjjön a nap az életetekben, amikor beléptek az atya szeretetének a folyójába. Érezni fogjátok, hogy ő jó vágy titeket, jó a véleménye rólatok, kedvel titeket, és teljesen elvesztek
1: a
0: szeretetétől. Annyira szeret engem az atya, hogy le se tudja venni a kezét rólam. A legváratlanabb pillanatokban jön és egyszerűen elkezd dédelgetni.
1: His arms around me and I just melt in this glory of his love.
0: Átölel és egyszerűen elolvadok a szeretetében és a dicsőségében, és ez már 40 éve zajlik. És mindig egyre jobb lesz.
1: At the same time he has the right and occasionally has to bring the discipline.
0: Ugyanakkor joga van ahhoz, hogy amikor szükséges, akkor fegyelmezzen is engem.
1: Spanks me with his arm around me in love.
0: De akkor is úgy paskol meg, hogy közben szeretettel átölel.
1: This is my total security.
0: Ez az én teljes biztonságom.
1: This is the total satisfaction of my life.
0: Az életemnek a tökéletes megelégedettsége ebből fakad.
1: Out of that relationship, I love to do things for him.
0: Ebből a szeretetből, kapcsolatból kiindulva szeretek tenni dolgokat Istenért.
1: To do things with him is perhaps a better way of putting it.
0: És talán még jobb kifejezés azt mondani, hogy szeretek vele csinálni dolgokat.
1: Together with God the way that Jesus.
0: Szeretek Isten munkatársa lenni, ugyanúgy, ahogy Jézus is az.
1: And I'm just amazed at what Father can do through a little nobody like me.
0: És egyszerűen megdöbbenek azon, hogy az atya mit tud tenni egy ilyen kis senkin keresztül, mint én.
1: I don't quite know what's going to happen.
0: Soha nem tudom igazán, mi fog történni.
1: How it's going to happen.
0: Hogyan fog történni.
1: Or what's going to happen.
0: Pontosan mi és hogyan lesz.
1: And it makes life very, very exciting.
0: És ez az életet nagyon izgalmassá teszi.
1: Amen. Now, that's the beginning of this thing.
0: Ez ennek az egésznek a kezdete.
1: You get that out of this week.
0: Hogyha ezt megkapjátok ezen a héten.
1: You will have got something fantastic. You've got your money's worth.
0: Akkor fantasztikusan nagy dolgot vihettek haza.
1: The moment the veil of the temple was rent. I'm sorry. The moment Jesus cried, it's finished.
0: Abban a pillanatban, amikor Jézus úgy kiáltott, hogy elvégeztetett, nem fogunk ezzel hosszú időt tölteni. Tudjátok, hogy az atya egy új kapcsolatra vágyott az emberekkel.
1: Covering the holy place, God hated it.
0: És ott volt ez a vacak függöny, ami eltakarta a szentek szegélyét az emberek elől, és az egy gyűlölte ezt a függönyt, mert ez elválasztotta őt a népétől.
1: Waiting there with his hands on the top of this curtain.
0: Úgy várt az atya, hogy ott volt a keze a kárpitnak a tetején.
1: És
0: abban a pillanatban, hogy Jézus felkiáltott, elvégeztetett, azt mondta, nagyszerű, és eltépte.
1: Come on in.
0: Gyertek be.
1: Come on in and be loved.
0: Gyertek be, és hogy szeressenek titeket.
1: Total unconditional fellowship with the living God.
0: Gyertek be, és legyen feltétlen, akadálytalan kapcsolatotok az élő atyával.
1: I don't want to hide behind curtains anymore.
0: Én nem akarok már kárpitok mögé elrejtőzni.
1: I want utter intimacy with you.
0: Hanem teljesen bensőséges kapcsolatot akarok veletek. Ezért haltam meg.
1: Perfect fullness of that fellowship.
0: Hogy visszahozzalak titeket ennek a közösségnek a tökéletes bensőségességében.
1: We're told in the book of Hebrews in chapter 10.
0: Azt olvassuk a Zsidók 10-ben.
1: that we are now able to go into that holy place.
0: Hogy most már,
1: literally it says in the Greek, a freshly slain way. That's what it literally says.
0: Hogy most már bemehetünk a szent helyre, az eredeti görög nyelv kifejezése szerint egy olyan úton, ami most lett megölve.
1: Blood is eternally fresh.
0: Mert Jézus vére örökkévaló módon friss.
1: Eternally powerful.
0: Örökkévaló ereje van.
1: And nothing whatsoever else is necessary.
0: És egyáltalán semmi másra nincs szükség.
1: To try and add anything else is to insult the power of that blood. Can you not see that?
0: Hogyha bárki megpróbálna hozzátenni ehhez bármit, akkor ez egy sértés ezzel a vérrel szemben. Értitek ezt? A vér elmond mindent.
1: And the blood does it all.
0: És a vér megtesz mindent, amit kell.
1: As acceptable to the Father as Jesus Christ himself. Hallelujah.
0: Ez a vér olyan elfogadhatóvá tett engem az Atya számára, mint amennyire elfogadható Jézus Krisztus.
1: I don't have to fiddle around with rules and regulations.
0: Én nem akarok vacakolni mindenféle szabályokkal és előírásokkal.
1: I just love him and live to please him and he's happy and I'm happy with that relationship.
0: Egyszerűen szeretem az Atyát és azért élek, hogy neki örömet szerezzek, és én boldog vagyok, ő boldog, és jó ez a kapcsolat.
1: Amen. All right, let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: It's come to the end of page 18, 2 Corinthians chapter 3.
0: Akkor jöjjünk 2 Korintus 3.
1: Verse 15 through 18. I'm just going to quote
0: 15-től 18-ig. Most csak a 18-es verset fogom
1: beholding
0: idézni.
1: Beholding as in a mirror the glory of the Lord.
0: Mi pedig az Úrnak dicsőségét, milyen fedetlen arccal szemlélvén ugyanazon akarat ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
1: And all this is by the Spirit of the Lord.
0: Úgy, mint az Úrnak szellemétől.
1: It says earlier, where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
0: Korábban azt olvassuk, hogy ahol az Úr szelleme van, ott a szabadság.
1: So spending time gazing upon him.
0: Tehát, hogyha időt töltünk azzal, hogy az Atyát szemléljük.
1: It has a transforming effect.
0: Ennek egy átalakító hatása van ránk nézve.
1: You know, my wife and I, we are very different, but we're very similar.
0: Tudjátok, a feleségem és én nagyon hasonlítunk egymásra, noha nagyon különbözőek vagyunk.
1: We've been married 50 years in just a few weeks time.
0: Pár hét múlva lesz az 50. házassági évfordulónk.
1: And when I look at her and she looks at me over 50 years, we're changed into the same image.
0: És mivel már 50 éve nézzük egymást, így elváltozunk egymás hasonlatosságára.
1: I've become very efficient and organized because of her constant ministry into my life. I won't call it nagging.
0: Én nagyon hatékony és szervezett lettem az ő szolgálata által, amit az életemben gyakorol, ezt nem akarom zsörtölődésnek nevezni.
1: And my wife can actually understand some physics and chemistry and even color theory because she's gazed at me for 50 years.
0: És a feleségem pedig már ért valamit a fizikából, a kémiából, sőt a színterápiából is, mert már 50 éve néz engem.
1: She's amazed at.
0: Mert a számítógépet is tudja használni, ami teljesen elánul.
1: See, when you gaze at someone in love, there's an impartation.
0: Tudjátok, amikor szeretettel néztek valakire, akkor átadtok egymásnak valamit.
1: Amen. And if you gaze at the Lord and gaze at the Lord, you are changed into the same image. The change is only one way, by the way.
0: És hogyha ti az Urat szemlélitek, akkor ti is elváltoztok az ő hasonlatosságára, ez egyirányú változás. Tehát olyanok lesznek, mint ő azáltal, hogy őt szemlélitek. És ezek mindenek a bensőséges kapcsolatnak a gyümölcsei.
1: Wonderful fruit.
0: Csodálatos gyümölcs. De itt kezdődik az egész.
1: And if you feel condemned and unworthy and like a worm crawling into his presence, a work's got to be done in you before you can experience the full power of David's tabernacle.
0: És hogyha méltatlannak érzitek magatokat és úgy kusztok be Isten jelenlétében, mint egy féreg, akkor Istennek tennie kell valamit veletek, mielőtt árnyalhatitek a vele való bensőséges kapcsolatot. Mert én nem rabszolga vagyok, hanem fiú.
1: The spirit of sonship has come into my heart crying, Daddy, Father.
0: A fiúság szelleme bejött az én szellemembe, és ez kiáltja, hogy Abba, Atyám, Apuka.
1: And my spirit cries this all the time.
0: Az én szellemem folyton ezt kiáltja.
1: Amen. Does your spirit cry that?
0: A ti szellemetek is ezt kiáltja.
1: So the first work of this is to do something powerful in us.
0: Tehát az első nagy munkája Istennek az, hogy ez bennünk valamit megtegyen. Ez a 19. oldalon van.
1: It brings us to the light and the great truths of 1 John 1-10.
0: Az 1 János 1-től 10-ig terjedő verseknek a nagy világosságába és igazságába vezet ez be minket. Ezzel az ige résszel egy hetet tudnék eltölteni.
1: 1 John.
0: Akkor lapozzunk az 1 Jánoshoz.
1: Okay, we're just going to stop for a moment while the tape changes.
0: Megállunk egy pillanatra, megfordítják a kazettát, a videót.
1: 1 John chapter 1.
0: 1 János 1.
1: Now, listen to what he says in these opening words.
0: Na, mit mond ezekben a kezdő szavakban?
1: John's about 95 years of age.
0: János körülbelül 95 éves ekkor.
1: He's walked with Jesus about 60 years or so.
0: Már körülbelül 60 éve járt Jézussal, jár Jézussal.
1: He's had revelation by his longevity that Paul the apostle never had.
0: Olyan tapasztalata rendelkezik a hosszú élete miatt, ami ennekkel Pál apostol soha nem rendelkezhetett.
1: Hanging around with God for a long time that does things that nothing else can do.
0: Tesz velünk valamit az, hogyha nagyon sokáig vagyunk Istennel, amit semmi más nem tesz meg az életünkben.
1: There is a way in which you can impart it.
0: De van egy bizonyos módja annak, hogy ezt átadjuk másoknak, amit megtapasztaltunk. Tehát
1: who've hung and women who've hung around with God for a long time to give to the younger generation what they've received.
0: Tehát nagyon fontos az, hogy azok a férfiak és nők, akik már nagyon régen járnak Istennel, átadjanak valamit a következő nemzedéknek.
1: You can shorten the process.
0: Mert akkor lelassítjátok, amikor felgyorsítjátok a tanulási folyamatot. Persze nem lehet ezt a folyamatot egészen megkerülni, de lerövidíthető. Tehát nem lehet megkerülni a tanulást, de fel lehet gyorsítani.
1: Here's John at 95 years of age.
0: Tehát itt van János, 95 évesen.
1: He's preparing the church to take a continent, the continent of Europe. This is very relevant to us.
0: És felkészíti az egyházat valamire arra, hogy bevegye egész Európát. Ez az üzenet nagyon odavágó a számunkra, ránk is nagyon vonatkozik. Akkor már az egész római birodalom területén nagyon erőteljes gyülekezetek jöttek létre.
1: Cities, some of them were impacted, but none of them were taken.
0: Több városra hatást gyakorolt az egyház, de egyet se vett még be igazán.
1: No major principality had been thrown down as far as the empire of Rome was concerned.
0: Még egyetlen jelentős szellemi fejdelemséget sem tudtak megdönteni már a római birodalom viszonylatában.
1: The great goddess Diana or Artemis still reigned supreme in the city of Ephesus.
0: Diana vagy Artemis, a nagy istennő még mindig legfőbb uralkodója volt Efezus városának.
1: And the church had been through many trials.
0: Az egyház nagyon sok megpróbáltatást élt már át.
1: All the other original apostles were now dead by execution. None of them died naturally.
0: Addigra már az összes többi eredeti apostolt kivégezték, egyikük sem halt meg természetes halállal.
1: So be a good apostle, watch out.
0: Tehát, hogy a jó apostolok akartak lenni, akkor vigyázzatok.
1: But John alone was preserved for this remarkably long period of time.
0: Egyedül János maradt meg ilyen nagyon hosszú ideig, ami figyelemre méltó.
1: God wanted him to see certain things that he could teach the church certain things.
0: Mert Isten azt akarta, hogy bizonyos dolgokat lásson meg, amiket aztán megtaníthat az egyháznak.
1: What he says in the first letter of John is the distillation of 65 years of experience of walking with God.
0: És amit János megír az első levelében, az a lepárlott sűrítménye annak, amit ő Istennel való 65 éves járása alatt megtanult.
1: And you need to read 1 John again and again until you get its message.
0: És el kell olvasnotok az 1 János újra és újra és újra, amíg az benne levő üzenetet igazán fel nem fogjátok.
1: And he begins with this declaration of his ability or his experience of actually touching the eternal life of God.
0: És Jézus János azzal kezdi, hogy leszögezi, hogy ő valóban átélte, megtapasztalta, megtapintotta Isten örök életét.
1: For John, eternal life is not something you get when you die, it's something that you live now.
0: János számára az örök élet nem valami olyasmi, amit a halálunkkor kapunk meg, hanem olyasmi, amit most élünk.
1: Now, I saw that life, first of all, in the person of the Lord Jesus.
0: Azt mondja, hogy én láttam ezt az életet elsősorban az Úr Jézus személyében, megérintettük. Megfogtuk, hallgattuk,
1: we looked intently upon it,
0: szemléltük.
1: The very eternal life which is with the Father, we saw it manifested in Jesus.
0: Láttuk azt az örök életet, ami az Atyánál van, megnyilvánulni Jézusban.
1: Then he goes on to tell us this.
0: Aztán a továbbiakban ezt mondja nekünk.
1: Now, because of the cross,
0: most a kereszt miatt,
1: and because of the resurrection,
0: és a feltámadás miatt,
1: I am now living that same eternal life.
0: Én most ugyanezt az örök életet élem.
1: He's not saying, "Oh, look at Jesus, don't look at me, I'm a sinner."
0: Nem azt mondja, hogy nézzetek Jézusra, ne rám, mert én csak egy bűnös vagyok.
1: The eternal life of God is like.
0: Azt mondja, hogyha azt akarjátok tudni, milyen Isten örök élete.
1: Come and spend a few days with me and I'll show you.
0: Akkor gyertek, töltsetek velem pár napot, és én majd megmutatom nektek. Nem hihetetlen? Figyeljetek, nem viccelek, azt mondta. Ez az én mai fordításom.
1: Truly, my fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ.
0: Tényleg valóban én közösségben vagyok az Atyával és a mi Urunk Jézus Krisztussal.
1: He uses the word koinonia.
0: Itt János a koinonia szót használja.
1: It means to have a common life together with the Father and with the Son. That's fellowship.
0: Ami azt jelenti, hogy életközösségünk van az Atyával és a Fiúval. Ez egy közösség.
1: Koinonia has got two meanings.
0: A koinóniának két jelentése van.
1: To be joined together in a common life.
0: Az egyik az, hogy csatlakozni egymáshoz egy közös életben.
1: And to be joined together in a common purpose.
0: Hogy csatlakozni egymáshoz egy közös cél érdekében.
1: I'm sharing God's eternal life.
0: Én osztozom Isten örök életében.
1: And I'm sharing God's purpose.
0: És osztozom Istennel az ő céljában.
1: In exactly the same way that Jesus did all the days he was upon earth.
0: Pontosan úgy, ahogy Jézus tette minden napon, amit a Földön eltöltött.
1: Now that's what I'm beginning with. That's why I want to bring you guys.
0: Ezzel kezdem. Eddig szeretnélek eljutatni titeket, gyerekek.
1: I'm not going to go through the whole book of John. We need to meet for a whole week, and I'd love to teach that somewhere sometime.
0: Nem tudom most János első levelét kielemezni részleteiben. Egy hétig kéne együtt lennünk ezzel a céllal. Jó is lenne ezt egyszer megtenni. De hogyha ezt felfogjátok,
1: a continent-changing church,
0: akkor meglátjátok, hogy milyen egy olyan egyház, ami egy egész földrészt el tud foglalni.
1: This letter went out to the churches approximately 2 years before he was released from prison.
0: Ez a levél szétment a gyülekezetekhez körülbelül 2 évvel azelőtt, hogy János kiengedték a börtönből.
1: And the timing of God was perfect.
0: És Isten időzítése tökéletes volt.
1: They had time to digest the message.
0: Mert volt a gyülekezeteknek idejük arra, hogy megemészék az üzenetet.
1: Get into the message.
0: Belehatoljanak a részleteibe.
1: So by the time John came out of prison in AD 95,
0: tehát mire kijött 95-ben Krisztus után a börtönből János, készek voltak a kommandós csapatok arra, hogy kimenjenek és elfoglaljanak egész városokat és egész nemzeteket, sőt egész Európát. És nekünk ugyanazt kell tennünk ma ahhoz, hogy ezt elérjük.
1: Is to get the troops ready for city taking, nation taking and continent taking.
0: És erről szól ez az egész hét is, hogy felkészítsük a csapatokat arra, hogy elfoglalják a városokat, a nemzetüket és az egész földrészt.
1: Within 50 years of this commando company coming out under John's leadership.
0: 50 éven belül azután, hogy János vezetésével ezek a kommandócsapatok szétterjedtek Európában.
1: The worship of Diana had ceased out the whole continent of Europe.
0: Egész Európában megszűnt Diánának az imádása.
1: And every other religion and idol was cast down.
0: És minden más bálvány és minden más vallás is ledőlt a trónjáról.
1: Everybody began to bow the knee to Jesus Christ and acknowledge him as Lord.
0: És mindenki elkezdte meghajtani a térdét Jézus Krisztus előtt és elismerni őt az Urának.
1: Now God's going to restore everything that we've lost and give us even more in these last days.
0: Ezekben az utolsó napokban Isten helyre fog állítani mindent, amit elvesztettünk, sőt még többet fog adni.
1: Amen. Now he says, now this is the message.
0: Azt mondja János, ez az üzenet.
1: And he says, now I'm writing this letter.
0: És azt mondja, azért írom ezt a levelet.
1: That you also may come and have fellowship with us.
0: Hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velünk.
1: That I want you to come into the same fellowship.
0: Azt akarom, hogy eljussatok ugyanarra a közösségre.
1: With the Father and with the Son.
0: Az Atyával és a Fiúval.
1: To live the very manifestation of God's eternal life.
0: Hogy Isten örök életének a megnyilvánulását éljétek meg.
1: And in the next few chapters I'm going to tell you exactly how to do it.
0: És a következő néhány fejezetben pontosan elmondom nektek, hogy kell ezt tenni.
1: Amen. Just come to the end of 1 John because I have not time to do it all.
0: Menjünk az 1 János 5-5-höz, mert nincsen időm, hogy mindezt végigcsináljuk most.
1: I want to make you hungry to seek after these things.
0: Azt akarom, hogy éhesek legyetek és kutassátok ezeket a dolgokat magatok.
1: Come to 1 John chapter 5.
0: Tehát az 1 János 5 a fejezet vége, level vége.
1: Verse 10.
0: Jöjjetek a 10-es vershez.
1: Verse 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater.
0: Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb.
1: For this is the witness God has testified of his Son.
0: Mert az Isten bizonyságtétele az, amelyel bizonyságot tett az ő fiáról.
1: He who believes in the Son of God has the witness in himself.
0: Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában.
1: He who does not believe God has made him a liar.
0: Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt.
1: Because he's not believed the testimony that God has given of his Son.
0: Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amelyel bizonyságot tesz Isten az ő fiáról.
1: I can give you a power through Calvary that can make you walk on earth the same way that Jesus did.
0: Isten azt mondja, hogy a Golgotán keresztül olyan erőt adok nektek, hogy ugyanúgy tudjatok a földön járni, ahogy Jézus is járt.
1: if you say, well, I don't believe that, I'm just a humble Christian, I don't expect to do anything except fail.
0: Hogyha azt mondjátok erre, hogy nem, én nem számítok erre, mert csak egy dörékeny keresztény vagyok, aki mindig elbukik, és csak arra számítok, hogy elbukjak, akkor ezzel Isten hazugát teszitek. Isten tökéletesen képes titeket átalakítani.
1: You know what the Bible says?
0: Tudjátok, mit mond a Biblia?
1: He that began a good work in you,
0: aki elkezdte bennetek a jó munkát,
1: he will give up because he didn't realize how difficult you were to change.
0: Fel fogja adni, mert akkor még nem tudta, hogy milyen nehéz titeket megváltoztatni.
1: Is that what the Bible says?
0: Ezt mondja a Biblia?
1: He that began a good work in you,
0: aki elkezdette bennetek a jó munkát,
1: he will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be is fogja fejezni az Úr Jézus Krisztus napjára.
1: Amen. So this is the testimony.
0: Tehát ez a bizonyságtétel.
1: This is the witness.
0: Ez a tanúságtétel.
1: You've got it within yourself.
0: És ez bennetek van.
1: Come to verse 11.
0: Jöjjünk a 11.
1: Now this is the testimony. This is the nub and heart of the message.
0: És ez az a bizonyságtétel. Ez az üzenetnek a savaborsa.
1: God has given to us already eternal life.
0: Hogy örök életet adott nekünk az Isten már most.
1: And this life is in His Son.
0: És ez az élet az ő fiában van.
1: He who has the Son has the life.
0: Aki a fiú, azé az élet.
1: Put the definite article in, even if it's missing in the German. Right?
0: Tehát kell ide a
1: he who has the Son has the life.
0: Aki a fiú, azé az élet.
1: And he who does not have the Son of God does not have the life.
0: Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
1: That's pretty simple.
0: Ez elég egyszerű.
1: Anybody can understand that.
0: Bárki megértheti.
1: There's only one kind of eternal life.
0: Csak egyféle örök élet van.
1: There are not different grades of eternal life.
0: Nincsenek az örök életnek fokozatai.
1: There's not a junior holy life and
0: nincs kezdő örök élet.
1: Eternal life, and there's not a senior eternal life.
0: És nincs haladó örök élet.
1: It's just one.
0: Csak egy van.
1: If you've got the Son,
0: ha tiéd a fiú,
1: you've got the life.
0: Tiéd az élet.
1: Now, if you are truly born again, that means you've got that life.
0: Ha valóban újjászülettél, ez azt jelenti, hogy a tiéd ez az élet.
1: Amen. And that life lives in the kingdom.
0: És ez az élet él a királyságban.
1: See, when Jesus talked about being born again,
0: tehát amikor Jézus az újjászületésről beszélt,
1: he wasn't talking about getting your sins forgiven.
0: Nem arról beszélt, hogy bocsánatot kapjunk a bűneinkre.
1: He was talking about seeing the kingdom and entering the kingdom.
0: Hanem arra, hogy lássuk a királyságot és belépjünk a királyságba.
1: So new birth is a kingdom issue. It is not a salvation issue. Hello,
0: tehát
1: can you hear me?
0: Az újjászületés az Isten királyságának az ügye, nem pedig a megváltásnak az ügye.
1: Now John in his letter uses a similar term.
0: János az ő levelében hasonló kifejezést használ.
1: He describes those that have been born of God, which is the same way as saying you're born again.
0: Leírja azokat, akik Istentől születtek, ami egy másik kifejezés arra, hogy újjászülettek.
1: And here are the characteristics.
0: Itt vannak a jellemvonásaik.
1: They're all in 1 John.
0: Mindegyik benne van az egy Jánosban.
1: Again, you do not go on sinning.
0: Ha újjászülettél, akkor nem fogsz folyamatosan vétkezni.
1: Again,
0: ha újjászülettél,
1: you love your brother, you don't hate anybody.
0: Akkor szereted a testvéredet és nem gyűlölsz senkit.
1: If you love your if you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: you are not overcome by the devil, you always overcome the devil.
0: Akkor te nem győz le téged az ördög, hanem mindig te győzöd le őt.
1: If you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: the world does not overcome you, you overcome the world.
0: Nem győz le téged a világ, hanem te győzöd le a világot.
1: If you're born again,
0: ha újjászülettél,
1: you move in the power and the life of God.
0: Akkor Isten életében és erejében fogsz működni.
1: That's the eternal life of God. The
0: ez Isten örök élete.
1: Cannot live any other way.
0: Isten örök élete nem tud másképp élni.
1: If you've got the life,
0: ha tiéd az élet,
1: got the Son,
0: ha tiéd a fiú,
1: you've got the life.
0: Tiéd az élet.
1: If you don't have the Son, you haven't got the life.
0: Ha nem a tiéd a fiú, akkor nem a tiéd az
1: so
0: élet.
1: Make up your mind.
0: Tehát döntsd el.
1: Have you got the Son?
0: Tiéd az fiú.
1: Got the Son?
0: Tiéd a fiú.
1: Got the Son?
0: Tiéd a fiú.
1: Well, you've got the life.
0: Akkor tiéd az élet.
1: All right, let's read on.
0: Akkor olvassuk tovább.
1: This is 65 years of experience. Saying, look, I'm not giving you all these facts. This is the foundational thing.
0: Tehát ez egy alapvető dolog. Ez nem elmélet, amit János elmond, ez 65 év tapasztalatnak a leszűrődése. Ez az egy dolog, gyerekek, amit meg kell ragadnotok.
1: Diana's finish.
0: Hogyha ezt felfogjátok, akkor Diana-nak vége van.
1: Every demonic principality in Europe is cast down by the power of his life.
0: Ennek az életnek az ereje Európában minden démoni fejedelemséget ledönt.
1: Get the life, you've got everything you need to get the devil.
0: Hogyha tiétek az élet, akkor mindenetek megvan ahhoz, hogy akkor csípjétek az ördögöt.
1: Amen. Okay, let's read on.
0: Akkor olvassuk tovább.
1: Verse 13. These things I've written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life.
0: Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van.
1: And that you may continue to believe in the name of the Son of God.
0: És hogy továbbra is higgyetek az Isten fiának nevében.
1: Verse 13. All right, okay. Verse 14.
0: 14.
1: Now this is the confidence that we have in him.
0: És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk.
1: If we ask anything according to his will, he hears us.
0: Hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.
1: Now let's go back to Jesus.
0: Akkor térjünk vissza Jézushoz.
1: When Jesus stood outside the tomb of Lazarus,
0: amikor Jézus a Lázár sírján kívül állt,
1: he did not start praying for Lazarus to be raised from the
0: dead. Nem kezdett imádkozni azért, hogy Lázár támadjon fel.
1: You never find Jesus praying on sight to get people healed. Listen to me.
0: Soha nem találjuk azt, hogy Jézus a helyszínen azért imádkozott volna, hogy emberek meggyógyuljanak. Figyeljetek rám.
1: Sorry, this throws me. What is it? I've lost what I was going to say now. He never prayed on sight.
0: Tehát a helyszínen soha nem...
1: He never prayed on sight to get people healed through his prayer.
0: Tehát soha nem imádkozott a helyszínen azért, hogy az emberek az ő imája hatására meggyógyuljanak.
1: A prayer life where he obtained the authority to heal.
0: Hanem olyan ima élete volt, ami által hatalmat kapott arra, hogy gyógyítson.
1: So when he came to the tomb of Lazarus,
0: tehát amikor Lázár sírjához jutott,
1: in the spirit realm he already had Lazarus raised from the dead.
0: Szellemi szinten meg ő már birtokolta Lázár feltámadását.
1: Because he comes to him, he says, Father, this is what it literally says, it's in the past perfect tense. Father, I thank you that you have already heard me.
0: Mert szó szerint ez az ige a befejezett múlt időben van, hogy Atyám, köszönöm, hogy te már meghallgattál engem.
1: And I thank you that you always hear me.
0: És köszönöm, hogy mindig meghallgatsz engem.
1: And he deliberately said it with a loud voice.
0: És direkt hangosan mondta ezt Jézus.
1: To instruct the people all around how he had 100% success in his prayer life.
0: Hogy megtanítsa az embereket arra, akik körülötte voltak, hogy hogyan volt az ő ima életének 100%-os sikere.
1: Because he prayed like a son.
0: Mert ő úgy imádkozott, mint egy fiú.
1: He prayed like John is telling us here.
0: Úgy imádkozott, ahogy János itt elmondja nekünk.
1: With the Father, and you are a son of the Father.
0: Hogyha az Atyával bensőséges kapcsolatban élünk, és az Atya fia vagyunk.
1: And the Father tells you to ask for something.
0: És az Atya azt mondja nekünk, hogy kérjünk valamit.
1: Because there has to be a human agency for that prayer to be asked and fulfilled.
0: Mert kell egy emberi közvetítő ahhoz, hogy valaki elimádkozza ezt az imát, és erre választ lehessen adni.
1: If the Father says now pray for this and I'll do it for you.
0: Hogyha az Atya azt mondja, imádkozz ezért, és én meg fogom neked adni. Akkor mit gondoltok, mi történik?
1: Your prayers are going to be answered.
0: Megkapjátok a választ az imára.
1: He comes with total confidence to this stinking rotten corpse.
0: Tehát Jézus teljes magabiztossággal jön ehhez a bűzölgő, rothadó hullához.
1: Says, Father, I thank you that you always hear me.
0: És azt mondja, hogy Atyám, köszönöm, hogy te mindig meghallgatsz engem.
1: Thank you that you always hear me.
0: Mindig meghallgatsz.
1: That you have heard me in this particular situation.
0: És már meghallgattál engem ebben a konkrét helyzetben.
1: Now, out of the authority of what I've already received.
0: Tehát annak a hatalmával, amit már megkaptam.
1: I already have Lazarus raised from the dead in the spirit realm.
0: Szellemi szinten én már elértem Lázár feltámadását.
1: Now, on earth, in the time-space world, I'm going to speak it into manifestation.
0: És most a Földön, ebben az idő és tér világban szólni fogok, hogy megnyilvánuljon ez, amit már megkaptam.
1: Lazarus!
0: Lázár!
1: Come forth!
0: Jöjj ki!
1: And everybody was surprised except Jesus.
0: És Jézus kivételével mindenki megdöbbent.
1: Amen? Amen. Of course he was going to come for.
0: Hát persze, hogy ki fog jönni.
1: Now John's on exactly the same tack here, so speaking the same words here.
0: János itt ugyanilyen összefüggésben beszél.
1: Let's read that, and then I don't know what time we close. I've lost track of time.
0: Akkor ezt
1: elolvassuk. Now this is the confidence that we have in him. If we ask anything according to his will,
0: és ez az a bizodalom, amelyen ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.
1: And if we know that he hears us whatever we ask.
0: És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk.
1: We know that we have the petition that we've asked of him.
0: Tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle.
1: Amen. We've got it.
0: Tehát a miénk.
1: Now that's the confidence that comes.
0: Ez az a bizodalom, ami jön belénk.
1: So what happens is that this intimacy brings great power into us.
0: Tehát az a helyzet, hogy ez a bensőséges kapcsolat nagy erőt hoz belénk.
1: Brings great power into us.
0: Nagy erőt hoz belénk, tehát.
1: It brings us brings us to the same father relationship.
0: És eljutott minket ugyanabba a kapcsolatba az atyával.
1: That Jesus enjoyed all the days of his flesh.
0: Amit Jézus élvezett földi életének minden napján.
1: I just mentioned this. I've not time to develop this.
0: Most nem tudom ezt kidolgozni, csak megemlítem.
1: You go to John chapter 14. Don't bother to turn there.
0: Hogyha János 14-hez lapoz az ember.
1: Jesus is constantly emphasizing his relationship with the Father.
0: Ott azt találjuk, hogy Jézus folyamatosan az atyával való kapcsolatát hangsúlyozza.
1: They say, Lord, show us the Father.
0: Azt mondták a tanítványok, Uram, mutasd meg nekünk az atyát.
1: Have you guys not got it yet?
0: És azt mondja Jézus, hát fiúk, még mindig nem fogtátok fel.
1: See me, you've seen the Father.
0: Ha láttatok engem, láttátok az atyát.
1: I and the Father are one.
0: Én és az atya egy vagyunk.
1: And we work together in perfect harmony and perfect unity.
0: És tökéletes egységben és összhangban dolgozunk együtt.
1: If you know what the Father's like, just can't you see him exuding from me?
0: Ha tudni akarjátok, milyen az atya, hát nem látjátok, hogy az atya dolgozik belőlem, az atya sugárzik belőlem.
1: Let's just turn and pick that up.
0: Akkor lapozzunk oda egy pillanatra. János 14.
1: John chapter 14.
0: János 14.
1: Come to verse 9. Have I been so long with you, and yet you've not known me, Philip?
0: Vers. Annyi idő óta veletek vagyok, és még
1: he
0: nem
1: has seen me, has seen the Father.
0: Mégsem ismertél meg engem, Philip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát.
1: You not believe that I'm in the Father, and the Father is in me.
0: Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem?
1: The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the works.
0: A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat.
1: Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves.
0: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem.
1: The works prove the relationship.
0: Más szóval a cselekedetek bizonyítják a kapcsolatot.
1: Because the works that you see are the Father using my humanity to do his mighty divine works.
0: Mert azok a cselekedetek, amiket láttok tőlem, azok azt jelentik, hogy az Atya használja az én emberi lényemet arra, hogy az ő hatalmas tetteit általam megtegye.
1: That you are going to get into when the Spirit comes. He's going to bring you into the same relationship, and you're going to live and work the same way.
0: Én élő módon bemutatom nektek, hogy milyen lesz majd, amikor a Szentlélek rátok fog szállni. Ugyanilyen módon fogtok élni és szólni ebben a kapcsolatban. A 12. verset ebben az összefüggésben kell elolvasni. Tehát nem enélkül.
1: See, in the context of knowing the Father and the Father working through him.
0: Annyi idő óta veletek vagyok, és még
1: he has seen me, has seen the Father.
0: Mégsem ismertél meg engem, Philip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, mutasd meg nekünk az atyát.
1: You not believe that I'm in the Father and the Father is in me.
0: Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van.
1: The words that I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me does the works.
0: A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat.
1: Believe me that I am in the Father and the Father is in me, or else believe me for the sake of the works themselves.
0: Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nekem. Más szóval a cselekedetek bizonyítják a kapcsolatot.
1: Because the works that you see are the Father using my humanity to do his mighty divine works.
0: Mert azok a cselekedetek, amiket láttok tőlem, azok azt jelentik, hogy az Atya használja az én emberi lényemet arra, hogy az ő hatalmas tetteit általam megtegye.
1: Are going to get into when the Spirit comes. He's going to bring you into the same relationship, and you're going to live and work the same way.
0: Én élő módon bemutatom nektek, hogy milyen lesz majd, amikor a Szentlélek rátok fog szállni. Ugyanilyen módon fogtok élni és szólni ebben a kapcsolatban. A 12. verset ebben az összefüggésben kell elolvasni. Tehát nem enélkül.
1: See, in the context of knowing

0: nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Más szóval a cselekedetek bizonyítják a kapcsolatot.
1: Because the works that you see are the Father using my humanity to do his mighty divine works.
0: Mert azok a cselekedetek, amiket látok tőlem, azok azt jelentik, hogy az Atya használja az én emberi lényemet arra, hogy az ő hatalmas tetteit általam megtegye.
1: That you are going to get into when the Spirit comes. He's going to bring you into the same relationship and you're going to live and work the same way.
0: Én élő módon bemutatom nektek, hogy milyen lesz majd, amikor a Szentlélek rátok fog szállni. Ugyanilyen módon fogtok élni és szólni ebben a kapcsolatban. A 12. verset ebben az összefüggésben kell elolvasni. Tehát nem enélkül.
1: See, in the context of knowing the Father and the Father working through him.
0: Tehát abban az összefüggésben, hogy Jézus ismerte az Atyát, és az Atya ő rajta keresztül működött.
1: He says this in verse 12.
0: Aztán ezt mondja a 12. versben.
1: I say to you,
0: bizony-bizony mondom néktek,
1: he who believes in me, the works that I do, he will do also.
0: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.
1: And greater works than these he will do, because I'm going to my Father.
0: És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
1: And whatever you ask in my name, I will do, that the Father may be glorified in the Son.
0: És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a fiúban.
1: Get into the same Father relationship.
0: Kerüljetek ugyanolyan kapcsolatba az Atyával.
1: And the Father can work through you as well as he's been working through me.
0: És akkor az Atya rajtatok keresztül is ugyanúgy tud majd dolgozni, ahogy rajtam keresztül tudott.
1: To a ministry of supernatural signs, wonders and miracles.
0: Tehát mi a kulcs egy olyan szolgálathoz, amiben a természet fölötti jelek és csodák működnek?
1: It's living with the Father the way Jesus did.
0: Az, hogy úgy éljünk az Atyával, ahogy Jézus tette.
1: And any time he wants to do something, he'll just say, I just want to do that.
0: És akkor valahányszor az Atya akar tenni valamit, csak azt mondja, hogy én most ezt akarom tenni. Menj ki az útból, hogy használjalak.
1: Amen. And he will. He will. You'll be
0: És ő használni fog titeket.
1: I tell you story after story of the amazing miracles I've seen through my humanity, but they've been done by the Father.
0: Tehát nagyon sok történetet mondhatnék nektek arról, a sok-sok csodáról, megdöbbentő dolgokról, amiket az Atya az én emberi lényemen keresztül cselekedett.
1: For a few specialist ministries, God wants the whole body to function this way.
0: És az Atya azt akarja, hogy az egész test így működjön, ez nem néhány specialistának a feladata.
1: So, now I'll just move on to this next point. Thank you.
0: Köszönöm, most tovább megyek a következő pontra.
1: Having seen the power of God working in us,
0: miután láttuk, hogy az Atya ereje működik bennünk,
1: then we begin to see then his great power working through us.
0: Utána elkezdjük látni, hogy az ő nagy ereje rajtunk keresztül működik.
1: This eternal risen life has great power through us.
0: Ennek a feltámadott örök életnek nagy ereje van rajtunk keresztül.
1: Ephesians 1 for a moment.
0: Lapozzunk Efézus 1-hez.
1: Come there for a moment.
0: Egy percre.
1: First 15 chapters of Ephesians 1.
0: Az Efézus 1-nek az első 15 verse.
1: They set out all our glorious inheritance in Jesus.
0: Leírják mindezt a dicsőséges örökséget, amit Jézusban kapunk.
1: But when you come to verse 17, God's showing us something new.
0: De amikor a 17. vershez juttok, akkor Isten valami újat mutat nekünk.
1: He wants us to have a spirit of wisdom and revelation.
0: Azt akarja az Atya, hogy a bölcsesség és kinyilatkoztatás szelleme legyen bennünk.
1: Our eyes of understanding to be open.
0: Azt akarja, hogy az értelmünk szemei megnyíljanak.
1: He wants us to understand something.
0: Azt akarja, hogy értsünk meg valamit.
1: In verse 18.
0: És ez a 18. versben van, hogy mit?
1: The riches of the glory of his inheritance in the saints.
0: Az ő örökségének a gazdagságát a szentekben.
1: This is the incredible privilege we've been given.
0: Egy hatalmas kiváltságot kaptunk.
1: The Spirit says to us, look, would you like to work with me to bring Jesus into all his inheritance?
0: Azt mondja nekünk a Szentlélek, hogy szeretnél velem együttműködni abban, hogy Jézus megkapja az összes örökségét.
1: And the Father says, would you like to work with me to bring my only begotten Son into his full glory?
0: És az Atya azt mondja, hogy akartok velem együttműködni abban, hogy az én egyszülött fiamat bevigyük az ő teljes dicsőségébe?
1: Erre azt mondja, persze.
0: Erre az Isten azt mondja, hogy akkor olyan módon fogunk együttműködni, ami teljesen fantasztikus lesz. Fel fogod fedezni Isten túláradó erejének a nagyságát,
1: not simply to just transform you,
0: ami nem egyszerűen csak téged alakít át,
1: but transform the world in which you live.
0: Hanem átalakítja a világot, amiben élsz.
1: So every knee bows,
0: és így minden térd meghajol, és minden nyelv megvallja,
1: and everything cries, glory, glory, glory,
0: és minden így kiált,
1: King of the kingdom.
0: Hogy dicsőség, dicsőség, dicsőség, a királyság, dicsőség és királyság királyának.
1: It's one thing to come into your inheritance.
0: Tehát az egy

0: Hallok, hogy te belépsz a saját örökségedbe.
1: It's another thing to bring him into his inheritance.
0: Az egy más dolog, hogy behozni Jézust az ő örökségébe.
1: And that's the exceeding greatness of his power.
0: És ez az ő erejének a túláradó nagysága.
1: There's a little preposition in the Greek language.
0: Van itt a görög nyelvben egy kis előjáró szó.
1: It has this idea of, I mean, it's a one. It has movement. We don't have anything like it in English.
0: Angolul nincs ilyen, tehát ez a kis előjáró szó mozgást is kifejez.
1: The exceeding greatness of his power.
0: Tehát az ő erejének túláradó nagysága, rá fogtok erre jönni, ami kívülről jön, be,
1: through,
0: át, át keresztül és ki belőle. Tehát én csatornája leszek Isten csodálatos feltámadási erejének.
1: I'm not the source,
0: nem én vagyok a forrás.
1: And I must not be a just simply a receptacle. I've got to be a channel.
0: És nem szabad csupán csak vevőnek sem lennem, hanem csatornának kell lennem.
1: You see, we spend so much time, oh Lord, bless me, bless me, bless me. Let me have wonderful experiences for me in your presence, which is valid up to a point.
0: Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy Uram, áldj meg engem, áldj meg engem, áldj meg engem, hogy az önmagunk számára éljük át ezeket a csodálatos dolgokat, és egy bizonyos szintig ez jogos is. De nem szabad itt maradnunk, hanem tovább kell lépnünk, mert a Szentlélek és az Atya hatalmas célokkal rendelkezik itt a Földön.
1: They're committed to glorify the Son and to bring the whole earth to worship at his footstool.
0: Elkötelezték magukat arra, hogy hogy dicsőséget hozzanak a fiúnak, és az egész földi teremtett világ leboruljon Jézus trónjának zsámolyánál is. És amikor meglátjuk ezt, és kinyílik a szemünk,
1: then we begin to work with him to that end.
0: Akkor elkezdünk Istennel együtt működni ennek a célnak az érdekében.
1: That's my passion.
0: Ez az én szenvedélyem.
1: I hope it's your passion.
0: És remélem a tietek is.
1: Okay, let's just close this session.
0: Akkor most befejezzük ezt a tanítást.
1: I want someone to pray.
0: Szeretném, ha valaki imádkozna.
1: Randy, would you come and pray for us?
0: Randy fog jönni és imádkozni.
1: Seal this in. I think you better come.
0: És elpecsételni ezt az, ami elhangzott.
1: See you.
2: Heavenly Father, we thank you for the word of God.
0: Mennyei Atyám, köszönjük neked Isten igéjét.
2: Father, I pray that you would speak into our spirit man.
0: Atyám, kérlek, szólj a mi szellemi emberünkhöz.
2: That we can know you like the Lord Jesus knows you.
0: Hogy úgy ismerhessünk téged, ahogy az Úr Jézus ismer.
2: That we can live the eternal life now.
0: Hogy most élhessük az örök életet.
2: God, let that word get into our spirit and eat on us.
0: Uram, hagyj hatoljon be ez az igazság a mi szellemünkbe, és hagyj táplálkozzon belőlünk.
2: Receive the eternal life.
0: Taníts meg minket arra, hogy elfogadjuk az örök életet.
2: And Father, give us the revelation of what your inheritance is on the earth.
0: És Atyám, taníts meg minket arra, hogy mi a te örökséged a Földön.
2: And use us, Father.
0: És használj minket, Atyám.
2: To join you in those purposes.
0: Hogy csatlakozzunk hozzád ezekben a célokban.
2: God, may the word brood over our soul today.
0: Uram, ma a te igéd hagy lebegjen a mi lelkünk fölött. És hagyj költsön ki minket Jézus nevében.
3: Amen. Elhangzott Ellen Vincent Dávid Sátorra című tanítássorozatának 4. része.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sansz műsorán.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát, köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorá című tanítássorozatának 11. részét hallhatjuk.
3: A jegyzet második részében a 10. oldalhoz lapozzatok.
4: Begin with this question.
3: És a következő kérdéssel szeretném kezdeni.
4: It's a very reasonable question to ask.
3: Ez egy nagyon észszerű kérdés.
4: If everything has already been accomplished,
3: hogyha már minden elvégeztetett,
4: why is it still such a fight?
3: Akkor miért van még mindig harc?
4: I think it's a very valid question.
3: Azt gondolom, ez egy nagyon jogos kérdés.
4: And we've got to answer the question.
3: És válaszolnunk kell rá.
4: In order to get the right strategy in our prayer and our activity.
3: Ahhoz, hogy az imáinkban és a tevékenységünkben a megfelelő stratégia szerint tudjunk eljárni.
4: And we are told, for example, in Ephesians chapter 6.
3: Például azt mondja nekünk az Efézus 6.
4: Let's just go read it for a moment.
3: Olvassuk is el.
4: Ephesians chapter 6.
3: Tehát Efézus 6.
4: Please notice that before Ephesians chapter 6.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorát című tanítássorozatának 11. részét hallhatjuk.
3: A jegyzet második részében a 10. oldalhoz lapozzatok.
4: Begin with this question.
3: És a következő kérdéssel szeretném kezdeni.
4: It's a very reasonable question to ask.
3: Ez egy nagyon észszerű kérdés.
4: If everything has already been accomplished,
3: hogyha már minden elvégeztetett,
4: why is it still such a fight?
3: Akkor miért van még mindig harc?
4: I think it's a very valid question.
3: Azt gondolom, ez egy nagyon jogos kérdés.
4: And we've got to answer the question.
3: És válaszolnunk kell rá.
4: In order to get the right strategy in our prayer and our activity.
3: Ahhoz, hogy az imáinkban és a tevékenységünkben a megfelelő stratégia szerint tudjunk eljárni.
4: And we are told, for example, in Ephesians chapter 6.
3: Például azt mondja nekünk az Efézus 6.
4: Let's just go read it for a moment.
3: Olvassuk is el.
4: Ephesians chapter 6.
3: Tehát Efézus 6.
4: Please notice that before

0: megfeteltet.
1: Why is it still such a fight?
0: Akkor miért van még mindig harc?
1: I think it's a very valid question.
0: Azt gondolom, ez egy nagyon jogos kérdés.
1: And we've got to answer the question.
0: És válaszolnunk kell rá.
1: In order to get the right strategy in our prayer and our activity.
0: Ahhoz, hogy az imáinkban és a tevékenységünkben a megfelelő stratégia szerint tudjunk eljárni.
1: And we are told, for example, in Ephesians chapter 6.
0: Például azt mondja nekünk az Efézus 6.
1: Let's just go read it for a moment.
0: Olvassuk is el.
1: Ephesians chapter 6.
0: Tehát Efézus 6.
1: Please notice that before Ephesians chapter 6 there are 5 chapters.
0: Figyeljétek meg, hogy az Efézus 6 előtt van még 5 fejezet.
1: Now that's a very profound revelation.
0: Ez egy nagyon jelentős kinyilatkoztatás volt most.
1: But the reason I'm saying this is because many people enthusiastically jump into chapter 6 before they've read and appropriated chapters 1 through 5.
0: Ezt azért mondom, mert nagyon sok ember lelkesen odaúrik a hatodik részhez, mielőtt elolvasta volna, és magáévá tette volna az első 5 fejezetet.
1: And there's all kinds of things which have to be established in our lives before the warfare of Ephesians 6 becomes successful.
0: Mindenféle dolognak az életünkben meg kell történnie, mielőtt az Efézus 6-ban leírt harcban hatékonyak lehetünk, sikeresek.
1: So we're first of all exhorted in verse 9.
0: Tehát mindenek előtt arra int minket a 9. vers.
1: To be strong in the Lord.
0: Hogy legyünk erősek az Úrban.
1: And in the power of his might.
0: És az ő hatalmának erejében.
1: Now is a mystery that I want somehow to try and convey to you.
0: Ez egy titok, amit szeretnék valahogy átadni nektek.
1: Although we've been raised and seated together with Christ.
0: Noha feltámadtunk és ott ülünk Krisztussal a mennyben.
1: It's entirely the activity of God in us and through us which accomplishes anything.
0: Mégis minden tevékenysége, Isten tevékenysége bennünk és rajtunk keresztül csupán az, ami mindent elvégez.
1: To learn the teaching, it's hard to practice the practice.
0: Nagyon könnyű ezt megtanulni elméletben, de gyakorlatba áttenni már sokkal nehezebb.
1: The best way I can describe it is, it's like you own a car.
0: Erre a legjobb ábrázolás talán a következő. Van egy autód.
1: Imagine you get a nice, beautiful, shiny car, and it's a beautiful car.
0: Képzeld el, hogy van egy gyönyörű, csillogó-villogó autód.
1: But you are a lousy driver.
0: De te nagyon pocsék sofőr vagy.
1: So you get into this car.
0: Tehát beülsz az autódba.
1: And when you try and drive it, you keep having disasters. You bang it and bump it and it's getting spoiled.
0: És amikor elkezded vezetni ezt az autót, akkor mindenféle bajok történnek veled, nekimész különböző dolgoknak, behorpasztod, stb. Nagyon sok ember így éli át a feltámadás kérdését.
1: They see the resurrection as a power to help them, not a power to replace them.
0: A feltámadást olyan erőnek tekintik, ami segíti őket, nem olyan erőnek, ami helyettesíti őket.
1: And you can tell that by many of the songs which are written.
0: És ezt megmondhatjuk sok ének alapján is, amit énekelni szoktunk a gyülekezetben. És sokféle ima alapján, ami elhangzik közöttünk.
1: A second mistake is the passivity of many of our prayers and the passivity of many of our songs.
0: A másik hiba pedig sok énekünkben és imánkban a passzivitás, a tétlenség.
1: You see, in Europe we are prisoners to a wrong understanding of God's sovereignty, if we're not careful.
0: Tudjátok, Európában fogjaivá válunk egy olyan felfogásnak Isten szuverén hatalmáról, ami téves, hogyha nem vigyázunk.
1: Calvinism has produced a passivism, which is almost as bad as Hindu fatalism.
0: A kalvinizmus létrehozott egy olyan passzivitást, ami majdnem olyan veszélyes, mint a hindu fatalizmus.
1: And so we are conscious of our helplessness and are looking to God to do it for us.
0: Tehát tudjuk, hogy tehetetlenek vagyunk, és Istentől kell várnunk, hogy megtegyen dolgokat értünk.
1: Like here's a typical English song.
0: Például egy tipikus angol ének.
1: Cause me to come to your river, O Lord.
0: Uram, vigyél engem a te folyódhoz.
1: That always irritates me every time anybody sings that.
0: Valahányszor bárki énekli ezt az éneket, mindig fölbosszankodok.
1: Thank you, idiot. Jump in.
0: Azt mondanám, hogy hát ott állsz a parton, hát ugorj be abba a folyóba.
1: It's your job to jump in.
0: Neked kell beleugornod.
1: is his job to provide the river. Hello.
0: És Isten dolga az, hogy a folyót oda tegye.

0: So that we have a responsibility.
1: Tehát nekünk is van felelősségünk ebben.
0: And so let's go back to the analogy of the car.
1: Tehát akkor térjünk vissza az autó hasonlatához.
0: And so here's this driver having difficulty to drive correctly and
1: tehát itt van ez a sofőr, akinek nagy nehézséget okoz, hogy jól vezessen.
0: So they ask an expert driver, would you please help me to be a better driver?
1: Tehát megkér egy profi sofőrt, hogy segítsen neki jobb sofőrré válni.
0: Would you come for a drive with me?
1: Megkéri, hogy gyere velem, légy szíves egy útra.
0: Sit beside me.
1: Ülj mellettem.
0: And give me instructions to help me to become a better driver.
1: És adj nekem utasításokat, amit által jobb sofőrré válhatok.
0: How many Christians pray and how many of our songs are sung.
1: Sok keresztény így imádkozik, és sok énekünket is ilyen szellemben énekeljük.
0: Now, assuming this expert driver gets into the car.
1: Na, tételezzük fel, hogy ez a profi sofőr beül az autóba.
0: You go for a drive.
1: És elmentek egyet autózni.
0: And at the end they're sweating.
1: És a végén ez a profi sofőr már izzad.
0: Say, look, I've got to be honest with you.
1: És azt mondja, nézd, őszintének kell lennem veled.
0: There's only one solution to this problem.
1: Erre a problémára csak egyetlen megoldás létezik.
0: You get out the driving seat.
1: Az, hogy te kiszállsz a sofőrülésből.
0: Get into the passenger seat.
1: Átülsz az anyósülésre.
0: Keep your hands off all the controls.
1: Távol tartod a kezed az autó vezetéséhez tartodó minden billentyűtől és gombtól.
0: Let me drive.
1: És engedett, hogy én vezessek.
0: That's your car.
1: Ez a te autód.
0: But I'm the driver.
1: De én leszek a sofőr.
0: If you try and repossess the wheel, I'm not going to fight with you.
1: Hogyha megpróbálod újra hatalmatba keríteni a kormánykereket, én nem fogok tiltakozni.
0: But I want you to give me total voluntary control of every part of this vehicle.
1: Szeretném, hogyha önként ennek az autónak minden részét az én hatalmam alá helyeznéd.
0: If you will do that, I'll guarantee two things.
1: Hogyha ezt megteszed, akkor két dolgot szavatolok neked.
0: Number one, it will be an exciting ride.
1: Az egyik az, hogy nagyon izgalmas és jó utunk lesz.
0: And number two, I will bring you safely to your destination.
1: A második az, hogy biztonságban oda fogsz érni az úti célodhoz.
0: In other words, God is not here to improve our lives.
1: Tehát Isten nem akarja megjavítani az életünket.
0: He does not come to help us to be better people.
1: Ő nem azért jön, hogy segítsen nekünk jobb emberré válni.
0: He has only one purpose.
1: Istennek csak egy célja van.
0: And that's to totally kill us.
1: Az, hogy teljesen megöljön minket.
0: Put us entirely to death.
1: Teljesen a halálba juttasson minket.
0: And then live unrestrictedly his life in our humanity.
1: És utána korlátlanul élhesse az ő életét, ami emberi lényünkön keresztül.
0: Now that's the way it works.
1: Így működik a dolog.
0: It's very easy to forget that.
1: Nagyon könnyű ezt elfelejteni.
0: And to get in God's way even when you don't intend to.
1: És Isten útjába kerülni még akkor is, ha ez nem áll a szándékunkban.
0: Now, I'll give you a recent example of this. I ought to know better, but I have to confess I'm still learning.
1: Meg kell vallanom, hogy még mindig tanulok. Tehát jobban kellett volna tudom ebben az esetben, de elmondom nektek mégis.
0: Just a few weeks ago.
1: Néhány héttel ezelőtt Floridában vezettem összejöveteleket.
0: The final meeting was a power night when people were coming to be healed.
1: Az utolsó este az erő estéje volt, amikor jöttek az emberek gyógyulni.
0: I got to the church, I was sitting in the pastor's study.
1: Elmentem a gyülekezetbe, ott ültem a pásztor dolgozószobájában.
0: An excruciating pain hit me in my right hip and leg and I was in absolute agony.
1: És hirtelen a jobb csípőmbe és lábamba egy ilyen kibíratatlan fájdalom ütött be, nagyon szenvedtem tőle.
0: I rebuked this thing, I used every technique and I couldn't get this darn thing to go.
1: Megdorgáltam ezt a dolgot, minden lehető módszert felhasználtam, de nem tudtam elérni, hogy kimenjen belőlem ez a probléma.
0: I knew it was a spirit just come to torment me, just to harass me.
1: Tudtam, hogy ez egy szellem, amelyik csak azért jött, hogy engem gyötörjön, kínozzon.
0: I thought, well, you're not going to stop me, I'm still going to take this meeting.
1: Azt mondtam, nem fogsz leállítani engem ezt az összevetelt, akkor is le fogom vezetni.
0: So, this mighty healer hobbles into the meetings.
1: Tehát az én, mint a hatalmas gyógyító, besántikálok az összevetelre.
0: And the excruciating pain, when the time comes, I get into the pulpit.
1: És ebben a rettenetes fájdalomban, amikor eljön az időm, akkor fölmászok a szószékre.
0: And I began to proclaim what I'm not experiencing.
1: És elkezdem azt hirdetni, amit éppen nem élek át.
0: And as the anointing came upon me, the pain disappeared.
1: És ahogy rám jött a kenet, eltűnt ez a fájdalom.
0: And we had some wonderful healings, some tremendous things happened.
1: Voltak csodálatos gyógyulások, az összejövetelen hatalmas dolgok történtek.
0: As I was walking back to the pastor's study after the meeting.
1: És ahogy az összejövetel után gyalogoltam vissza a pásztor dolgozószobájába.
0: Hit me again with even greater excruciating agony.
1: Újra rám jött ez a fájdalom még kibírhatatlanabb mértékben.
0: I said, you devil, get off me in Jesus' name.
1: Azt mondta, hát ördög, takarodj tőlem Jézus nevében.
0: And I was as objectionable as I could be to.
1: A lehető legerősebben ellenálltam neki.
0: And it didn't improve, it just got worse.
1: De nem javult a helyzet, csak rosszabb lett.
0: And I was sitting in this pastor's study in agony, and then the devil tried this temptation on me.
1: És ott ülök a pásztor dolgozó szobában, ebben a gyötrelemben, és hát ez a kísértést helyezte rám az ördög.
0: You've seen some wonderful healings.
1: Azt mondtam, hogy nézd, hát láttál néhány csodálatos gyógyulást.
0: Now you're suffering some pain and suffering because of your obedience.
1: Most pedig bizonyos fájdalmakat élsz át az engedelmességed miatt, ezt mondtam magamnak.
0: Paying the price of some pain just to get those people healed.
1: Hát nem éri meg, hogy egy kis fájdalommal fizetett ki az árát annak, hogy néhányan meggyógyuljanak?
0: Yeah, now wait a minute.
1: Aztán azt gondoltam, hogy egy pillanat, várjál csak.
0: I said, look, Jesus has already paid for all the pain. I don't need to pay again.
1: Azt mondtam, hát nézd, hát Jézus már kifizette minden fájdalom árát, nekem nem kell újra.
0: I don't become more spiritual by again suffering the pain which Jesus has already taken.
1: Nem leszek szellemibb azzal, hogy újra elszenvedem azt a fájdalmat, amit Jézus már elvett.
0: That lie, devil, get off me, loose me.
1: Tehát ördög, nem nyelem le ezt a hazugságot, takarodj, hagyj engem békén.
0: And I got even more furious with this thing.
1: És még jobban megharagudtam erre a problémára.
0: He said, for goodness sake, stop trying and get out the way.
1: Azt mondta az Úr, odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát a Isten szerelmére, hát hagyd abba az erőlködést, és menj ki az útból.
0: Inside my body.
1: Mindez történt a testemben.
0: But somehow in my body I moved out of the driving seat and got back into the passenger seat where I belong.
1: De akkor hitelen szellemben kiszálltam a sofőrülésből és átültem az utas helyére, ami az én helyem.
0: It's an internal spiritual thing that's ever so hard to describe, but in my spirit I got out of the way and let him really, really have control of me.
1: Ez a szellememben történt, nagyon nehéz leírni, de igazából kiszálltam a főnök helyéről, és engedtem, hogy Isten irányítsa a dolgokat.
0: So I became a passenger to what Jesus deal with this thing.
1: De hát utas lettem, és engedtem, hogy Jézus bánjon el ezzel a problémával.
0: In 10 seconds I was totally free from pain.
1: 10 másodpercen belül teljesen elmúlt a fájdalom.
0: And ever since that happened, my hip feels more free and more mobile than it's felt for the last 10 years at least, certainly. It's absolutely incredible.
1: És azóta a csípőm sokkal szabadabban mozog, sokkal jobban érzem magam ezzel a csípőmmel, mint az elmúlt mondjuk 10 évben. Hihetetlen. Tehát meg kell tanulnunk ezeket a dolgokat. Aztán meg kell tanulnunk, hogy maradjunk meg ebben a hozzáállásban.
0: And so let's now move on to read this.
1: Most lépjünk tovább és olvassuk ezt el.
0: So I have to be strong in the Lord.
1: Tehát az Úrban kell erősnek lennem.
0: And in the power of His might.
1: És az ő hatalmas erejében.
0: So it's a total occupation.
1: Tehát Isten teljesen elfoglal engem.
0: Verse 11, put on the whole armor of God that you.
1: 11. vers.
0: Stand in the against all the wiles of the devil.
1: Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
0: For we do not wrestle against flesh and blood.
1: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk.
0: It's not the people the devil's using that's concerning us.
1: Nem azokkal az emberekkel, akiket az ördög használ velünk kapcsolatban.
0: It's the demons behind what they are doing that we are concerned to deal with.
1: Hanem az emberek cselekedetei mögött levő démonokkal kell nekünk foglalkoznunk.
0: But we do wrestle.
1: De van nekünk tusakodásunk egy valamilyen, a fejedelemségek ellen,
0: powers,
1: a hatalmasságok ellen,
0: against the rulers of the darkness of this age,
1: az élet sötétségének világbírói ellen,
0: against the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
1: A szellemi gonoszság hadseregei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Isten minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
0: And then it goes into the detail of what this armor is.
1: Aztán elkezdi részletezni, mi ez a fegyverzet.
0: So here's the guy that said to us, the same apostle Paul, we already are his resurrection.
1: Tehát ugyanaz a Pál apostol mondja ezeket a dolgokat, aki azt mondta, hogy mi vagyunk Jézus feltámadása.
0: It's the same guy who's already said, I don't live, but Christ lives in me.
1: Ugyanaz az ember, aki már azt mondta, hogy nem én élek többé, hanem Krisztus él bennem.
0: Now, all these things are practical realities for him, yet he's still saying, boy, there's a fight that has to be fought.
1: Ez mind gyakorlati valóság a számára, mert elmondja, hogy gyerekek, van egy bizonyos harc, amit vívnunk kell.
0: And it's a wrestling in the spirit realm against principalities and powers.
1: A szellemi világban van egy küzdelmünk a hatalmasságok és erők ellen.
0: In heavenly places.
1: Amelyek a levegő égben vannak.
0: And it's a struggle.
1: Ez egy küzdelem.
0: And we need all the power of God to succeed in that struggle.
1: És szükségünk van Isten minden erejéhez, ahhoz, hogy ebben a küzdelemben győzzünk.
0: And so what we've got to see is this.
1: Tehát a következőt fogjuk meglátni.
0: What Jesus accomplished at Calvary was the legal right to remove Satan from every square millimeter of the earth.
1: Amit Jézus elvégzett a Golgotán, az a jogi győzelem volt azzal kapcsolatban, hogy a sátánt elmozdíthassuk a földbolygó minden négyzetmilliméteréről jogosan.
0: In order for that to become practical,
1: de ahhoz, hogy ez gyakorlati valósággá váljon,
0: he needs his local enforcement officers.
1: Jézusnak szüksége van a helyi tisztjeire, akik ezt megvalósítják.
0: Now, I was originally born in Great Britain.
1: Én eredetileg Nagy-Britanniában születtem.
0: And I discovered recently that I was a criminal all my life without realizing it.
1: És nemrég rájöttem, hogy anélkül, hogy tudtam volna, egész életemben bűnöző voltam.
0: But I've never been prosecuted for my continuous crime for the last 70 years.
1: De az elmúlt 70 évben soha nem emeltek vádat ellenem, emiatt a folyamatos büntény miatt, amit elkövettem.
0: In the 16th century,
1: a 16. században
0: King Henry VIII passed a law in Great Britain.
1: 8. Henry, aki akkor Nagy-Britannia királya volt,
0: he required every able-bodied Englishman to practice archery for 1.5 hour every Sunday.
1: Azt követelte minden éptestű angoltól, angol férfitől, hogy minden vasárnap délután fél órán át gyakorolja a nyíllövést.
0: He had to practice for 1.5 hour archery every Sunday.
1: Tehát minden nap fél órán keresztül a nyíllövést kellett gyakorolni minden férfinek.
0: By law.
1: Ez törvény volt.
0: And if you didn't obey the law, you went to the stocks and people threw things at you.
1: És hogyha az ember ezt nem tette meg, akkor kalodába zárták, és az emberek mindenfélékkel dobálták ilyenkor az áldozatot.
0: And that was to make every Englishman in a ready-for-war soldier attitude.
1: Ennek a törvénynek az volt a célja, hogy minden angol férfi egy ilyen harcra kész katonai állapotban legyen.
0: That law has never been repealed.
1: És soha nem vonták vissza ezt a törvényt.
0: So all my life I've disobeyed that law and I deserve to go to the stocks for 320 years for my...
1: Tehát egész életemben engedetlen voltam ezzel a törvénnyel szemben, tehát most már megérdemlem, hogy 320 évre bezárjanak a kalodába.
0: Just to illustrate how if a law is passed but not enforced, it's a useless law.
1: Ezzel azt akarom csupán ábrázolni, hogy ha egy törvényt megszavaznak, de ugyanakkor nem foganatosítják, akkor ez egy haszontalan törvény.
0: Now, any day a policeman could come to me and say, you've been breaking the law.
1: Egy rendőr bármely nap odajöhetne hozzám, és azt mondhatná, hogy ön megszegte a törvényt.
0: And he could, then I could be in big trouble, because now we have someone enforcing the law.
1: És akkor nagy bajban lennék, mert akkor már lenne valaki, aki foganatosítani akarja a törvényt.
0: While no one enforces the law, it just becomes a laughingstock.
1: Amíg senki nem foganatosítja a törvényt, addig azon csak nevet mindenki.
0: And the devil is laughing because most Christians do not know and are not willing to enforce the law.
1: És az ördög azért nevet, mert nagyon sok keresztény vagy nem ismeri a törvényt, vagy nem hajlandó azt foganatosítani.
0: But we're going to become enforcers of the law.
1: De mi az ördögöt, mi fogjuk a törvényt foganatosítani.
0: And I want to show you these keys.
1: És meg akarom mutatni nektek a kulcsokat, amik hozzásegítenek minket ehhez. Az első,
0: and we got to understand these,
1: és meg kell ezeket értenünk,
0: is the key which wins the legal battle.
1: Az a kulcs, ami a jogi csatát megnyeri.
0: Now, the passage we will in the future look at is Luke chapter 18.
1: A Lukács 18 lesz ez az ige, amit majd meg fogunk szemlélni ezzel kapcsolatban.
0: But I don't want you to turn there now.
1: De most még ne lapozzatok oda.
0: I want to build up to it gradually.
1: Szeretném fokozatosan felépíteni ezt a tanítást.
0: We'll look at a few foundational principles first.
1: Először néhány alapelvet fogunk megvizsgálni.
0: It says this in 2 Corinthians chapter 10.
1: A 2. Korintus 10-ben
0: verses 4 through 6.
1: A 4-től a 6. versig a következő.
0: It says the weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds.
1: Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
0: It tells us that they are capable of pulling down everything that has ever been erected against the knowledge of God. That's a tremendous statement.
1: Azt mondja az ige, hogy ezek a fegyverek képesek mindenféle erősséget lerontani, amiket valaha felemelt bárki Isten ismerete ellen. Ez egy nagyon jelentős kijelentés.
0: Think what's been erected in our various European nations against the true knowledge of God.
1: Képzeljétek el, hogy Isten igaz ismerete ellen, ami különböző európai országunkban mi mindent emeltek fel.
0: And God said, I've given you mighty weapons that can pull every one of them down.
1: És Isten azt mondta, hogy én hatalmas fegyvereket adtam nektek, amelyek mindezeket le tudják rombolni.
0: Now, I've not time to do this today. I wish I had the time.
1: Ma nincs időm erre, bárcsak lenne.
0: But I want to ask you this question.
1: De a következő kérdést szeretném feltenni nektek.
0: Do you know what those weapons are?
1: Tudjátok, mik ezek a fegyverek?
0: Could you make a list of them?
1: Fel tudnátok sorolni őket?
0: And have you taught your people so they also know what are these weapons?
1: És megtanítottátok az embereket körülöttetek, hogy ők is tudják, mik ezek a fegyverek?
0: And secondly, are you skillful in the use of them?
1: Másrészt jól tudod-e használni ezeket a fegyvereket?
0: Let's go back a moment to David and the establishing of the first tabernacle.
1: Egy pillanatra térjünk vissza Dávidhoz és az első sátor felépítéséhez.
0: David could never have established the tabernacle without warriors who knew how to fight war with him.
1: Dávid soha nem állíthatta volna fel a sátrát, ha nem lettek volna olyan harcosok, akik tudták, hogyan kell harcolni.
0: The establishing of the tabernacle on Mount Zion was, if you like, it was the first fruit of the war that they had been fighting for some time.
1: David sátornak a felépítése a Sion hegyén az mondhatnánk, hogy az első gyümölcse volt annak a harcnak, amit már egy ideje óta vívtak.
0: David started with a bunch of debtors.
1: David egy csomó ilyen adóssal kezdte.
0: Disillusioned.
1: Kiábrándult emberek voltak.
0: Doubting people, they were just a mess.
1: Akik kételkedtek mindenben, úgyhogy egy nagy zűrzavar volt az egész
0: he
1: csapat.
0: Built them into the mightiest fighting force to take the kingdom and bring in the glory of God.
1: De Dávid hatalmas harci erővé formálta ezeket az embereket, hogy elfoglalják az országot és az ő királyságát
0: so
1: foganatosítsák.
0: He was training them for the throne which was coming.
1: Más szóval kiképezte őket arra, hogy majd amikor a trónja feláll, akkor hogyan
0: they
1: tudjanak harcolni.
0: Sword with the left hand or the right hand.
1: Tudtak karddal vívni jobb kézzel és bal kézzel.
0: A sling with the left hand or the right hand.
1: Tudtak paritjával lőni jobb kézzel, bal kézzel.
0: With the left hand or the right hand.
1: Tudtak dárdát dobni jobb vagy bal
0: and
1: kézzel.
0: The mighty men amongst them, they were an absolute terror.
1: És azok, akik közöttük hatalmas harcosoknak voltak megjelölve, azoktól rémült volt az ellenség. Egyedül könnyedén megszalasztottak ezer ellenséges katonát.
0: Taking that into the New Testament, because these things are written for our instruction.
1: Hogyha ezt az új szövetségbe átültetjük, mert ezek a dolgok, amit tanulságunkra irattak meg.
0: What are we producing in our churches?
1: Mi mit hozunk létre a gyülekezeteinkben?
0: Have we, for example, trained all our father husbands to be so warrior-like that the devil can't touch anyone in their family? That's where we begin.
1: Kiképeztünk például minden apát és férjét a gyülekezetünkben, hogy olyan harcosok legyenek, hogy az ördög a családjuk egyetlen tagjához sem merjen hozzáférni.
0: You see, David didn't begin by taking Goliath's head off. He began by dealing with the lions and the bears that attacked his little flock.
1: Dávid nem azzal kezdte, hogy levágta a Góliát fejét, hanem azzal, hogy a gyáját megtámadó oroszlánnal és medvével bánt el először.
0: Now I believe a husband and a father has a particular responsibility.
1: Hiszem, hogy az apáknak és férjeknek különleges felelősségük van.
0: But I have to admit that women are some of the most terrifying warriors that I've ever met.
1: De be kell vallanom, hogy mégis a legrémületesebb harcosok közé nők tartoznak, akikkel valaha találkoztam.
0: And I love fighting women, providing they're not fighting me.
1: Nagyon szeretem harcos nőket, hogyha nem ellenem harcolnak.
0: But you see my wife Eileen when demons are around.
1: De látnotok kéne a feleségemet, amikor démonok vannak a közelében.
0: There's a glint that comes into her eye.
1: Egy csillogás jön a szemébe.
0: Like a Texan lady with 2 6 guns ready, all right?
1: És olyan, mint egy texasi nő 2 6 lövetűvel az oldalán.
0: You want to fight devil? All right, just take this.
1: Ördög harcolni akarsz? Na jó, akkor bum bum.
0: And I'm glad she's on my side.
1: És örülök, hogy az én oldalamon harcol.
0: But nevertheless, there's a responsibility to see that our home is impregnable to the devil.
1: Mindezáltal felelősek vagyunk azért, hogy az ördög ne tudjon behatolni az otthonunkba.
0: And if I can't protect my family from the devil's attacks, how can I protect a city? Come on, let's get real about this.
1: És hogyha nem tudom megvédeni a családomat az ördög támadásaitól, akkor hogyan védhetem meg a városomat? Tehát legyünk reálisak ebben.
0: So say, Lord, train my fingers for war.
1: Tehát azt mondjuk, Uram, tanítsd az én ujjaimat a harcra.
0: Let's stop phoning the pastor and deal with it ourselves.
1: hagyjuk, ne nyomjuk a pásztor ezeket a feladatokat, hanem mi magunk vegyük fel a harcot.
0: And then he can concentrate on leading an army rather than running a hospital.
1: És akkor a pásztor arra koncentrálhat végre, hogy egy hadsereget vezessen, és nem kell neki egy kórházat igazgatni.
0: Amen. Then we're going to start to see some victories and breakthroughs.
1: És akkor fogunk látni néhány győzelmet és áttörést.
0: All right, let's just move on.
1: Akkor menjünk tovább.
0: So, they're powerful weapons.
1: De ezek erőteljes fegyverek.
0: And I'm going to leave you hanging as to what they are.
1: És egyelőre meghagylak titeket a kíváncsiságba, hogy mik lehetnek ezek.
0: Say, God, I want to know what those weapons are and how to become skillful in them.
1: Mondjátok, Uram, szeretném tudni, mik ezek a fegyverek, és szeretném jól kezelni őket.
0: And God will train every one of us.
1: És Isten mindegyikünket ki fog képezni.
0: And then we need a motivation to pray.
1: Szükségünk van egy motivációra az imádkozáshoz.
0: We're not going to spend time on it now.
1: Már tanítottam erről, úgyhogy most nem fogunk időt tölteni vele.
0: We understand the principle that God has to have a man.
1: De azt gondolom, hogy már értjük azt az alapelvet, hogy kell, hogy Istennek legyen embere.
0: For God to intervene on the earth, he must find a human agency to work through.
1: Ahhoz, hogy Isten a földön valamit elvégezhessen, kell, hogy találjon egy emberi ügynököt ennek a célnak az elérésére.
0: That's why Jesus was so desperate to get his disciples moving in faith.
1: Jézus ezért akarta olyan nagyon, hogy a tanítványai hitben tudjanak mozogni.
0: He'd got 3.5 years, and those were the guys that were going to be forcefully advancing the kingdom. He was going to go to heaven.
1: 3.5 éve volt arra, hogy ezeket az embereket kiképezze, mert utána olyan mennybe fog menni, ezek az emberek maradnak itt, nekik kell Isten királyságát terjeszteniük.
0: Pushing them all the time into works of faith.
1: Tehát mindig a hit cselekedeteire próbálta őket késztetni.
0: While he's on earth, he could be the human agency of faith, but once he's ascended to heaven, he could no longer be that person.
1: Amíg Jézus a földön volt, addig lehetett ő a hitnek az emberi ügynöke, de miután fölment a mennybe, ő már nem tudta ezt a szerepet vállalni.
0: He has to have a man on earth to be his agent.
1: Kellett, hogy legyenek emberei a földön, akik az ő ügynöke.
0: When it comes to the legal battle,
1: amikor a jogi csatáról van szó,
0: the numbers are small.
1: Akkor elég kis létszámú ember elég
0: it
1: ehhez.
0: Can be one,
1: lehet egy ember,
0: it can be two.
1: Vagy lehet kettő.
0: It could be two or three.
1: Lehet kettő vagy három.
0: But that's all you need to take a city.
1: De csak ennyi kell ahhoz, hogy egy várost elfoglaljunk.
0: It can just be one person.
1: Lehet csak egyetlen ember is.
0: It only needs one person to win a case in the court.
1: Egy bíróságon elég egy ember ahhoz, hogy megnyerjen egy pert.
0: So let's move on to page 13.
1: Tehát akkor lapozzunk a 13. oldalra.
0: We'll just touch on this, I'm not going to spend time on it.
1: Ezzel nem fogok sok időt tölteni, csak érintem.
0: Daniel, the prophet Daniel is an example of a man of prayer shaping history.
1: Daniel proféta az olyan emberre való példa, aki az imái által formálta a történelmet. Volt egy igéje.
0: A prophecy from Jeremiah.
1: Jeremiásnak a proféciája.
0: And a prophecy from Isaiah,
1: és Ézsaiás proféciája is,
0: which promised him the captivity of his people would end after 70 years.
1: Amiből kiolvasta azt, hogy az ő népének a fogsága 70 év után véget fog érni.
0: And God even tells him the human agency that he was going to use. It was going to be a secular king called Cyrus.
1: És Isten azt is megmondta Dánielnek, hogy ki lesz az az emberi ügynök, akit ő használni fog erre a célra. Ez egy király lesz, egy földi király,
0: Cyrus,
1: akit Círusnak hívnak.
0: Doesn't know God, but God knows him.
1: Azt olvassuk, hogy Círus nem ismerte Istent, de Isten ismerte őt.
0: Daniel is taken into captivity in his teens. David's taken into captivity in his teenage years.
1: Daniel tizenéves fiatalember, amikor fogságba kerül, és hozott egy döntést.
0: He's not going to be brainwashed into Babylonian thinking.
1: Nem engedi, hogy a babiloni gondolkodás móddal agymosást kövessenek el rajta.
0: I could spend time on that, but most of our young people, when they go to university, they get brainwashed into Babylonian thinking.
1: Tölthetnénk ezzel időt, de a fiataljaink legtöbbi, amikor elmegy az egyetemre, akkor egy agymosáson megy át a babiloni gondolkodással.
0: It even starts in kindergarten these days.
1: Manapság ez már az óvodában kezdődik.
0: Amen.
1: Így van.
0: But Daniel wasn't going to be polluted with that stuff.
1: De Daniel nem akarta, hogy őt beszennyezze ez a dolog.
0: He starts a personal prayer life to see the word of God fulfilled.
1: És elkezd egy személyes ima életet, hogy lássa Isten igények a megvalósulását, ígéretének a megvalósulását.
0: That's in the year 608 BC.
1: Ez Krisztus előtt 608-ban van.
0: He prays for 50 years, not a darn thing happens.
1: 50 évig imádkozik, és semmi nem történik.
0: But actually, if he checked out with Jeremiah, it couldn't happen because they had to wait take 70 years.
1: De tulajdonképpen, ha elolvasta Jeremiást, akkor tudta, hogy nem is történhet semmi, mert 70 évig kell tartani a fogságnak.
0: So he wasn't discouraged because he realized that they're going to become this time period.
1: Tehát nem csüggett el, mert tudta, hogy ennek az időnek el kell telni.
0: In 559 BC, 50 years later,
1: 50 évvel később, 559-ben Krisztus előtt,
0: a king called Cyrus comes to the throne.
1: Trónra kerül egy Círus nevű király.
0: Of the nation of Persia.
1: Perzsiában.
0: It's not the most powerful nation, but the guy's got the right name.
1: Ez nem a legerősebb birodalom akkor, de megfelelő a neve az embernek.
0: But I want you to see this because his prayer strategy was to see the right political environment for the kingdom to come.
1: De figyel, meg kellett figyelnetek, mert Dániel úgy imádkozott, hogy a megfelelő politikai helyzet létrejöjjön ahhoz, hogy Isten királysága megvalósulhasson.
0: Transformation in Croatia, you better pray the right Cyruses into the place of power.
1: És hogyha ti is Horvátországban változást akartok, akkor azért kell imádkoznotok, hogy a megfelelő Círusok kerüljenek hatalomra.
0: If we want transformation in the other European countries, we've got to get the Cyruses into their places of power.
1: És hogyha többi európai országban is átalakulást akarunk látni, akkor el kell érnünk, hogy a megfelelő Círusok jussanak hatalomra.
0: I've been praying Cyrus appointing prayers for decades, and I'm shaping the political map of the countries in which I live by those prayers.
1: Én évtizedek óta imádkozom ilyen Círusokat elejező imákat, és azoknak a város országoknak a történelmét, politikáját, amelyekben élek, mindig ilyen módon alakítom.
0: At the same time, we can bind the Sanballats and the Tobias. Do you understand what I'm saying?
1: És ugyanakkor megkötözhetjük a Sanballatokat és Tóbiásokat. Értitek, hogy mire gondolok?
0: So Daniel starts praying.
1: Tehát Dániel elkezd imádkozni.
0: This is what we've been doing, for example, with George Bush and John Ashcroft and other people. We're putting them into their right places in God's strategy.
1: Például mi ezt tettük George Bush-sal és John Ashcroft-tal és a többiekkel, hogy az Isten szerinti stratégia alapján helyeztük el őket
0: and
1: a helyükön.
0: I'm telling you now that the president of France and the president of Italy has to be changed, and I'm going to change them with my prayers, even if you don't.
1: És én megmondom most nektek, hogy Olaszország és Franciaország elnökének meg kell változnia, és hogyha ti nem váltjátok le őket az imáitokkal, akkor én fogom.
0: And true of Austria, all our major political areas, we've got to see the right men in the right places.
1: És az igaz Németországba, Ausztriára és minden jelentős politikai hatalomra, hogy a megfelelő embereket kell látnunk a hatalomban.
0: Over the next 20 years, God advances the political career of Cyrus.
1: Az elkövetkező 20 évben Isten Círus politikai karrierjét jól alakította.
0: Now these things can take time.
1: Ezek a dolgok lehet, hogy időbe telnek.
0: And some of this kind of praying has to be generational.
1: És vannak olyan fajta imák ezek között, amelyeket több nemzedéken át kell imádkozni.
0: I realize with many of my prayers I'm setting the stage for other people to reap what I've obtained by my prayers. That doesn't trouble me.
1: Tudom, hogy sok olyan imát mondok, amivel más utánam következő embereknek készítem erről a terepet arra, hogy learassák az én mostani imáimnak a gyümölcseit, és ez nem zavar engem, tudom, hogy így történik. Hogyha nem látom a földön ennek a dolognak a megvalósulását, majd a mennyei karosszékemből fogom végignézni.
0: Wasted prayers.
1: Tehát ezek az imák nincsenek elpazarolva.
0: So Cyrus became the king of the Persian Median Empire.
1: Tehát Círus a Mér-Perzsa birodalom uralkodója lesz egy idő után.
0: Then he conquered Syria.
1: Utána legyőzte Szíriát.
0: Then he conquered Assyria.
1: Aztán Asszíriát is.
0: And he became the major political force apart from Babylon.
1: És Babylon mellett a második legerőteljesebb politikai erő lett.
0: 539 he marches on Babylon.
1: 539-ben Babylon ellen vonul.
0: And through his uncle Darius he takes Babylon and now he's the supreme ruler of that world of which he was now the king.
1: És a nagybátyja Darius segítségével leigázza Babilont, és most már az ő általa ismert világnak gyakorlatilag ő az uralkodója, a legfőbb ura.
0: Then he has a dream.
1: Aztán álmodik.
0: And God tells him to release his people back to their own land to rebuild the temple and the city.
1: Isten azt mondja neki, hogy az ő népét engedje vissza az ő földjükre, hogy föl tudják építeni újra a templomukat és a városukat.
0: And it's paid for with government finance. I like that.
1: És kormányzati pénzből kell mindezt fizetni. Nagyon tetszik
0: you know,
1: nekem
0: like
1: ez.
0: Government paying for these things.
1: Szeretem, amikor a kormány fizet ezekért a dolgokért.
0: Come on.
1: Gyerünk!
0: Okay, we'll stop and change the...
1: most akkor megfordítják a kazettát. Aztán elkezdik újjáépíteni a templomot a zsidók.
0: After 4 years, the building suddenly stops.
1: 4 év után az építkezés hirtelen abba marad.
0: Now, 2 things happened simultaneously.
1: 2 dolog történt egyidejűleg.
0: See, 538 BC, exactly 17 years later, God's word was fulfilled.
1: Pontosan 70 évvel a prófétia után 538-ban Istennek az ígérete megvalósul.
0: Daniel's prayers made it happen.
1: Daniel imái hozták ezt létre.
0: But the right political environment permitted it to happen.
1: De a megfelelő politikai környezet tette lehetővé.
0: And the prophesying of the prophets also caused it to happen.
1: És a proféciák is hozzájárultak az, hogy megvalósuljon ez.
0: And God puts all these 3 things together in the one verse of scripture.
1: És Isten mindezeket egy igeversbe sűríti össze.
0: And all these component parts were necessary to see the fulfillment of his word.
1: Mindezek az összetevők szükségesek voltak ahhoz, hogy Isten igéje megvalósulhasson.
0: The prophets prophesying.
1: A proféták profétáltak.
0: The prayers praying.
1: Az imádkozók imádkoztak.
0: And the politicians doing their stuff. All of it was necessary.
1: És a politikusok végezték a dolgukat. Mindez szükséges volt ehhez.
0: We got to learn these lessons.
1: Meg fogjuk tanulni ezeket a leckéket.
0: Then suddenly everything stops.
1: Aztán hirtelen minden abba marad.
0: And for 14 years they just say, oh, it's not time, we can't do anything about it.
1: És 14 évig azt mondják a zsidók, hogy jó, ezt nem tudjuk megtenni, nem tudjuk megvalósítani, nincs itt az ideje ennek.
0: BC.
1: Ez Krisztus előtt 535.
0: Two things happened simultaneously.
1: Egyidejűleg 2 dolog történt.
0: Daniel died, and so obviously he stopped praying.
1: Daniel meghalt, tehát nyilvánvalóan abba hagyta az imádkozást.
0: And God did not have at that time another intercessor.
1: És Istennek ebben az időben nem volt másik közbenjárója.
0: And then the political map changed.
1: Aztán megváltozott a politikai térkép.
0: The son of Cyrus became a rebel against his dad and became a renegade son that took the kingdom by force from him.
1: Cyrusnak a fia egy lázadó fiú lett és áruló volt és elvette erőszakkal az apjától a királyságot, egy ilyen hitehagyott fiú lett.
0: And contrary to the law,
1: és a törvénnyel szemben,
0: he reversed the order to rebuild the temple and the city and said they were to stop work.
1: Visszavonta azt az utasítást, hogy Jeruzsálem városát és templomát újra kell építeni, tehát abban maradt a munka.
0: Now that was a combination of the failure to pray and the wrong politicians getting into their places of power.
1: Ez azért jöhetett létre, mert egyrészt nem volt ima, másrészt a nem megfelelő politikusok kerültek hatalomra.
0: Now learn these lessons because they're written for our instruction. Hello.
1: Meg kell tanulnunk ezeket a leckéket, mert ezek a mi okulásunkra irattak meg.
0: 14 years go by.
1: Eltelik 14 év.
0: And 2 young prophets who've been to the school of the word, they say we're going to change our city.
1: És elmegy 2 fiatal proféta az ige iskolájába, és úgy döntenek, hogy megváltoztatják a városukat.
0: They were named Haggai and Zechariah.
1: Ők Ageus és Zakariás voltak.
0: They went into this even more hopeless situation.
1: Bemennek ebbe a még reménytelenebbnek tűnő
0: helyzetbe. They prophesied and they prayed.
1: Imádkoztak és profétáltak.
0: In 3 months the whole situation was changed.
1: 3 hónapon belül az egész helyzet megváltozott.
0: A new spirit came upon the apostolic leader.
1: Egy apostoli vezetőre újra rászállt a Szentlélek.
0: A new spirit came upon the people.
1: A népre is rászállt egy új szellem.
0: The wicked ruler of the Persian-Median Empire, Cambyses II, suddenly dropped dead. Hallelujah.
1: A Bétes, a birodalom gonosz uralkodója hirtelen holttan esik össze. Hallelujah.
0: And he was replaced by a God-fearing man called Darius II.
1: És őt egy második Darius nevű istenfélő ember követte.
0: Darius is reading in the law and says, good grief, we've broken the law by stopping the Jews from rebuilding the temple in their city.
1: Darius olvassa a törvényt és azt mondja, te jó ég, megszegtük a törvényt, mert megakadályoztuk a zsidókat abban, hogy tovább építsék a városokat és a templomokat.
0: We must release them immediately with adequate government funding to go back and finish the job.
1: Azonnal lehetővé kell nekik tennünk megfelelő kormányzati pénzekkel, hogy folytathassák és befejezhessék ezt a munkát.
0: In 4 years, they complete what they said could not be done for 14 years.
1: És amikről 14 évig azt mondták, hogy nem lehet megvalósítani, ezt 4 éven belül megvalósítják.
0: They finish the temple.
1: Befejezik a templomot.
0: But they stop short of the idea that the city can be restored.
1: De odáig már nem jutnak el agyilag, hogy a város is helyre kell állítani.
0: It's such a picture of where we are.
1: Ez a kép pontosan azt ábrázolja, ahol mi most tartunk.
0: By this time they built themselves comfortable homes to live in.
1: Ekkora már építettek maguknak kényelmes otthonokat.
0: And they got this got this fantastic new temple to worship in.
1: És egy csodálatos új templomuk van, ahol imádhatják Istent.
0: In their homes, they're living the kingdom with their kids and all the things that they've learned from all the different teachers about kingdom life in the home.
1: Az otthonaikban a gyerekeikkel együtt Isten királysága szerint élnek, mindezek szerint a dolgok szerint, amit különböző jó tanítóktól tanultak erről a dologról.
0: Times and happy fellowship times.
1: És boldog családi életet élnek, és boldogan együtt vannak közösségben a
0: többiekkel.
1: Aztán átrohannak a romos városon, amit nem akarnak észrevenni.
0: To the temple where they worship and praise God with all the others.
1: Berohannak a templomba, ahol Istent imádják az összes többi emberrel együtt. Nagyon jól el vannak a templomban.
0: Then they hold their noses.
1: Aztán befogják az orrukat.
0: Go back through the ruined city.
1: És átrohannak megint a romos városon haza.
0: It's good to be home.
1: Jaj, de jó itthon lenni újra.
0: I hate that city.
1: Utálom ezt a várost.
0: It's ruined, it's hopeless, nothing we can do about it.
1: Reménytelen, romos, semmit sem tehetünk vele.
0: That's where many Christian charismatics are.
1: Sok-sok karizmatikus keresztény itt tart.
0: The kingdoms come to their home.
1: Isten királysága ott van az otthonukban.
0: The kingdoms come to their church.
1: Ott van a gyülekezetükben.
0: But in between is this ruined city, and they don't believe God can do anything about it.
1: De a kettő között ott van a romos város, és nem hiszik, hogy Isten ezzel bármit tudna kezdeni.
0: Now for 71 years they lived this way.
1: 71 évig éltek így a zsidók Jeruzsálemben.
0: Until a guy called Nehemiah became the next intercessor.
1: Amíg egy Nehemiás nevű ember nem lett a következő közbenjáró.
0: Now 13 years before,
1: 13 évvel korábban,
0: a great teacher had come to Jerusalem.
1: Egy nagyszerű tanító érkezett Jeruzsálembe.
0: His name was Ezra.
1: Esdrásnak hívták.
0: He had the same prayer burden, he had the same concern.
1: Ugyanez a szorongás, aggodalom volt benne, ugyanez az imateher volt rajta.
0: He tried to teach the people into transformation.
1: És megpróbálta tanítani az embereket, hogyan kell átalakítani a várost.
0: But he didn't have the apostolic prophetic anointing, and so he couldn't bring them to city transformation.
1: De nem volt rajta profétai apostoli keret, tehát nem tudta elérni, hogy az emberek megváltoztassák a várost.
0: Nehemiah, way back in Shushan, the capital of the Persian-Median Empire.
1: Nehemiah ott volt Shushan várában, a Méd-Perzsa Birodalom fővárosában.
0: His heart is breaking for Jerusalem.
1: És a szíve össze van törve Jeruzsálemért.
0: He starts to weep for his city.
1: Elkezd sírni a városáért.
0: You won't see city changes until you start weeping for them.
1: Nem fogjátok látni a városok megváltozását, amíg nem kezdetek el sírni érte.
0: Until they capture your heart.
1: Amíg a szívedet fogjul, nem ejti a dolog.
0: Cry out to God for the city.
1: És hogy Istenhez kiáltasz a városért.
0: What often happens in the tabernacle of David.
1: Ami gyakran történik Dávid sátorában.
0: God brings you to faith for things which you did not have faith before.
1: Isten hitet ad neked olyan dolgokra, amikkel kapcsolatban nem volt korábban hited.
0: So Nehemiah came to faith.
1: Tehát Nehemiás hitre jut.
0: He says, if you'll let me go back to my city, I will rebuild it. I believe God can use me to bring city transformation.
1: Azt mondja, hogy ha visszaengedtek engem a városomban, akkor újjá fogom azt építeni. Én hiszem, hogy Isten tud engem használni arra, hogy a várost átalakítsam.
0: You find that every stage this man's a prayer. He prays and prays and prays about every single thing.
1: És minden ponton azt látjuk, hogy az ember az imának az embere. Minden egyes apróságért imádkozik újra és újra.
0: The first thing is to put a wall around the city.
1: Az első dolog az, hogy falat építsenek a város köré.
0: There was opposition to building the temple.
1: A templom felépítésével szemben volt ellenállás.
0: But building the wall, the opposition was 10 times greater.
1: De tízszer nagyobb volt az ellenállás a fal megépítésével szemben.
0: Because the enemies of God knew that once the wall was complete, they would have no place or power within the city.
1: Mert az ellenség tudta, hogy ha felépül ez a városfal, akkor nem lesz utána a városon belül neki semmilyen ereje és semmilyen helye.
0: Now here's the amazing thing.
1: Na itt a megdöbbentő dolog.
0: In 52 days they built the wall.
1: 52 nap alatt felépítik a falat.
0: For 71 years they said, oh, we can't do anything about the city. We can just live kingdom in our homes. We can live kingdom in church, but in between we can't change this city.
1: 71 évig azt mondogatták, hogy nem tudjuk a várost megváltoztatni. Az otthonunkban és a templomban élhetünk Isten királysága szerint, de a várossal nem tudunk tenni semmit. Ez reménytelen.
0: Nehemiah is a great Old Testament example of an apostolic prophetic leader.
1: Nehémiás egy nagyszerű ószövetségi példája az apostoli profétikus vezetőnek.
0: He gathered all the leaders together and gave them building assignments in different places on the wall.
1: Összegyűjtötte a vezetőket és ilyen építési feladatokat rótt rájuk a fal különböző pontjain.
0: Most of them were not priests.
1: A legtöbben nem voltak papok.
0: There were bankers, there were businessmen, there were every kind of person was put to work somewhere on that wall.
1: Bankárok voltak, üzletemberek voltak, mindenféle emberek voltak, és mindegyiknek feladata volt a fal építésében valahol.
0: Under Nehemiah, they all built together.
1: És Nehémiás alatt mindannyian együtt építkeztek.
0: And they had a sword in one hand.
1: Az egyik kezükben kard volt.
0: And a trowel to build with in the other. They were builder warriors. They were warrior builders.
1: A másikban pedig vakolókon álltak, ilyen harcos építők voltak és építő harcosok voltak.
0: It wasn't enough to be a builder. He had also to be a warrior.
1: Nem volt elég, hogyha valaki építkezett, harcosnak is kellett lennie.
0: It wasn't enough to be a warrior. He had also to be a builder.
1: Nem volt elég harcosnak lenni, építőnek is lenni kellett.
0: They were doing always the two things together.
1: Mindig együtt csinálták ez a két dolgot.
0: In 52 days they completed the wall.
1: És 52 nap alatt befejezték a falat.
0: And then quickly the city was rebuilt.
1: És hamarosan újjáépült a város.
0: And here's the interesting thing which I'll just close with here.
1: És itt a érdekes dolog, amivel itt be akarnám fejezni.
0: Eight years after the wall was built and the gates were hung and the rule and government came back to the city.
1: 8 évvel a fal befejezése után, amikor már benn voltak a kapuk is és az Isten szerinti kormányzás működött a városban. 8 évvel később.
0: Ezra was just reading the scriptures in a public place.
1: Esdrás egy nyilvános helyen olvasta az igét.
0: Mighty conviction comes upon all God's people.
1: Isten teljes népére rászáll Istentől a meggyőzés a bűnökről.
0: And an incredible revival takes place.
1: És hihetetlen ébredés történik.
0: Now God did not use Nehemiah for the revival, he used Ezra for the revival.
1: Isten nem Nehémiást használta az ébredésre, hanem Esdrást.
0: Ezra could build the city, but he couldn't make the revival come.
1: Nehémiás megépítette a várost, de nem tudta elérni az ébredést.
0: And Ezra couldn't build the city, but he could make the revival come.
1: Tehát Esdrás nem építhette meg a várost, képtelen volt rá, de el tudta hozni az ébredést.
0: And Ezra was humble enough to say, I can't build a city, but I'm going to get under the man that can.
1: És Esdrás elég alázatos volt ahhoz, hogy azt mondja, hogy én nem tudom megépíteni a várost, de alávetem magam annak az embernek, aki ezt meg tudja tenni.
0: If God sends an apostle to your region, don't get in his way, get under him.
1: Hogyha Isten egy apostolt küld a térségetekbe, akkor ne álljatok ellene, hanem vessétek alá magatokat neki.
0: Don't make him wait for years like David had to wait because they wouldn't recognize his leadership.
1: Ne kelljen évekig várnia azért, mert nem ismerik el a vezetői mi voltát, ahogy Dávidnak kellett.
0: God's raising up apostolic men and prophetic men, and they are called of God to lead. We need to get behind them and follow them in their leadership.
1: Isten elhív apostoli és profétikus embereket, és Isten őket azért rendeli, hogy vezessenek minket, és azért mögéjük kell állnunk, és engedünk el, hogy vezessenek.
0: Teachers and intercessors cannot do it. They can only get behind these people.
1: A tanítók és a közbenjárók nem tudják ezt megtenni, nekik mögéjük kell, hogy álljanak ezeknek a vezetőknek.
0: Now everybody has an important role to play.
1: Mindenkinek fontos szerepe van ebben.
0: But we've got to let Jesus appoint who he will to do whatever he chooses for them to do.
1: De engedünk el, hogy Jézus jelölje ki azokat az embereket, akiket ő akar, azokra a feladatokra, Amen. Amikre ő akarja. Így van.
0: Amen. Now we've got just about five minutes to go.
1: 5 percünk van még hátra.
0: I finished my first point.
1: Befejeztem az első pontot a tervemben.
0: No. From 10 minutes?
2: 15.
0: Oh, I thought it was 5.
1: 15 percem van.
0: Okay. All right, let me just move on.
1: Akkor tovább megyek.
0: I've got to just pick on things, I can't cover it all.
1: Nem tudok mindenről beszélni kimerítően, csak rá világítok néhány dologra.
0: Come with me to page 17.
1: A 17. oldalra lapozzatok velem.
0: I want us to see how we come to Luke 18 praying.
1: Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy hogyan jutunk el a Lukács 18-ban leírt imádkozásig.
0: And you find in Luke chapter 11 that Jesus is preparing people to become Luke 18 prayers.
1: És a Lukács 11-ben látjuk, hogy Jézus felkészít embereket arra, hogy a Lukács 18-ban leírt imádkozók legyenek.
0: So let's go to Luke 11.
1: Tehát menjünk a Lukács 11-hez.
0: And you'll notice the first thing is this.
1: Észre fogjátok venni, hogy az első dolog a következő.
0: Jesus himself was praying.
1: Jézus maga imádkozott.
0: And then we read that.
1: És aztán azt olvassuk, hogy.
0: I better not be facetious. Okay. Let's read verse 1.
1: Akkor olvassuk az első verset.
0: It came to pass as he was praying in a certain place when he ceased.
1: És lő, mikor ő imádkozik egy helyen, minek utána elvégezte.
0: When he ceased,
1: mikor elvégezte,
0: 200,000 said, Lord, quickly come teach us how to pray.
1: 200 tanítvány azt mondta, hogy Uram, taníts minket imádkozni.
0: Is that what he said?
1: Ez állít az igében? Hányan voltak?
0: How many?
1: Hányan?
0: It's interesting how enthusiastic people are about learning how to pray.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire lelkesednek azért, hogy megtanuljanak imádkozni.
0: When he fed the 5,000 men, 20,000 people showed up.
1: Amikor Jézus megvendégelte az 5000 férfit, akkor 20,000 ember volt jelen.
0: They were ready to show up whenever there was another free meal.
1: És készek voltak újra eljönni bármikor, amikor egy ingyenes étkezést kapnak.
0: Now in Matthew 6 he taught them how to pray.
1: A Máté 6-ban tanította őket imádkozni már.
0: That was about 8 months earlier.
1: Ez körülbelül 8 hónappal ezelőtt volt.
0: They'd made careful notes.
1: Egy gondosan jegyzeteltek.
0: They bought the tapes and took them home.
1: Megvették a kazettákat, hazavitték.
0: They said that's the most fantastic teaching on prayer I've ever heard.
1: És azt mondták, ez a legfantasztikusabb tanítás az imáról, amit valaha hallottam.
0: But they never did it, beloved.
1: De szeretteim, soha nem tették meg.
0: Now this man, he's realizing that all the power of Jesus' life is rooted in his prayer life.
1: Most ez az egy ember rájön arra, hogy a Jézus erejében működő minden erőnek a gyökere az ő ima életében van.
0: He says, Lord, teach us how to pray.
1: Azt mondja, Uram, taníts minket imádkozni.
0: Then he makes a mistake. Lord, teach us how to pray like John the Baptist.
1: És aztán elkövet egy hibát, mert azt mondja, hogy Uram, taníts minket úgy imádkozni, ahogy János tanította
0: az övéit.
1: No, I'm not
0: going to teach you how to pray like John the Baptist.
1: Ő a keresztelő János a tanítványai, de Jézus azt mondja, hogy nem úgy tanítalak meg titeket imádkozni, hanem úgy tanítalak meg titeket imádkozni, ahogy én imádkozom. Azt akarom, hogy az én ima életemet utánozzátok.
0: And when I pray to my Father.
1: És amikor én imádkozom, én az Atyámhoz imádkozom.
0: And my Father always hears me.
1: És az én Atyám mindig hall engem.
0: Because fathers have to answer sons.
1: Mert az atyáknak válaszolniuk kell a fiaiknak.
0: So I'm going to teach you to pray the same way.
1: Tehát megtanítalak titeket ugyanígy imádkozni.
0: And then he repeats this same basic outline which we've called the Lord's Prayer.
1: És utána megismétli ugyanazt az alapvető vázlatot, amit mi atyáknak nevezünk.
0: Now that's what I call stage one praying.
1: Ez az első szintű ima az én definícióm
0: szerint. Like son,
1: amikor megtanultok úgy imádkozni az atyátokhoz, mint fiú, és választ kaptok az imáitokra.
0: And if you look at the subjects of prayer, they are basically your own personal prayer life.
1: És hogyha megnézitek ennek az imának a témáit, ezek alapvetően a ti saját személyes ima életeteket tükrözik.
0: That's stage one praying.
1: Ez az első szintű
0: in
1: imádkozás.
0: In verse 5, Jesus asked a question.
1: Az ötödik versben Jézus feltesz egy kérdést.
0: What he's basically saying is, look, how many of you would like to go further in the school of prayer?
1: Alapvetően azt kérdezi, hogy hanyan akartok tovább menni az ima iskolában?
0: There's nothing compulsory about this.
1: Ez egyáltalán nem kötelező.
0: It's entirely voluntary.
1: Teljesen önkéntes.
0: But if you volunteer, I'll teach you how to pray like me.
1: De hogyha vállalkoztok rá, akkor megtanítalak titeket, hogyan imádkoztatok úgy, ahogy én.
0: You need to be able to pray to get your own prayers answered.
1: Képesnek kellene úgy imádkozni, hogy válaszokat kapjatok az imáitokra.
0: But here's stage two.
1: De íme a második szint.
0: You start going to your friend in order to get things for your friend in need.
1: Amikor elkezdetek oda menni a barátotokhoz, hogy a másik szükségben levő barátotok számára kapjatok valamit.
0: Now, this is not yet spiritual warfare.
1: Ez még nem a szellemi harc.
0: And if you can't pray stage two praying, you're never going to pray the kind of warfare prayers that take cities.
1: És hogyha a második szinten nem tanultok meg imádkozni, akkor soha nem fogtok tudni olyan harcos módon imádkozni, hogy városokat foglaljatok el.
0: And what you learn to do is you go to your heavenly friend, your father, and you get things on behalf of your earthly friend who's in need.
1: Meg kell tanulnotok, hogy hogyan menjetek oda a mennyei barátotokhoz, aki az atyátok, és kapjatok dolgokat a földön levő, szükségbe levő barátaitok számára.
0: Now everybody who lived in the place of intimacy with God was called the friend of God.
1: Mindenki, aki Istennel bensőséges kapcsolatba kerül, Isten barátjának neveztetik az igében, így van?
0: Abraham, Moses, Joshua, David were all called the friends of God.
1: Mózes, Józsué, Dávid mindannyian Isten barátainak neveztettek.
0: In John 15, Jesus said, "Here's the way to become my friends."
1: A János 15-ben azt mondta Jézus, így lehettek a barátaimmá.
0: Do whatever I command you.
1: Tegyétek meg mindazt, amit parancsolok.
0: Simple.
1: Egyszerű, nem?
0: And if you do, then I won't keep anything hidden from you. You will know what I know about things.
1: És hogyha ezt megteszitek, akkor semmit nem fogok visszatartani tőletek, mindazt tudni fogjátok, amit én.
0: I want you to be my friends. I want you to know what your master's doing.
1: Azt akarom, hogy a barátaim legyetek, hogy tudjátok, hogy mit cselekszik a ti mesteretek.
0: I want you to work together with the Godhead the way I work together with the Father in my mind.
1: Azt akarom, hogy úgy együttműködjetek az Istenséggel, ahogy én, amikor a testben éltem a Földön, együttműködtem az Atyával.
0: Are you prepared to learn? Are you prepared to learn this?
1: Készek vagytok megtanulni ezt?
0: He talks about three loaves, which represent the Father, the Son, and the Holy Spirit.
1: Itt három dologról van szó, az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet jelképező kenyérnek.
0: Of the triune God is available to give life to the world.
1: A hármas egy Isten egysége, közössége hajlandó arra, hogy életet adjon a földre.
0: Encounter with the Father.
1: Vannak, akiknek az Atyával kell találkozniuk.
0: Some people need an encounter with the Holy Spirit.
1: Vannak, akiknek a Szentlélekkel.
0: Some people need an encounter with Jesus,
1: vannak,
0: the Savior.
1: Vannak, akiknek Jézussal, a megváltóval kell találkozniuk.
0: But eventually we all need to meet all three in order to be fully fed on the bread that came down from heaven. Does that make sense to you?
1: De végül is mindannyiunknak táplálkoznunk kell a Szent Háromság mindhárom személyéből ahhoz, hogy mindennek a teljességével táplálkozzunk, ami a mennyei kenyérből alászállott a számunkra. Én Isten barátja vagyok.
0: He's told me that he actually loves me.
1: Ő mondta ezt nekem, szeret engem.
0: He likes me.
1: Kedvel engem.
0: We get on great.
1: Remekül el vagyunk egymással.
0: As long as I always do what I'm told, it's just fine.
1: Amíg mindazt megteszem, amit mond nekem Isten, addig minden rendben van.
0: We have face-to-face fellowship.
1: És bensőséges kapcsolatban vagyunk, szemtől szemben látjuk egymást.
0: He's my friend.
1: Ő a barátom.
0: And I can go and ask my friend for anything.
1: És oda mehetek a barátomhoz, és bármit kérhetek tőle.
0: And he'll do it for me.
1: És ő megteszi nekem.
0: Now here's the other thing.
1: Na itt a másik dolog.
0: See, you've got to go on behalf of your friend.
1: Tehát a földi barátotok érdekében kell oda mennetek.
0: Who's in need?
1: Aki szükségben van.
0: And you recognize you are not able to meet that need.
1: És ti tudjátok, hogy ti nem tudjátok ezt a szükséget betölteni.
0: Now to meet the needs of people in the world, you've got to become friends of the world.
1: Ahhoz, hogy a világban élő emberek szükségét betöltsétek, ahhoz a világban levők barátaivá kell válnotok.
0: And you got to be friendly with the other believers.
1: És barátságosnak kell lennetek más hívőkkel is.
0: So you've got to maintain this friendship.
1: Tehát meg kell tartanotok ezt a barátságot.
0: In order to be a resource to meet their needs.
1: Ahhoz, hogy forrássá válhassatok az ő szükségeik betöltésében.
0: And then you go to your father to get what they need to meet their need.
1: És utána oda mehettek az atyátokhoz, hogy megkapjátok azt, ami betölti annak a másik embernek a szükségét.
0: And it can be very practical things.
1: Ezek lehetnek nagyon gyakorlati dolgok.
0: Like they need a job.
1: Szüksége van az illetőnek egy állásra.
0: They need a husband or a wife. I get a lot of...
1: Férre vagy feleségre.
0: I mean, I look at it, boy, she needs a good husband. I must get one.
1: Például, amikor lánézek egy lányra, azt gondolom, hogy
0: she needs a good husband.
1: Szüksége van egy jó férre ennek a lánynak, majd én szerzek neki
0: egyet.
1: Ezt nem mondom el a lánynak, persze. Egyszerűen megtalálom a megfelelő fiút, és megpróbálok gondoskodni arról, hogy találkozzanak. Lehet, hogy valakinek egy munkára van szüksége, állásra, vagy gyógyulásra.
0: There's all sorts. Now I can go to my father.
1: Mindenféle szükségek vannak, és én oda mehetek az atyámhoz.
0: I lived in the city of Bombay.
1: Amikor Bombayban éltünk.
0: All the time I lived there for 14 years continuously.
1: 14 évig éltem ott folyamatosan, és mindez idő alatt
0: 40% unemployment.
1: A városban 14%-os volt a munkanélküliség.
0: But in the church we never had unemployment.
1: De a gyülekezetben soha nem voltak munkanélküliek.
0: Because we knew how to get jobs for everybody.
1: Mert tudtuk, hogy hogyan kell mindenki számára állást szerezni.
0: We got jobs, we started businesses, we did everything, but there was never a needy person in the church.
1: Állásokat szereztünk, vállalkozásokat indítottunk, de soha nem volt a gyülekezetben egyetlen szükségben levő ember sem.
0: Now that's the truth, I'm not at all lying to you.
1: Ez az igazság, egyáltalán nem hazudok nektek.
0: God used my own technical expertise to start a great international company which gave employment to hundreds of people. I did it in my spare time as well as planting churches and I don't know what else.
1: És Isten a képességemet, technikai képességemet felhasználta arra, hogy létrehoztunk egy nemzetközi vállalkozást, ami több száz embernek adott munkahelyet. És ezt a szabadidőmben csináltam.
0: Don't just feel sorry for them, do something about it.
1: De csak sajnáld az embereket, hanem tegyetek valamit értük. Tehát amellett, hogy gyülekezeteket alapítottam, ezt is csináltam.
0: To get meg még mi mást is. Friend, to meet the need of your friend.
1: Tehát meg kell kapnotok dolgokat a mennyei barátotoktól ahhoz, hogy a földi barátaitok szükségeit be tudjátok tölteni. Megtanultátok már ezt? Hogyan kell? Hogy bármire van szükségük, ti megszerzitek nekik.
0: And it's exciting to see God using you to meet all these different needs. It's great.
1: Nagyon izgalmas látni, amikor Isten téged használ arra, hogy mindenféle különböző szükségeket betöltesz.
0: I could tell you many stories, I just don't have time.
1: De nagyon sok történetet mondhatnék erről, de nincsen időm rá.
0: Once you start meeting people's needs,
1: miután elkezdtétek betölteni az emberek szükségeit,
0: you discover that many of them have a demonic source.
1: Rá fogtok jönni, hogy sok ilyen problémának démoni forrása van.
0: Emotional needs,
1: érzelmi szükségeknek,
0: physical needs,
1: fizikai szükségeknek,
0: marriage problems,
1: házassági problémáknak,
0: so much devilish opposition,
1: nagyon sok az ördögi ellenállás.
0: And so you've got to learn to cast out demons.
1: Tehát meg kell tanulnotok démonokat kiűzni.
0: Now according to Luke 11, that's why the Holy Spirit was given to us.
1: A Lukás 11 szerint ezért kaptuk a Szent Lelket.
0: That's the primary reason why God gave us the Holy Spirit.
1: Ez az elsődleges oka annak, hogy Isten nekünk adta a Szent Lelket.
0: So that we can cast out demons like Jesus.
1: Hogy úgy üszessünk ki démonokat, ahogy Jézus is tette.
0: And we learn to cast out demons at a word, just like Jesus. We don't mess about with them. We just say, go on, get out, shut up, go.
1: Megtanuljuk, hogy hogyan kell egy szóval kiűzni démonokat, nem vacakolunk velük, hanem azt mondjuk, hogy fogjátok be a szájatokat, gyertek ki belőlük, menjetek kész.
0: Whatever it is, stage three,
1: ez mondjuk azt hiszem, hogy a harmadik szint.
0: And then we find ourselves beginning to be noticed by certain demonic powers and principalities.
1: Aztán azon kapjuk magunkat, hogy bizonyos démoni erők és fejedelemségek észrevesznek minket.
0: Now this happens to people, it happens to churches.
1: Ez megtörténik egyénekkel és gyülekezetekkel.
0: You plant a church, it starts to grow and has some success.
1: Alapítasz egy gyülekezetet, elkezd növekedni.
0: You discover that many of them have a demonic source.
1: Rá fogtok jönni, hogy sok ilyen problémának démoni forrása van.
0: Emotional needs,
1: érzelmi szükségek,
0: physical needs,
1: fizikai szükségeknek,
0: marriage problems,
1: házassági problémáknak,
0: so much devilish opposition.
1: Nagyon sok az ördögi ellenállás.
0: And so you've got to learn to cast out demons.
1: Tehát meg kell tanulnotok démonokat kiűzni.
0: Now according to Luke 11, that's why the Holy Spirit was given to us.
1: A Lukás 11 szerint ezért kaptuk a Szent Lelket.
0: That's the primary reason why God gave us the Holy Spirit.
1: Ez az elsődleges oka annak, hogy Isten nekünk adta a Szent Lelket.
0: So that we can cast out demons like Jesus.
1: Hogy úgy üszessünk ki démonokat, ahogy Jézus is tette.
0: And we learn to cast out demons at a word, just like Jesus. We don't mess about with them. We just say, go on, get out, shut up, go.
1: Megtanuljuk, hogy hogyan kell egy szóval kiűzni démonokat, nem vacakolunk velük, hanem azt mondjuk, hogy fogjátok be a szájatokat, gyertek ki belőlük, menjetek kész.
0: Whatever it is, stage three,
1: ez mondjuk azt hiszem, hogy a harmadik szint.
0: And then we find ourselves beginning to be noticed by certain demonic powers and principalities.
1: Aztán azon kapjuk magunkat, hogy bizonyos démoni erők és fejedelemségek észrevesznek minket.
0: Now this happens to people, it happens to churches.
1: Ez megtörténik egyénekkel és gyülekezetekkel.
0: You plant a church, it starts to grow and has some success.
1: Alapít

0: cast out demons at a word, just like Jesus. We don't mess about with them. We just say, go on, get out, shut up, go.
1: Megtanuljuk, hogy hogyan kell egy szóval kiűzni démonokat, nem vacakolunk velük, hanem azt mondjuk, hogy fogjátok be a szájatokat, gyertek ki belőlük, menjetek
0: stage,
1: kész.
0: Whatever it is, stage three,
1: ez mondjuk azt hiszem, hogy a harmadik szint.
0: And then we find ourselves beginning to be noticed by certain demonic powers and principalities.
1: Aztán azon kapjuk magunkat, hogy bizonyos démoni erők és fejedelemségek észrevesznek minket.
0: Now this happens to people, it happens to churches.
1: Ez megtörténik egyénekkel és gyülekezetekkel.
0: You plant a church, it starts to grow and has some success.
1: Alapítasz egy gyülekezetet, elkezd növekedni, némi sikert érsz el ebben.
0: You attract the attention of a demonic principality.
1: Aztán egyszer csak felfigyel rád egy démoni fejedelemség.
0: And that principality has an assignment to take you or to take the church out.
1: Ennek a fejedelemségnek az a dolga, hogy téged vagy a gyülekezetet eltávolítsa az útból.
0: And it's literally either you or it.
1: És szó szerint arról van szó, hogy vagy te vagy ő.
0: And you learn then how to deal with these principalities and powers.
1: És akkor megtanulod, hogyan kell elbánni ezekkel a fejedelmekkel és erőkkel.
0: To move them.
1: És megtanulod elmozdítani őket a helyükről.
0: Because what you are in is stronger than who he is.
1: Mert aki benned van, az erősebb, mint aki ő.
0: Now I just give you a quick run through Luke 11.
1: Most röviden összefoglaltam nektek a Lukás 11-et.
0: While the strong man is sitting there with no one challenging him, he's in peace.
1: Miközben az erős ember ott ücsörög és senki nem zavarja őt, békessége van.
0: But the kingdom is stronger than the strongest strong one.
1: De Isten királysága erősebb, mint a legerősebb erős ember.
0: And if you're in the kingdom,
1: és ha ott vagy Isten királyságában,
0: and you go as the kingdom,
1: és úgy jársz, úgy mész oda valahova, mint a királyság.
0: Jesus said the least in the kingdom is greater than John the Baptist.
1: Jézus azt mondta, hogy a legkisebb Isten királyságában nagyobb, mint beverítő János.
0: Not because of who you are, but because of what you're in.
1: Nem azért, aki te vagy, hanem azért, amiben vagy.
0: You see, you could have, for example, the most knock-kneed, cross-eyed, little wimp of an ambassador of the United States of America.
1: Például az Amerikai Egyesült Államoknak a nagykövete lehetne a leg X-lábúbb, banjább torszülemény.
0: That's no disrespect to the present wonderful gentleman. He's a great man and I love him.
1: Nem akarok tiszteletlen lenni a nagykövettel szemben, tényleg egy úriember, nagyon szeretem őt.
0: Knock-kneed, cross-eyed, little wimp of a man who's the ambassador of the United States of America.
1: De képzeljük el, hogy az Egyesült Államok nagykövete tényleg egy ilyen törpe, banzsaszemű, X-lábú torszülemény.
0: And he's sent on a diplomatic assignment.
1: És elküldik őt egy diplomáciai feladattal.
0: To give an ultimatum to some powerful ruler in some particular nation.
1: Hogy valamilyen nemzetben, valamilyen erős uralkodónak valamilyen ultimátumot nyújtson be.
0: It's not his appearance that terrifies, it's who he represents.
1: Nem a megjelenése fogja megrémíteni az ellenfelet, hanem az, akit ő képvisel.
0: You see, many Christians try to be James Bonds in the spirit. You know, I'll save the world, I'll do it.
1: Tudjátok, sok keresztény megpróbál a szellemi szinten ilyen James Bond lenni, hogy én majd megmutatom, én megmentem a világot.
0: Powerful and muscular, but they are individuals.
1: De lehet, hogy ők egyénileg nagyon izmosak, meg nagyon férfiasak, de mégiscsak egyénekről van szó.
0: And for demonic principalities, it's not hard to take them out.
1: És a démoni fejedelmségeknek egyáltalán nem esik nehezére elbánni velük.
0: But the ambassador of a great authority is a different ball game altogether.
1: De egy nagy hatalomnak a képviselője, nagykövete az egy egész más történet.
0: Now I go in his name.
1: Én Jézus nevében megyek.
0: And I'm of the kingdom.
1: Én Isten királyságához tartozom.
0: And so the kingdom comes against that principality or power.
1: Tehát Isten királysága áll ellene annak a fejedelemségnek vagy erőnek velem
0: együtt. I'm simply the voice that expresses the power and authority of that kingdom.
1: Én egyszerűen a hang vagyok, amely kifejezi Isten királyságának az erejét és hatalmát.
0: And I have to do four things.
1: Négy dolgot kell megtennem.
0: All in Luke 11.
1: A Lukás 11-ben van ez.
0: I attack him.
1: Megtámadom az erős embert.
0: I take away the armor on which he's trusted.
1: Elveszem a fegyvereit, amikbe bízott.
0: And then I rob him of everything.
1: És utána mindent ellopok tőle, elrablok tőle.
0: There's one more thing I can't think of it right now.
1: Még egy dolog van, de most nem jut az eszembe, tehát megtámadom őt.
0: Take away his armor.
1: Elveszem a fegyvereit.
0: And then I dis arm him and rob him of everything.
1: És lefegyverzem őt és kifosztom mindentől, mindenből.
0: Now when I've learned to do that,
1: amikor megtanultam ezt megtenni,
0: now I'm

0: Ready for Luke 18.
1: Akkor kész vagyok a Lukás 18-ra.
0: And when we meet tomorrow, thank
1: you. És amikor majd holnap találkozunk, köszönöm.
0: I'll just go on and finish this and go on to some other thing.
1: Akkor ezt a dolgot fogom először befejezni, és utána térünk rá a következő témákra.
0: So when God prepares the ground properly,
1: tehát amikor Isten a megfelelő módon előkészíti a terepet,
0: then we can go into Luke 18,
1: akkor rátérhetünk a Lukás 18-ra,
0: and we can get the judgments.
1: És megkaphatjuk az ítéleteket.
0: But we've got to go through the training program first.
1: De először a kiképzésen kell átmennünk.
0: God bless you. I've got to stop or the world will stop.
1: Isten áldjon meg titeket, abba kell hagynom, különben a föld áll meg a forgásában.
0: And you've had enough for one day anyway. God bless you.
1: Egy napra el egyébként is eleget kaptatok, Isten áldjon meg titeket ma este.
0: We're going to have a worship time.
1: Imádásban lesz részünk.
0: And it's going to be an impartation time.
1: És át fogjuk adni nektek a keretet.
0: I feel called of God to release the people.
1: Úgy érzem, hogy Isten arra hívott el, hogy szabadítson fel az embereket.
0: An anointing and an empowering.
1: És adja keretet és erőt.
0: So you can take something away from this place.
1: Hogy valamit elvihessetek magatokkal innen.
0: We're also going to pray over cloths and handkerchiefs to take back to sick people.
1: És imádkozni fogunk kendőkért is, amit majd a betegekhez visszavihettek.
0: If anyone sick comes to the meeting,
1: hogyha valaki beteg eljön az összevetelre,
0: they won't stay sick.
1: Nem fog beteg maradni.
0: Amen. We're going to have a glorious clean out tonight in Jesus' name.
2: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 11. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Okay, I'm gonna do a shorter session here right before lunch.
4: Rendben, akkor most egy rövidebb tanítás lesz az ebéd előtt.
3: So this morning I felt I should talk a little bit about one topic.
4: Reggel úgy éreztem, hogy beszélnem kéne egy témáról.
3: I teach a class on healthy church.
4: Van egy tanítás sorozatom az egészséges gyülekezetről.
3: So we define what makes a church healthy.
4: És itt megmutatjuk azt, hogy mi teszi egészségessé a gyülekezetet.
3: Let me ask you this.
4: Hadd kérdezem meg tőletek.
3: Is there a trend in Hungary that sounds something like this?
4: Van olyan trend Magyarországon, ami ilyes, ehhez hasonlít?
3: We might need Jesus, but we may not need the church.
4: Hogy szükségünk van Jézusra, de nincs szükségünk a gyülekezetre vagy az egyházra.
3: And it's possible to be a Christian and have a really good relationship with God, but the local church may not be necessary.
4: Hogy lehet kapcsolatunk Jézussal, és megélhetjük a hitéletünket, de a helyi gyülekezetre nincs szükség.
3: So it's not just in America then.
4: Szóval ez nem csak Amerikában van jelen.
3: So I'm gonna go through just a couple things real fast, and then I want to talk about that specifically.
4: Szóval szeretnék gyorsan átmenni néhány dolgon, aztán kifejezetten erről fogok beszélni.
3: Because is it okay for us to redefine the church the way we want to define it?
4: Rendben van-e az, hogy átfogalmazzuk vagy átdefiniáljuk a gyülekezetet az szerint, ahogy kedvünk tartja?
3: So who gets to decide what the church is?
4: So ki dönti el, hogy mi a gyülekezet vagy
3: do
4: mi az
3: egyház? Do we all invent our own idea of what the church is?
4: Mindannyian saját ötleteinkkel jöhetünk elő ebben?
3: Or does the Bible give us some things that are required or need to be true for something to be called a church?
4: Vagy vannak-e olyan dolgok a Bibliában, amik szükségesek vagy igaznak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gyülekezetnek hívhassuk?
3: I had one guy that lives near me. He's a teacher. And one guy that lived near me says that even if two people are meeting in Starbucks for coffee, that is the church.
4: Van egy
3: be necessary.
4: Hogy lehet kapcsolatunk Jézussal, és megélhetjük a hitéletünket, de a helyi gyülekezetre nincs szükség.
3: So it's not just in America then.
4: Szóval ez nem csak Amerikában van jelen.
3: So I'm gonna go through just a couple things real fast, and then I want to talk about that specifically.
4: Szóval szeretnék gyorsan átmenni néhány dolgon, aztán kifejezetten erről fogok beszélni.
3: Because is it okay for us to redefine the church the way we want to define it?
4: Rendben van-e az, hogy átfogalmazzuk vagy átdefiniáljuk a gyülekezetet az szerint, ahogy kedvünk tartja?
3: So who gets to decide what the church is?
4: So ki dönti el, hogy mi a gyülekezet vagy mi az egyház?
3: Do we all invent our own idea of what the church is?
4: Mindannyian saját ötleteinkkel jöhetünk elő ebben?
3: Or does the Bible give us some things that are required or need to be true for something to be called a church?
4: Vagy vannak-e olyan dolgok a Bibliában, amik szükségesek vagy igaznak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gyülekezetnek hívhassuk?
3: I had one guy that lives near me. He's a teacher. And one guy that lived near me says that even if two people are meeting in Starbucks for coffee, that is the

0: the churches.
1: So ki dönti el, hogy mi a gyülekezet, vagy mi az egyház?
0: Do we all invent our own idea of what the church is?
1: Mindannyian saját ötleteinkkel jöhetünk elő ebben?
0: Or does the Bible give us some things that are required or need to be true for something to be called a church?
1: Vagy vannak olyan dolgok a Bibliában, amik szükségesek vagy igaznak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy gyülekezetnek hívhassuk?
0: I had one guy that lives near me. He's a teacher. And one guy that lived near me says that even if two people are meeting in Starbucks for coffee, that is the church.
1: Van egy ismerősem, aki közel él hozzám, aki azt mondja, hogy hogyha a Starbucksba fut össze két ember, az is gyülekezetnek nevezhető.
0: So I would disagree with that.
1: De ezzel nem értek egyet.
0: I would say that that sounds fun because I like Starbucks coffee.
1: Ez én azt mondanám, hogy ez egy vicces ötlet, mert szeretem a Starbucksot.
0: If I would examine that statement and idea against the Bible, I would find out that it's an oversimplification.
1: De hogyha a Bibliával vetem ezt össze, akkor azt mondom, hogy ez egy túlegyszerűsítés.
0: And you already know that I like simple church.
1: És már tudjátok, hogy szeretem az egyszerű gyülekezetet.
0: But if we create simple in order to exclude things we don't like, then we have redefined the church the way we want it to be.
1: De hogyha azért, hogy megteremtsük az egyszerű gyülekezetet, kihagyunk belőle dolgokat, akkor már is a saját kedvünkre fogalmaztuk át a gyülekezetet.
0: So the question is, can we create the church any way we want, or are there things in the Bible that we need to honor?
1: Szóval a kérdés az, hogy lehet-e olyan gyülekezet, amilyet csak akarunk, vagy vannak olyan dolgok, amiket követnünk kell.
0: So I'm just going to go through a few statements that I think you'll agree with.
1: Szóval átmegyek egy pár állításon, amivel biztos vagyok benne, hogy meg fogtok egyezni vele.
0: The church is not a building.
1: A gyülekezet az nem egy épület.
0: It's not a place where you go.
1: Nem egy hely, ahova mész.
0: I know we say that I'm going to church, but actually the church is the people.
1: Tudom, hogy azt mondjuk, hogy megyünk a gyülibe, de a gyülekezet az embereket jelenti.
0: The church is a community.
1: Egy közösség.
0: And it's a family.
1: És egy család.
0: The church is invisible and visible.
1: A gyülekezet láthatatlan és látható.
0: Paul says that the Lord knows who are his.
1: Azt mondja Pál, hogy az Úr tudja, kik ismeri az övéit.
0: And so the church is local and universal.
1: Szóval a gyülekezet az helyi és egyetemes is.
0: So there is a universal church that is all believers of all time, or all believers that are alive today that belong to the Church of Jesus Christ.
1: Szóval van ez a egyetemes gyülekezet, vagy hát egyház magyarul, ahol amiben minden hívő beletartozik múltban és jelenben, jövőben, mindenhol, mindenkor.
0: But there are also local visible churches.
1: De vannak helyi látható gyülekezetek.
0: And the invisible church might be the church that as God sees it, because he knows who are his.
1: És a láthatatlan gyülekezet az olyan, amit Isten lát, mert tudja, hogy kik az övéi.
0: But there are also visible churches that we can see, that the Bible talks about the church in Thessalonica, the church in Antioch.
1: És vannak azok a gyülekezetek, amik láthatóak, amiket mi is látunk, amiről például a Biblia beszél, Thessalonikába, Antiókiába, stb.
0: And those were groups that actually had meetings together.
1: És ezek olyan csoportok voltak, akik együtt jöttek össze.
0: It wasn't random people meeting for coffee.
1: Nem random emberek voltak, akik összejöttek kávézni.
0: So there's a lot of different kinds of churches.
1: Szóval van többféle gyülekezet is.
0: The Bible talks about house churches.
1: Vannak házi gyülekezetek.
0: Talks about the church in an entire city.
1: Beszél a Biblia városi gyülekezetről, ami egész város magába foglal.
0: It talks about churches in a region.
1: Vannak regionális gyülekezetek.
0: And the church throughout the world.
1: És ugye az egyház az egész világ alá tartozó gyülekezet.
0: Christ loved the church and gave himself up for her.
1: A Krisztus szerette az egyházat, és ezért adta magát oda.
0: So in God's mind there's churches of all these different sizes and levels.
1: Szóval Isten előtt ott vannak ezek a gyülekezetek különböző méretben, különböző szinten.
0: We have house churches.
1: Vannak házi gyülekezetek.
0: And even in

0: our network of churches, we have some churches that are just a church in a house of 15, 20, or 30 people, and that's the church.
1: Nálunk is vannak a mi környezetünkben olyan gyülekezetek, ahol valakinél otthon összejönnek 15-20-30 fő, és ennyi az egész gyülekezet.
0: And then there are what we call mega churches.
1: És aztán ott vannak ezek a mega gyülekezetek,
0: which a lot of people would think are a modern invention.
1: Az emberek azt gondolnák, hogy ez egy ilyen modern találmány, egy újkori találmány.
0: We have a number in the US that are 30,000 people.
1: Van nem egy az Egyesült Államokban, aki ilyen 30,000 emberrel.
0: If you go to Korea, there's one that's over a million people.
1: De ha elmentek Koreába, találkozhattok egy olyannal, ahol több mint egy millió ember van.
0: One senior pastor, but hundreds of other pastors that help him serve.
1: Van egy senior pásztor, vezető pásztor, de aztán százak vannak alatt a pásztorok, akik pásztorolják az embereket.
0: We talked the other day about my journey of disliking larger churches.
1: És tegnap beszéltünk az én történetemről, hogy nem szerettem a nagy gyülekezeteket.
0: But some of these larger churches are reaching a lot of people for Christ. A lot of healings are taking place, and they're doing good things.
1: De sok ezek közül a gyülekezetek közül eléri az sok elveszett embert ér el, gyógyulások vannak, és sok jó dolgot tesznek.
0: So in between house churches and mega churches, I would say that there are community churches in the middle.
1: És a házi gyülekezetek és a mega gyülekezetek között valahol ott helyezkedik el szerintem a közösségi gyülekezet, ez a középméretű.
0: In these churches you could probably actually know everybody in the church if you tried.
1: Egy ilyen gyülekezetben valószínűleg mindenkit ismerhetsz, hogyha ha megpróbálod.
0: So you'd have more intimacy.
1: Szóval ez egy intimebb kapcsolat.
0: But you would probably have more ability to serve specialized needs than a house church of 15 people would have.
1: De valójában valószínűleg több különleges dolog lesz, amivel foglalkozni kell. Ti így értettétek?
0: So you could have a youth group.
1: Would you please just repeat it?
0: Okay, so a community church would have more intimacy than a mega church.
1: Szóval egy közösségi gyülekezetben több intimitás lesz, mint egy mega gyülekezetben.
0: But they have more ability to provide specialized needs than a small church would have, like 15 people.
1: De több speciális igényt tudnak kielégíteni a nagy gyülekezetek, mint a kicsi gyülekezetek, ahol inkább intimebb kapcsolatok vannak.
0: So a house church rarely has a big children's program, youth program, big outreach, all those things.
1: Szóval egy házi gyülekezetnek valószínűleg nem lesznek ilyen gyerekprogramjai, ifjúsági programjai és egyéb ilyen nagy evangelizáció kialakítva.
0: But so I believe God uses churches of all sizes.
1: De hiszem azt, hogy Isten a gyülekezeteket mindenféle méretű gyülekezetet használ.
0: And we got to the place where we decided we would let God decide what size we would be.
1: Would you please just repeat this one again?
0: We decided that we would let God decide how large our church would be.
1: Mi eldöntöttük, hogy Istenre bízzuk azt, hogy eldöntse, hogy a mi gyülekezetünk mekkora legyen.
0: We weren't going to try to make it huge, and we weren't going to try to keep it small.
1: Nem fogunk azért nyomulni, hogy nagy gyülekezeti hízunk, meg azért se, hogy ilyen kicsik maradjunk.
0: We want to plant as many churches as we can.
1: Annyi gyülekezetet szeretnénk plantálni, amennyit csak tudunk.
0: But we're also not going to try to keep the main church small for any particular reason.
1: De nem próbáljuk meg direkt módon kicsin tartani a fő gyülekezetet.
0: The church is not the same as the kingdom of God.
1: Az egyház vagy a gyülekezet az nem ugyanaz, mint Istennek a királysága.
0: But the church represents the kingdom on the earth.
1: De az egyház képviseli a királyságot a földön.
0: So I'm going to forget those things and go straight to this problem of the organized church.
1: Na, átugrok egy pár dolgot és egyenesen egyből a szervezett gyülekezetnek a problémájáról fogok beszélni.
0: The idea is that if the church is organized, it's bad. And if it's unorganized, it must be good.
1: Az az alapgondolat, hogy ha a gyülekezet szervezett, akkor az rossz, még hogyha szervezetlen, akkor jó.
0: I don't know if there are books in Hungary about this topic, but in America there's a bunch of books like, that criticize the church.
1: Nem tudom, hogy Magyarországon vannak erről szóló könyvek, de az államokban nagyon sok ilyen van, amiben kritizálják a szervezett gyülekezeteket.
0: Usually what happens is that people were who were hurt by the church make a decision what they want to exclude from their definition of church.
1: Általában az szokott történni, hogy egy olyan ember, aki megsértődött a gyülekezeten, vagy megbotránkozott benne, utána elmegy és kivonja magát ezekből a dolgokból, vagy kivonja a hitéletéből a gyülekezetet, vagy tehát valami.
0: And so we redefine it to suit ourselves.
1: Szóval úgy fogalmazom át a dolgot, hogy kedvemre való legyen.
0: But here's I need to break some news to you.
1: De el kell mondanom egy pár hírt.
0: Jesus said it is impossible that offenses will not come.
1: Jézus azt mondta, hogy lehetetlen, hogy botránkozások ne történjenek.
0: If you're a Christian,
1: ha keresztény vagy,
0: the enemy is going to tempt you to be hurt by other Christians.
1: Az ellenség kísérteni fog azzal, hogy botránkozzál meg más keresztényekben.
0: When you make yourself vulnerable to other people,
1: és amikor sebezhetővé teszed magad más emberek számára,
0: when you love other people,
1: amikor szeretsz más embereket,
0: people that you love are the ones that can hurt you the most.
1: Azok az emberek tudnak titeket tudnak megsérteni minket a legjobban, akiket szeretünk.
0: So we have to learn how to handle offenses.
1: Szóval meg kell tanulnunk, hogy a támadásokat hogyan kezeljük.
0: I think that's what we need to teach people how to do.
1: Én hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit meg kell tanítanunk az embereknek, hogy hogyan csinálják.
0: Because there are in America there are thousands of people who've been hurt by the church and their solution is I want to keep God but I don't want anything to do with the church.
1: Mert Amerikában ezrek vannak, akik valamilyenféle megsérültek valamilyen módon a gyülekezetek vagy az egyház miatt, és ezért szeretné ezt figyelmen kívül hagyni, hogy nincs szükség a gyülekezetre.
0: I had one guy that was very critical of the church.
1: Volt egy ismerősem, aki nagyon kritikus volt a gyülekezetekkel szemben.
0: I challenged him that he should go plant one.
1: Szóval egy kihívást intéztem felé, hogy menjen el és alapítson egyet.
0: He said no.
1: És azt mondta, nem.
0: And I said, you're afraid that you would start one that would have the same problems that my church has.
1: Azt mondtam neki, hogy attól félsz, hogy ugyanazokkal a problémákkal fogsz szembesülni, mint amiket az én gyülekezetemben láttál.
0: It's easier for you to talk about this perfect standard, but not having ever attempted to do it.
1: Könnyű dolog erről az ideális vagy tökéletes képről beszélni, aztán pedig soha nem próbálni meg, hogy megvalósítsuk.
0: Our church has a lot of problems.
1: Mert a mi gyülekezetünkben sok probléma van.
0: The more people you have, the more problems you have.
1: Minél több ember van, annál több probléma jön
0: vele.
1: That's
0: where the problems come from. The problem is never from God, it's the people.
1: Mert a probléma soha nem Istentől jön, hanem az emberektől.
0: Including the pastor.
1: És ebbe beleértendő a pásztor is.
0: But the New Testament knows nothing of unchurched Christians.
1: De az Új Szövetség nem beszél sehol a gyülekezeten kívüli keresztényekről.
0: In the Bible, the church lies at the center of God's purposes on the earth in the New Testament.
1: Az Új Szövetségben a gyülekezet az központi elemként szerepel Isten tervére vonatkozólag a Földön.
0: The reformers in the Reformation said that you have God as your father and the church is your mother.
1: A reformátorok azt mondták, hogy Isten mint atyád van ott, a gyülekezet pedig mint anyád.
0: Now I know God also has a mothering aspect.
1: De tudom azt, hogy Istennek van egy anyai aspektusa is.
0: Babies are born into a family, and they're born into care, and that's what the church is designed to give us.
1: De a gyerekek beleszületnek egy családba és egyfajta gondoskodásba, és a gyülekezet is erre hivatott, hogy ezt megadja.
0: So what some people today are saying is we want to belong to the invisible church, but we don't want anything to do with the visible church.
1: Szóval alapvetően azt mondják ezek az emberek, hogy mi szeretnénk a láthatatlan gyülekezethez, egyházhoz tartozni, de nem szeretnénk látható gyülekezethez tartozni.
0: So what they say is we've just left the institutional church, but we still belong to God's church.
1: Szóval azt mondják, hogy elhagytuk a szervezeti intézményesített egyházat, gyülekezetet, hanem Istennek az egyházához tartozunk.
0: And they say God never designed institutions, he designed it to be this large grouping of Christians.
1: És Isten azt mondják, hogy Isten sosem hozott létre szervezeti struktúrákat, gyülekezeteket, hanem csak az emberek így összejöttek.
0: So one question is, can we say yes to Jesus but say no to the visible church?
1: Szóval a kérdés az, hogy mondhatunk-e igent Istennek és nemet a látható gyülekezeteknek.
0: Now I know that there are people that are Christians that don't belong to a local church.
1: Most tudom, hogy vannak olyan keresztények, akik nem tartoznak helyi gyülekezethez.
0: I believe that if they and when they say yes to Jesus, they probably will end up being attached to a local church.
1: De tudom azt, hogy ha valójában igent mondanak Jézusnak, akkor a végén oda fognak kerülni egy helyi gyülekezethez.
0: Churchless Christianity makes about as much sense as Christless Christianity.
1: A gyülekezet nélküli kereszténységnek annyi értelme van, mint a Krisztus nélküli kereszténységnek.
0: In the book of Acts, God didn't add people to the church without saving them, and he didn't save them without adding them to the church.
1: Once again, please.
0: That's a tough one. In the book of Acts, God didn't add people to the church without saving them.
1: Az apostolok cselekedeteiben Isten soha nem hozott be senkit a gyülekezetbe anélkül, hogy meg nem tértek volna, vagy megtérésre nem jutottak volna.
0: He also never saved them without adding them to the church.
1: De nem is vezette őket megtérésre anélkül, hogy be nem jöttek volna a gyülekezetbe.
0: So this is where we have to take some of the modern ideas that float out there and compare them to what the Bible's record is.
1: Szóval ez egy olyan pont, amikor meg kell fognunk ezeket az újkori gondolatokat és össze kell vetnünk azzal, hogy mit mond a Biblia.
0: So what some people will say is that it's all about relationship and I can have a relationship with another Christian, but I don't need the larger organized church.
1: Mert van, aki azt mondja, hogy ez kapcsolatokról szól, és lehet kapcsolatom anélkül is más keresztényekkel, hogy ehhez egy szervezet gyülekezethez kéne tartoznom.
0: So what they want new wine, but no wine skins.
1: Szóval az új bort szeretnék, de a tömlő nélkül.
0: I've never seen an outpouring of the Holy Spirit in church history that didn't occur with an organized church.
1: Soha nem láttam a Szent Szellemnek olyan kiáradását a történelem során, aminek ne lett volna köze valamilyen helyi gyülekezethez, vagy szervezett gyülekezethez.
0: Or that didn't produce organized churches.
1: Vagy ami nem hozott létre szervezett gyülekezeteket.
0: I've spent decades studying church history, and I would like someone to please find me an example.
1: És én évtizedeket töltöttem a kereszténység történelmének tanulmányozásával, hogyha valaki tud valami ilyen esetről, akkor kérjük mondja el.
0: So if you want to taste the new wine, you have to be in a wineskin.
1: Szóval ha meg akarod ízlelni az új bort, akkor egy tömlőre van szükséged.
0: So what these new ideas show, what they say is that they want to be free from structure.
1: Szóval ezek az új vonulatok, ezek azt mondják, hogy szeretnének megszabadulni a struktúráktól.
0: What that means is they want to be free from leaders and policies.
1: Kifejezett módon a vezetőktől és a szabályozásoktól.
0: That's really what it's about.
1: Valójában az egész erről szól.
0: And part of the problem is that sometimes leaders have hurt people.
1: És a probléma része az is, hogy néha a vezetők megsértenek embereket.
0: And out of hurt and not being unable to resolve it, they run from the church.
1: És nem képesek feloldani ezt a sérülést, és elfutnak a gyülekezetből.
0: But I don't know if you use the expression to not throw the baby out with the bathwater.
1: Angolban ne öntsük ki a gyereket a fürdetővízzel együtt. Magyarban mondjuk
0: so,
1: ezt? Akkor we have it in Hungary too.
0: Uh-huh. Yeah? They use it.
1: No, they use
0: so
1: it. Either.
0: What I'm saying is just because you found an imperfection in the church doesn't mean that you throw the whole church away.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy azért, mert találtál egy tökéletlen dolgot a gyülekezetbe, akkor az egészet ki kell dobni.
0: This guy that I was telling you about that was critical of the church.
1: Excuse me?
0: The man that I was talking to you about that was critical about the church.
1: Az a férfi, akivel beszélgettem, ez kritikus volt a gyülekezettel szemben.
0: I said, I think the problems you're pointing to are huge problems.
1: Én azt mondtam neki, hogy én azt gondolom, hogy azok a problémák, amikre rámutattál, azok nagy problémák.
0: Instead of standing outside and throwing stones at me, why don't you come and help me fix the problems?
1: És inkább ahelyett, hogy kívülállóként dobálnád a köveket ránk, mi nem jössz ide, és segítesz nekünk megoldani őket.
0: And, after about a year, he decided to do this.
1: És körülbelül egy évébe telt, de eldöntötte, hogy, hogy jön és segít.
0: We still have problems.
1: Még most is vannak problémáink.
0: But he's healthy.
1: De ő egészséges.
0: And he isn't carrying this bitterness and anger all the time.
1: És nem hordja magával ezt a keserűséget és dühöt egyfolytában.
0: But the movement is to be free from structure.
1: De ez a mozgalom arról szól, hogy legyünk szabadok a struktúráktól.
0: And also to be free from regular worship services.
1: És hogy szabaduljunk meg a szokásos dicsőítő alkalmaktól.
0: Especially preaching.
1: És ebbe beleértendő kifejezett módon a prédikáció.
0: We want to have God, but we don't want someone to tell us about him.
1: Mert szeretnénk Istent, de azt nem szeretnénk, hogy valaki megmondja, hogy valaki pulpitusról megmondja a dolgot.
0: Meetings are unnecessary, preaching is unnecessary.
1: Szóval az összejövetelek fölöslegesek, a prédikáció fölösleges.
0: Coffee and love is all you need.
1: Csak kávé és szeretet, erre van szükség.
0: We also want to be free from religion.
1: És szeretnénk szabadok lenni a vallástól.
0: So anything that's organized, we label as religion.
1: Szóval, és ennek fényében minden, ami szervezett, azt vallásos címkével illetjük.
0: We had a number of young people in our area that began to talk about the organic church.
1: Voltak olyanok, akik elkezdtek beszélni erről az organikus gyülekezetről.
0: And I like organic food.
1: És én szeretem az organikus ételeket.
0: Cheryl and I raised organic vegetables for years.
1: Cheryl-e mi is évekig termesztettünk organikus zöldségeket.
0: But we still planted them in rows.
1: És mi sorokba ültettük őket.
0: You can have something that's organic and healthy and still have order and organization.
1: Ja, hogy vehetünk valamit, ami organikus és egészséges, és megtartani mégis benne a rendet.
0: And you know, being free from religion means to be free not to serve, not to give, not to make commitments.
1: I just lost track.
0: That's okay. They associate things like serving and giving with religion.
1: És a szolgálatot és az adakozást is vallásossággal illetik.
0: And they usually have a problem with moral standards as well.
1: És a morális standardokkal, előírásokkal is problémáik vannak.
0: One of the heresies in the world now that's running rampant is what I call hyper grace, which basically means you can do what you want because God will forgive you.
1: És van ez a kegyelem vonulat, ami van a világban, ami azt alapvetően azt hirdeti, hogy bármit megtehetsz, mert Isten megbocsájt neked.
0: It's easier to get forgiveness than permission.
1: Egyszerűbb megbocsátást nyerni, mint engedélyt.
0: And sometimes they say we're trying to be relevant to the culture.
1: És néha azt mondják, hogy szeretnénk kapcsolódni a kultúrához.
0: I admit that the church, as we know it today, many times is not relevant to today's culture.
1: Én bevallom azt, hogy a gyülekezet, ahogy ma ismerjük, vagy ahogy ma ismerjük, sokszor nem kapcsolódik megfelelően a mai kultúrához.
0: But that doesn't mean we can redefine it the way we want and ignore scripture.
1: De ez nem jelenti azt, hogy ezért kedvünkre átfogalmazhatjuk úgy, ahogy akarjuk, és figyelmen kívül hagyhatjuk az írásokat.
0: Because I believe the word of God is timeless.
1: Mert hiszem, hogy Istennek a beszéde időtlen.
0: For all people of all time and all cultures.
1: Minden ember számára, minden kultúrában, minden időbe.
0: And the Bible does talk about doing things decently and in order.
1: Decently is
0: Yeah, this is Paul's statement. It's okay if you don't know.
1: Just a moment.
0: Don't worry about it.
1: Like a humble or...
0: It's not quite the same. Don't worry about it. Honestly, I'll go on to something else. I have all kinds of things to say. We don't need to say that.
1: Okay. We got it. So, illedelmesen és rendben.
0: Yeah, so the Bible does talk about having things done in a certain way.
1: Szóval a Biblia beszél arról, hogy valamilyen megfelelő rendben csináljuk a dolgot, ékes rendben csináljuk a dolgot.
0: And the movement basically wants freedom from almost everything that would... They want freedom from almost everything.
1: Szóval ez a mozgalom alapvetően szabadságot szeretne leginkább minden alól.
0: Anarchy has never worked.
1: De ez nem ez, de soha nem működött.
0: It doesn't work outside the church or in the church.
1: Nem működött a gyülekezeten kívül vagy a gyülekezeten belül.
0: And if you read the Bible, God's not a fan of it.
1: És hogyha elolvassuk, Isten sem nagyon kedveli ezt a dolgot.
0: So again, I want us to examine some of the thinking.
1: Szóval szeretném, hogyha megvizsgálnánk kicsit ezt a gondolkodásmódot.
0: And some people would say that the spirit and structure are incompatible.
1: Sokan azt mondják, hogy a szellem és a struktúra az nem összeegyeztethető.
0: And yet, as I've looked at revivals, where there was outpouring of the Holy Spirit and there was no guidance to it, it usually self-destructed.
1: A történelem során, ahogy megnéztem az ébredéseket, amikor nem volt mellé valami vezetés rendelve, akkor ez ilyen önpusztító volt és elhalt.
0: So a river needs banks to run on for the flow to move through.
1: Egy folyónak is szüksége van a partokra, hogy tereljék és vezessék előre.
0: What we do see in scripture is that the apostles did exercise authority in the churches.
1: És a Bibliában látjuk, hogy az apostolok tekintélyt gyakoroltak a gyülekezetek fölött.
0: Pastors were commanded to exhort and rebuke with authority.
1: A pásztorok fel voltak hatalmazva arra, hogy feddést intézzenek tekintéllyel.
0: I've got about 10 verses here that speak about the elders ruling well.
1: Van körülbelül 10 bibliavers nekem kikeresve, hogy a vének kormányoznak.
0: And there's also the need for deacons, which meet the needs of people.
1: És aztán a diakónusok szükségességéről beszél.
0: These are all things that you don't have when you're having coffee at Starbucks.
1: Ezek olyan dolgok, amik nincsenek ott a Starbucksban, amikor kávézol.
0: Now, because those things are in the scriptures, doesn't mean that leaders can be harsh and abusive.
1: És attól függetlenül, hogy ez ott van az írásokban, ez nem jelenti azt, hogy a vezetők lehetnek kemények és sértőek vagy bántóak.
0: But because leaders have made mistakes, don't mean that we just do away with all leaders.
1: De csak azért, mert vezetők követtek el hibákat, nem azt jelenti, hogy meg kell szabadulnunk tőlük.
0: Most of the anti-church movement has a strong bias against pastors.
1: A legtöbb gyülekezet ellenes mozgalomnak hát nagyon a bögyébe vannak a pásztorok.
0: They would say that we don't need a pastor.
1: És azt mondják, hogy nincs szükség a pásztorokra.
0: And yet the Bible says that it was Jesus that gave apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers.
1: A Biblia azt mondja, hogy Jézus az, aki rendelt apostolokat, pásztorokat, tanítókat, evangelistákat, profétákat, igen, az utazott.
0: So to reject those things is to reject something that Jesus has given.
1: Szóval, hogyha elutasítjuk valamelyiket ezek közül, akkor elutasítjuk azt, amit Jézus rendelt.

0: Yeah, there's so much here to cover. The Bible does talk about the role of preaching in public worship.
1: A Biblia beszél a prédikálásnak a szerepéről a nyilvános dicsőítésben.
0: And it talks about the need for sound doctrine.
1: És a kiegyensúlyozott doktrinákról.
0: These movements want to ignore all those things.
1: De ezek a mozgalmak szeretnék figyelmen kívül hagyni mindezeket a dolgokat.
0: So it just wants to set it all aside.
1: Szóval félre szeretnék ezeket rakni.
0: So anyway, I think that's all I'm going to say about this.
1: Én úgy gondolom, hogy ennyit mondok most erről.
0: Except that I think it's a dangerous temptation.
1: Még annyit, hogy úgy gondolom, hogy ez egy veszélyes kísértés.
0: So I always appeal to people, if you have a problem with the church, help fix it.
1: Én mindig azt mondom az embereknek, hogyha problémád van a gyülekezettel, akkor próbálj segíteni.
0: Or if you're so amazing that you know how the church should operate, go start one.
1: De, és hogyha te olyan nagyszerű vagy, és tudod, hogy hogyan kéne működni a gyülekezetnek, akkor menj, indíts egyet magad.
0: Then you can show the rest of us fools how to do it properly.
1: És aztán megmutathatod nekünk oktalanoknak, hogy hogyan kell ezt csinálni.
0: But don't get locked into a critical attitude that says this is wrong, this is wrong, this is wrong, and this is wrong, but provide no solutions.
1: De ne csúsz bele egy olyan kritikus gondolkodásba, hogy ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, ez is rossz, és aztán nem adsz megoldásokat.
0: Why?
1: Miért?
0: So that we don't have problems in churches?
1: Mert akkor nem lesznek problémáink a gyülekezetben?
0: No. Because there's a whole world full of lost people that are waiting for us to reach them.
1: Hanem mert ott van egy világ teli elveszettekkel, akik arra várnak, hogy elérjük őket.
0: And the church spends its time talking about these kinds of things.
1: És az a gyülekezet meg azzal tölti az idejét, hogy ezekről a dolgokról beszél.
0: And I think the devil will use anything he can.
1: Én úgy gondolom, hogy az ördög mindent be fog vetni, ami módjában áll.
0: To distract us,
1: hogy eltereljen minket.
0: Keep us occupied with things,
1: hogy elfoglaljuk magunkat dolgokkal.
0: Or to scatter us and divide us,
1: vagy hogy szétszórjon minket, megosszon minket.
0: So that the message of the kingdom is never preached in all the nations.
1: Hogy a királyságnak a üzenete soha ne jusson el a nemzetekhez.
0: See, I think we need each other to fulfill the great commission.
1: Én úgy gondolom, szükségünk van egymásra ahhoz, hogy beteljesítsük a nagy küldetést.
0: When I was a young man, I was told that if each Christian does their part, we'll get the great commission done.
1: Amikor fiatal voltam, mindig azt mondtam, hogy ha minden keresztény beleteszi a maga részét, akkor be fogjuk teljesíteni a nagy küldetést.
0: Too big a task.
1: Mert ez egy túl nagy feladat.
0: And it requires us to collaborate.
1: És arra van szükség ehhez, hogy összedolgozzunk.
0: That means we have to get along together.
1: Ez azt jelenti, hogy ki kell jönnünk egymással.
0: That means we need each other.
1: Szükségünk van egymásra.
0: And we can't just sit and have coffee and say that's the whole thing.
1: És nem lehet csak leülni és kávézni és azt mondani, hogy ennyi az egész.
0: I'll close with this.
1: Ezzel fogom befejezni.
0: I live where the Amish are in Pennsylvania.
1: Én az Amishoknál lakok Pennsylvaniában.
0: No electricity and no cars.
1: Nincs elektromosság, se autók.
0: Only horses.
1: Csak lovak.
0: One horse can pull. Well, I should have the figures. I'm going to say 4,000 pounds.
1: Just that's a metric. Igen, egy ló 4000 fontot tud elhúzni, az nem tudom, hogy metrikbe az mennyi.
0: So you how much can two horses pull?
1: Mennyit tud két ló elhúzni?
0: Twice that?
1: Kétszeresét?
0: It's more than double. It's actually three or four times as much.
1: Három négyszer annyit.
0: So if we all go our separate ways and sit in Starbucks and sip coffee and say this is church, how are we going to get our job done?
1: Szóval, hogyha mind a Starbucksba ülünk és kávézunk, akkor hogy lesz, hogy végezzük el a feladatunkat?
0: What Christians do when we have that mentality is what we're saying is I want Jesus because he's going to bless me.
1: Ha én azért szeretnék Krisztussal lenni, mert szeretném, hogy ha mindenki azt mondja, azért szeretnék Krisztussal lenni, hogy megáldjon engem.
0: But I don't want any of this other stuff.
1: De nem szeretném ezt a többi dolgot.
0: And what we do is we just cut away a lot of important things.
1: Akkor figyelmen kívül hagyunk egy csomó fontos dolgot.
0: I think the church can be simple and exciting.
1: Én hiszem, hogy a gyülekezet lehet egyszerű és izgalmas.
0: But it needs to be biblical.
1: De bibliainak kell
0: lennie. And our definition needs to look like something like what we see in the book of Acts.
1: És a mi definíciónk erre vonatkozóan az olyannak kell lennie, mint amit az Abcserben találunk.
0: That was a 30-minute summary of about 5 hours of teaching that I do.
1: Ez körülbelül egy 30 perces összefoglalója volt az 5 órás tanításomnak.
0: Thank you.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.